a 90.9 Jazzy Rádiót hallgatják, nagyon kellemes éjszakát kívánok. Elérkeztünk a ma hajnali Jazzy Night utolsó órájához, a mikrofonnál Bárány Anna. Igaz, hogy utolsó óra, de a stílus és a szenvedély természetesen folytatódik, mindezt csak és kizárólag magyar dalokkal. Hamarosan a Quimby zenekar billentyűse Szilárd is szerepel, Balanyi Szilárdról van szó, Színre Szín című dalával készültem. A kezdésben pedig a kis Attila Band 2016-os Don't Give Up című korongjáról érkezik, a Seven Days, itt a Jazzin.

0: az a test közel, irgalom, ami ma nem szokás.
1: Kapcsolódni csak egy gombnyomás.
0: Visszatér utakon máshogy jársz, józan észtereged agymosást.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Szolnoki Péter, valamint Török Tamás formációja, a Bombon is szerepel, Herendi Gábor filmjéhez készült a Valami Amerika, ami a film címe is, mindannyian ismerjük, nem sokára lejátszom. A kezdésben is egy klasszikus, de a dallam már funky, Back to Black az előadó, Úgy mentél el, a szerzők Balla Attila és Erdélyi András. Jó szórakozást!

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Csepregi Éva Neoton Swing című nagyon-nagyon különleges lemeze is forog. Erről szól majd a hatalmas siker a holnap hajnalig. 3 óráig még a 10 tagú bulibanda Los Orangutans is elhoz egy kumbia de kolumbiát, a kezdésben pedig Rimsky-Korszakov dongója szólal meg Illényi Katica különleges feldolgozásában. Ez lett a Bumble Boogie. Jó szórakozást, töltsék az éjszakát is a Jazzyvel, én most búcsúzom, este 10-től újra várom Önöket. Hölgyeim, jó éjt, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Hey. Vigyázz rám, kérlek, még maradnék. Amikor indulsz, én utánad szaladnék. Amikor érkezel, majd eléd megyek, és csak remélem, hogy egy életre elég leszek. Nem az vagyok, akit vártál, ezt tudom rég, de a reményt azt magam után húzom még. Érzem, ahogy dobog itt belül, ez a szív itt a sárban, de holnap majd felül. Egyszer majd elindulunk, tudod, te meg én, mennyei utazás, a pokol peremén, mondanám.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett irodai épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: Jazzy. Ez az Intermezzo, a vonalban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Szia Zoli, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Zoli, az állatkertben mindig történik valami, az állatok területén is, illetve a növények világában is, és kulturális témában is várjátok a látogatókat. Most nem is tudom, hogy ugye elsőre mire koncentráljunk, hol van a fókusz?
1: Hát említetted az állatok mellett a növényeket is, lehet, hogy azzal kellene kezdeni, mert hogy nem olyan régen egy beporzó barát kertet, úgy neveztük el, hogy beporzóna, hát egy ilyet nyitottunk meg itt az állatkertben. Ugye az, hogy egy állatkert parkosított területen van, az nem kunst, hát ezt minden állatkert tudja, az állatkert névben is ez benne van, de ugye mi nem csak ez a szerepük a növényeknek nálunk, hanem mi egy állat- és növénykert vagyunk, tehát mi egyszerre vagyunk egy botanikus kert és egy arborétum is amellett, hogy állatkert vagyunk, tehát ez egy gyűjteményes kert. Valójában, ha nagyon szigorúan veszik, akkor az állatkertben többféle növény van, mint állat, pedig állatból is elég sok van, hiszen nemzetközi összehasonlításban is nagyon sok állatfajjal foglalkozunk, hát Magyarországon meg aztán végképp az állatkertek közül mi mutatjuk be a legtöbbféle állatot. És hát ez a beporzóna, ez a beporzó barát kert, ez hát először úgy indult, hogy a biodóm térségében, a biodóm szabadtéri kifutóinak a környékén, ugye amikor parkosítottuk a területet, akkor a mi kertészeinknek szívügyük volt, hogy hát egy olyan kertrészt, egy olyan parkrészt hozzunk létre, ami valóban beporzó barát. Ugye hát azt tudjuk, hogy a növények beporzását legnagyobb részben különböző rovarok végzik, bár vannak szélporoszta a növények is egyébként, és hát ezek a beporzó rovarok, ezek viszont elég nagy bajban vannak. A mezőgazdasági termelésnek a módjától kezdve a nagymérű vegyszer használaton át az éghajlatváltozás is. Sokféle problémájuk van ezeknek a beporzóknak, amik ugye Magyarországon elsősorban, hát most nem arra gondolok, ahol házi méheket tartanak, hanem hogy egyébként ugye vadméhek, poszméhek, zengőlegyek, letkék, viráglátogató bogarak, elsősorban ezek a beporzók Magyarországon, hát trópusi területeken van, ahol mondjuk vannak olyan kisemlősök, mézrablő esényes, mondjuk Ausztráliában, vagy van, ahol a kolibrik, akik ilyen beporzó szerepet töltenek el, de hát Magyarországon elsősorban rovar beporzók vannak. És ugye egy kert úgy lesz beporzó barát, hogyha pár dologra odafigyelünk, például arra, hogy gyakorlatilag már kora tavasztól az első virágok megjelenésétől kezdve késő őszig a fagyok beálltáig mindig legyen olyan növény, ami éppen virágzik ebbe a beporzó barát kertbe. Aztán az sem mindegy, hogy ezek milyen virágok pontosan, mert a sok ilyen nemesített növény az egyszerűen olyan az anatómiája, hogy nem is férnek hozzá igazán jól a beporzók. Aztán általában a hazai őshonos vadon élő növényfajok azok elég jók, hiszen hát a hazai rovarvilág tulajdonképpen ezekhez alkalmazkodott. És hát még egy csomó ilyen trükkje van, hogy hogyan lehet egy rovarbarát kertet, egy beporzó barát kertet létrehozni. Most mi nem csak, hogy létrehoztunk, hanem ez egy ilyen bemutató kert is, tehát mindenféle információs felületeket, interaktív elemeket is elhelyeztünk. Egyrészt, hogy a növények és az állatok között ezt a különleges kapcsolatot, a beporzó és beporzott kapcsolatát megjelenítsük. Másrészt azért, hogyha valaki hát otthon szeret kertészkedni, és szeretne ilyen beporzó barát kertet, beporzónát létrehozni, akkor ehhez is adunk jó tanácsokat, és itt tulajdonképpen ehhez készült el most az állatkertben, nyílt meg és látogatható ez a beporzóna. Ja, általában állatokról szoktunk beszélni, de hát akkor már beszéljünk egy ilyen botanikai dologról is, amiben persze az állatoknak is szerepük van, és nagyon izgalmas megfigyelni, hogy pont ezek a beporzók ott meg is jelennek, és látogatják ezeket a virágokat. Tehát ez egy nagyon érdekes ilyen természetrajzi megfigyelésekre is alkalmas terület, ez a beporzón, ez a beporzó barátkert az állatkertben.
0: Legalább okoztunk egy kis meglepetést a hallgatóinknak, hogy nem rögtön az állatokkal kezdtük, pedig bizonyára ott is van számos történés, de hamarosan erre is rátérünk Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: A vonalban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője, hát legutóbb ez utóbbira koncentráltunk, a növényekre, azonban hát ki nem hagyhatjuk az állatokat, Zoli, nem is tudom, mi történne itt velünk, ha nem beszélnénk róluk.
1: Eszünkben sincs kihagyni az állatokat, annál is inkább, mert ott is van bőven mesélni való. Ami most a legfrissebb hír az az, hogy elkezdtek kikelni a fiókák a flamingóknál. Ugye nekünk egy nagy rózsás flamingó csapatunk van, ami nem egyszerűen csak nagy, hanem az európai állatkertekben ez a, hát mondhatjuk, hogy a legnagyobb rózsás flamingó kolónia, és a legjobban szaporodó is, hiszen rendszeresen vannak fiókák a tavalyi szezonban, nagyjából olyan 25-26 fióga kelt ki a tojásból, és cseperedett föl sikeresen, és valami hasonlóra számítunk az idei évben is. Eddig már egy olyan 15-16 körüli fióka az, ami már kikelt, és meg is számláltunk, de hát még vannak tojások, amelyeken kotlanak a szülőpárok. Ugye a flamingóknál az a módi, hogy ők hát ilyen homokból, iszabból, sárból építenek maguknak fészek építményt, ami olyan, mint egy miniatűr vulkán, tehát ez egy kis kupac, és a tetején van egy mélyedés, egy kráter, oda kerül a tojás, egy vagy kettő szokott általában lenni, és hát a szülőpár felváltva kotlik rajta, illetve viseli a gondját utána a kikelt fiókáknak, akik nagyjából egy hónapos keltetési idő után kelnek ki a tojásból, de hát még egyáltalán nem hasonlítanak a felnőtt flamingókra. Nyilván nem csak a méretük más, hanem a testarányaik is, és nincs ez a jellegzetes görbület a csőrükön, ami a felnőtt flamingókra jellemző. Nem is úgy táplálkoznak, hiszen a flamingók a vízből szűrik ki a mikroszkopikus élőlényeket, ez a táplálékuk. A flamingó fiókák azonban még nem tudnak ilyesmit, tehát nem tudják kiszűrni ezt a táplálékot, de ez nem baj, mert úgy etetik őket a szülők, hogy a torok tájékon egy ilyen tápláló váladék termelődik, ezt betytejnek hívják, és akkor ezt csorgatja át a tojó a csőréből, a fióka csőrébe, és hát ez a tápláló betytej, ez az, amivel táplálkoznak a fiókák az első időszakban, és hát egy darabig mindenki külön van a szülőkkel, és aztán utána néhány héttel később, hogy már növekednek a fiókák, az egész kolónia összetereli az összes fiókát, és akkor így óvodásítva könnyebb figyelni rájuk, és könnyebb vigyázni rájuk, és aztán így csöperednek tovább. Úgyhogy ezt is meg lehet figyelni az állatkertben mostanában, de hát a fekete hattyúknál is van 4 nagyon aranyos fióka, vagy hogy az emlősökről beszéljünk, van egy Észak-Afrikában, ahol most nagyon bájos kisemlős, a gundi, és ott is kölykök születtek a közelmúltban. Ugye korábban is szaporítottunk gundikat, de most az elmúlt néhány évben volt egy kis szünet ebben a dologban, és most újra vannak kicsik, úgyhogy őket is érdemes megnézni, ők a nagy szikla belsejében kialakított Varázshegyben laknak, ott van a gundi bemutatóhelyünk.
0: A fekete hattyú fiókáknak van már neve?
1: Nevet még egyelőre nem kaptak, ugye a szülőpár Édua és Eduard, és hát ők már számos alkalommal örvendeztettek minket fiókákkal, és hát ők nagyon jó szülők, nem csak azért, mert gondosak, hanem azért, mert gondosan védelmezik is a fiókákat. Hát gyakorlatilag nem csak a valós, hanem a sokkal nagyobb számban előforduló véletlenségektől is, tehát ugye a látogatók közül is valakiről úgy gondolják, hogy egy kicsit talán közelebb merészkedett ott a korlátnál, bár még a korláton kívül van, de esetleg behajol, vagy ilyesmi, akkor általában a hím állat az mindjárt szalad oda, és sziszeg, és megmutatja, hogy hát itt nem babra megy a játék, és hát még csak véletlenül se gondolja senki semmire az ő fiókáival kapcsolatban, úgyhogy meg lehet ezt is figyelni, hogy milyen gondos szülőmadarak ők.
0: Köszönöm szépen, Zoli, nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével.
2: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Zoli, amikor az ember ellátogat hozzátok, akkor rendszerint nagyon jól érzi magát, és egyszerűen repülnek az órák. Na de mi történik akkor, ha bezár az állatkert?
1: Hát ezt is meg lehet nézni, mert rendszeresen szoktunk esti sétákat is rendezni. Pontosabban ugye ez úgy néz ki, hogy vannak hagyományos esti programjaink, mert majd augusztus utolsó péntek estéjén idén is lesz állatkertek éjszakája, tehát az még azért odébb van, meg ugye Halloweenkor is szoktunk esti programot tartani, de ugye az esti sétáknak a szezonja az viszont most ebben a hónapban kezdődött meg, ugye legközelebbi alkalom majd május 28-án csütörtökön lesz, amikor ilyen esti sétát tartunk, hát ilyenből általában havonta kettőt szoktunk tartani, tehát majd június, július, augusztus hónapokban, sőt még szeptemberben is lesz majd két-két olyan este, amikor hát ilyen esti sétát tartunk, amit úgy kell elképzelni, hogy az állatkert nyitva tartási ideje után hát előzetes jelentkezés alapján ilyen kis csoportos foglalkozás keretében tartunk vezetett sétákat, de ebben nem csak az este a lényeg, hanem az, hogy hát olyankor már nincsenek más látogatók, viszont mi ezekkel a csoportokkal, az esti séta résztvevőivel, ez egy exkluzív programot, be is tudunk menni olyan helyszínekre is, amely egyébként normál körülmények között nappal egy rendes állatkerti látogatás során nem látogatható, tehát ezek olyan terek, ahol általában az állatkerti állatgondozók szoktak mozogni és tevékenykedni. Hát több ilyen helyszín is van, hogy ellátogatunk az állatorvosi rendelőbe, vagy a takarmánykonyhába, vagy egy rendhagyó elefánt tréning rendszer részesei lehetnek azok, akik egy ilyen esti sétán vesznek részt. Olyan is előfordul, hogy a cápa sulinak az emeleti szintjére, tehát arra a kezelőtérre látogatunk el többek közt a séta során, ahol egyébként ugye az állatgondozók szoktak tevékenykedni, és onnan etetik, meg onnan kezelik a cápákat, hogyha ilyesmire szükség van. A soron következő, tehát a május 28-ai legközelebbi alkalmon a három fő helyszín, ahol a kulisszák mögé betekintünk, az a Mérgesház, a Pálmaház, illetve az Orrszarvúak lesznek, és hát az orrszarvúakhoz is itt majd sokkal közelebb lehet kerülni. Nyilván állatgondozói felügyelettel, mint egyébként egy normál állatkerti látogatás során. Az állatkerti weboldalán egyébként ott van ennek az esti sétának részletes program kínálta, mikor van és milyen kiemelt helyszíneket keresünk fel azok már, amellett, hogy hát azért több más helyszín is van, de mindig van három kiemelt helyszín. Hát ezek a nyitva tartási idő után általában 18 óra 30-kor szoktak kezdődni azokon a napokon, amikor ilyet tartunk. És ez egy nagyon izgalmas program, amit elsősorban azoknak ajánlunk, akik egy kicsit így az állatkert kulisszát titkaira, a színfalak mögötti világra is kíváncsira.
0: Például a pici hattyúfiókákat, fekete hattyúfiókákat meg lehet nézni?
1: Hát a fekete hattyúfiókákat, azokat bármely állatkerti látogatás során nappal is meg lehet nézni. Aha. Tehát abban mondjuk olyan sok újat nem tudna mutatni egy ilyen esti séta, de mondjuk például abban igen, hogy ugye a cápákat a cápasuliban megnézhetjük bármikor az állatkert nyitvatartás idejében, sőt ott heti 5 alkalommal délben a kollégák merüléses cápaetetést is tartanak. Na de hogy egyébként hogy néz ki az a háttér, ahonnan a cápákat gondozzák, oda hívják őket, és akkor meg lehet etetni mondjuk a dajka cápákat, vagy például egyáltalán megmutatjuk, hogy hogyan varázsolunk tengervizet ide Budapest közepére, annyit, hogy abban a cápák is kedvükre lubiszkolhatnak, hiszen ennek a bizonyos cápasulinak a legnagyobb medencéje az 3-4 millió liter tengervizet tartalmaz. Tehát egy nagyon érdekes ilyen kulisszák mögötti látnivalókra van mód, és ugye hát említettem, hogy azért normál esetben nem nagyon lehet hozzáérni az orrszarvúakhoz, annál is inkább, mert ők veszélyes állatok, de az esti séták alkalmával tudunk az állatgondozók felügyelete mellett ezeknek a csoportoknak, akik az esti sétán vesznek olyan körülményeket teremteni, hogy hát tényleg a szokásosnál jóval közelebb, mondhatni, testközelbe kerülhetnek az orrszarvúakkal, úgyhogy ez természetesen egy teljesen biztonságos dolog, csak ezt ugye normál körülmények között mondjuk napi több ezer látogatóval nem lehetne megvalósítani, csak ilyen kis csoportos foglalkozások keretében, úgyhogy erre jó ez az esti séta igazából, hogy olyan helyekre is eljutunk, ahol van napközben látogatóként, már csak azért se juthatnánk be, mert hát ezek úgy vannak kialakítva ezek a helyek, hogy hát arra vannak méretező, hogy ott állatok vannak, állatgondozók vannak, de hát nem tudott naponta több ezer vagy évente egy millió ember lenni, hiszen ennyi a látogatószám az állatkertnek, de időnként egy-egy kisebb csoport a hozzáértő vezetőkkel el tud látogatni ezekre a helyekre, erről szól az esti séta.
0: És akkor az ember például egy ilyen orszarvú simogatásnál ilyen hosszú kezet növeszt magának, ugye? Vagy valamit, szóval, hogy semmi...
1: Hát, ezt kell elképzelni, hogy egy kis finomságot adunk az orszarvúnak, és akkor ezt kézből oda lehet adni, előtte persze. Ugye itt van arra mód, hogy mindenkinek az állatgondozó kollégák elmagyarázzák, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy mindenki biztonságban legyen, de mégis legyen valamilyen kontakt az állattal, és akkor hát ez megtörténik, és hát azért ez nem úgy kell képzelni, hogy bemegyünk az orszarvúhoz, az fölülünk a hátára, és közben simogatjuk. Ezt az orszarvúval nem lehet megoldani, legfeljebb egy lóval, de egészen különleges élmény ez egyébként is. Úgyhogy ez például nagyon szokott tetszeni a közönségnek, azért is emeltem ki itt most a sorom következő esti séta programjai közül ezt, mert ez egészen különleges, de mondjuk a pálmaházban is azért ilyenkor nagyon sok minden mást meg lehet nézni többet annál, mint egy normál kerti látogatás során. Ugye ez is benne lesz a programban, hogy a mérges házi látogatás is.
0: Ez történik az állatkert bezárása után, akkor is van élet. Hát hogy ne lenne? Hát ott vannak az állatok, és akkor mi is egy kicsit bekukucskálhatunk. Köszönöm szépen, Zoli, jövünk vissza. Hanga Zoltán a vendégem, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Zoli, az idei év nagyon különleges, már csak abból az apropóból is, hogy éppen 160. születésnapját tölti az állatkert. Hát nyilvánvalóan ezt megünneplitek, de hogyan?
1: Maga az állatkert 1860. augusztus 9-én nyílt meg, és általában a megnyitás évfordulóján szoktuk a születésnapot ünnepelni, ami valóban most a 160. lesz. De úgy gondoltuk, hogy hát akkor ez nem csak egy alkalom, hanem az egész 2026-os esztendőt egy jubileumi emlékévé nyilvánítottuk, és hát ezzel kapcsolatban mondjuk a honlapunkon, közösségi média felületeinken is rendszeresen teszünk közre olyan tartalmakat, amik kicsit felelevenítették az állatkert múltját, és hát rendszeresen vannak ezzel kapcsolatos programjaink. De legutóbb ugye múlt héten hétvégén volt egy ilyen multidéző programunk, de úgy készülünk, és érdemes is figyelni az állatkert honlapján az aktuális programokat, mert a nyári hónapokban is minden hónapban lesz egy olyan hétvége, amikor ilyen multidéző programot szervezünk, és hát majd a fő esemény az meg természetesen azon a hétvégén lesz, amikor augusztus 9-e is van az állatkert tulajdonképpen egy születésnapja, és hát ekkor is majd rengeteg programmal várjuk a közönséget, és hát ugye ami még az idei évnek a nagy kiemelt programja, vagy újdonsága, inkább azt mondanám, hogy új látnivalója lesz, hiszen ez nem egy néhány napig tartó program, hanem pont az a lényeg, hogy ez egy tartós új látnivaló, hogy ugye a Biodóm központi csarnokában a városi oázist is megnyitjuk a nagy közönségnek.
0: Ez hogyan néz majd ki?
1: Úgy kell elképzelni ezt, amit majd megnyitunk a nyár derekán, július hónap folyamán. Ugye a Biodóm az egy 1,7 hektáros létesítmény, és hát ennek a központi csarnokában nagyjából egy hektáron fog megnyílni ez a bizonyos városi oázis, ami egyrészt egy ilyen trópusi, szubtrópusi növény bemutató, de hát úgy kell elképzelni, hogy ebben azért 13 000 növény lesz, és illetve hát már ezeknek a betelepítése, ez már most, hogy most nagy munkában vagyunk, és a növények közül bizony 101 lesz a termetű, tehát 5 méternél magasabb növények száma, nagyon szép terjedelmes datójapálmaink és eszpérék vannak, és hát ezt a trópusi hangulatot, ezt nyilván meg fogjuk fejelni azzal, hogy hát nem csak növények, hanem állatok is be lesznek majd mutatva ebbe a térbe. Ami nagyon izgalmasnak tűnik, az a Hulmán, ez egy cerkófélék rokonsági körébe tartozó, nagyon mozgékony, nagyon izgalmas majomfaj, de lesznek például nagyon szép látványnyújtó bali seregélyek is, ők ugye a Bali szigetén honosak, és ez egy ritkulóban lévő fenyegetett állatfajta, természetvédelmi szempontból is fontos az ő tartásuk, bemutatásuk, és hát még számos egyéb fajjal, állatfajjal is készülünk ebben a térben. Lesz még meglepetés, amit most még nem mondhatok el, de hát ez az is az állatkertnek az ilyen természettudományos ismeretterjesztés, élményszerű természettudományos ismeretterjesztés körébe tartozik, és hát magát ezt a trópusi, szubtrópusi közeget is majd egy csomó minden teszi még hangulatosabbá, többek közt egy több mint 14 méter magasról lezuduló vízesés is lesz ebben a városi oázisban. Tehát ez egy nagyon izgalmas látnivaló lesz, és ugye ez egy jelentős előrelépés a magának a Biodóm fejlesztésnek a megvalósításában, hiszen ugye az elmúlt években azért már ott több időszakos programot, dinókiállítást, fényművészeti tárlatot, Lampion Fesztivált és másféléket tartottunk igazából, és ezeket a Biodómmal kapcsolatos programokat azért több mint 2 év alatt olyan 311 000 ember kereste föl, tehát azért az éves látogatottság már eddig is ezeken az ideiglenes programokon is annyi volt, amit egy közepes magyar állatkert éves látogatottságként megirigyelhetne. De most ugye az újabb lépés ezzel ennek a városi oázisnak a megnyitásával, hogy a Biodómnak legalábbis ez a része, ez egy állandó látnivalóként, plusz látnivalóként hagyjuk.
0: Zoli, természetesen az állatkert 160. születésnapjához semmi nem mérhető, de hogy közben azért nálatok rendszeresen vannak ünnepek, például minden állat születése az, ugyanígy ünneplitek őket akkor is, ha nevet kapnak, a névadási ünnepség, és még számos alkalmat is találtok erre, de hogy közben mégiscsak ünnep, azt hiszem, ott lenni egyáltalán, velük lenni, köztük lenni, gondoskodni róluk, és a barátjuk, a társuk lenni.
1: Hát, hogy klasszikusokat idézünk, azt is lehetne mondani, hogy minden nap karácsony és minden éjszaka szilveszter. Tehát mindig van oka az ünneplésre. De igazából az a fontos, hogy ebből az érzésből minél többet átadhassunk a közönségnek. Tehát mondjuk egy család számára, hogyha eljönnek az állatkertbe együtt, az azért mi reméljük, hogy ünnepnapnak számít, és nagyon jól érzik magukat. Mi azt szoktuk mondani, hogy az állatkert a legjobb családi program, és nagyon izgalmas, hogy ugye itt minden korosztály megtalálja a maga számítását, a neki való élményeket, és ezért nagyon alkalmas az állatkert arra, hogy akár nagy családok, három generáció eljöjjön együtt az állatkedvés közös értékes, tartalmas szabadidőt töltsön el itt együtt, és ez még hozzátartozik, hogy a mi állatkertünk már olyan régóta létezik, hát pont erről is beszéltünk, hogy idén vagyunk 160 évesek, hogy amikor egy család vagy egy nagy család eljön hozzánk látogatóba, akkor szinte mindig előkerülnek a szülőknek, mert nagyszülőknek az állatkerthez kötődő gyermekkori emlékei, sőt talán még olyan történetek is, amelyek ma már nem is élő korában él családtagokkal estek meg az állatkerti látogatás során, és aztán a családi legendáriumnak a részévé váltak. Úgyhogy ilyet is tud az állatkert, nem csak természetközeli szabadidős kikapcsolódást biztosít, nem csak egy jó családi program, meg hát persze oktató, ismeretterjesztő szerepe is van az állatkertben a természetvédelmi funkcióin túl, hanem hát tulajdonképpen arra is alkalmat ad, hogy családok közösen hát értékes időt töltsenek együtt, és egyfajta ilyen generációs hidak is épüljenek azok között, a generációk között is, akik ma léteznek egy nagy családban, de esetleg olyan generációk között is a történetek nyomán, akik ma már nincsenek között.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Zoli. Sok látogatót kívánok az állatkertbe.
1: Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk.
0: Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, az teljesen természetes, hogy a közelgő gyermeknapra hívjuk fel mindenki szíves figyelmét. Az kevésbé természetes, hogy bevallom, hogy nem szeretem a gyerekmunkát, illetve a gyerekek versenyeztetését, de hogyha nagyon aranyosak, azt mindenki imádja. Énekes, táncos, versmondó és zenélni tudó gyerekek, figyelem nagyszabású, ki mit tud versenynek ad otthont, május 31-én a Savoia Park óvodás és általános iskoláskorú gyermekek indulhatnak el, szerintem szülőkkel, aztán a rendes, kedves és nagyon aranyos zsűri, akik Balogadinából, Szabó Mátéból és Vágó Bernadett színművészekből áll, majd véleményezi az előadásokat, és több mint 120 nyereményt osztanak ki. Hogy mi is a zsűri

0: bemegy, hogy gyorsan a szenzoraival leképezi azt, hogy ki az, aki szimpi, ki az, aki kevésbé, ki az, aki bizalmat sugároz, ki az, aki kevésbé, mint ahogy szerintem ez az életben is van. Ugyanígy egy ilyen helyzetben is már látszik a jelmezeken, ha tetszik, vagy már látszik a gyerkőcökön, hogy ők hogy állnak ez a dologhoz, és hát nem akarok ilyen nagy közhelyeket túlfogtatni, de hát amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten, ezek ilyen egymásra ható dolgok. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki látod, hogy ő szeretné megmutatni azt, amit tud, nekem anyukám mindig azt mondta, hogy mindig azt mond, fiam, amit tudsz, ne azt, amit nem tudsz. Ha azt meg szeretné mutatni, vagy szeretné megmutatni, amiben ő jó, amiben ő ügyes, és nem nógatni kell, és oda rúgdosni effektíve a színpadra, hogy mondjál már egy verset, akkor az szerintem az érződik abban a pillanatban, és az onnantól kezdve viszont nem lehet rossz. Nyilván lehet a végtelenségig javítgat és gyakoroltatni akármit is, de az onnantól kezdve már egy szint. Itt azért ezt tudni kell, hogy ugye egy pláza közepén vagyunk, tehát itt azért annyira meghitt nem tud lenni a pillanat, hogy úgy mondjam, mert hát rengeteg minden valami elvigye az ember figyelmét, de a hang nyilván legalább annyira meghatározó, mint a gyerkőcök kiállása, mint akár a ruhája, mint akár az egész fiziliska, amivel ő képviselteti azt, amiben éppen ügyes lesz, hogy ez most tánc lesz, ének lesz, vers lesz, mondóka, vagy papírcsákú hajtogatás, fogalmam sincs igazából, de mondom, én nyitott vagyok mindenre, aztán jöjjön, aminek jönnie kell.
1: Van-e, amitől Balog Edinával, vagy Vágó Bernadettel együtt biztos, hogy föláll a szűr a hátatokon? Mi az, amit ne?
0: Ami nem önazonos, ami nem a gyerekhez való, ami nem a gyereknek való, azzal ne. Ne álljon föl a gyerek és stand-up comedizzen nekem káromkodások közepette például, mert az nem lesz vicces. Tehát az kínos lesz, és alig várjuk majd, hogy lepontozhassuk effektíve. Anélkül, hogy bárkit megbántanék, mert hát ki vagyok én, csak elmesélem a sztorit, hogy a jelmezversenyen. Tehát mondjuk találkoztunk olyan, nem tudom, 4-5-6-7 éves gyerkőccel, aki olyan valakinek öltözött be, ami 14-16 pluszos karikás sor. De ha valaki 5 évesen nekiáll brékelni, és az nem kínos, hanem jó, akkor az lenyűgöző. És ha valaki nekiáll 7 évesen rappelni, és nem tényleg nem a káromkodások vannak benne, hanem versszerűen ringbe szedve mondja el az óvodai jelének beiktatását, az truváj tud lenni. Tehát ezek szerintem mind érdekes dolgok. Legyen önazonos valahogy. Valamilyen szinten legalább.
1: Természetesen az évad végén kérdezlek. Vagy már nincs ilyen, hogy színházi évad?
0: Én 2010-ig voltam társulati tag a Magyar Színházban. Azóta én szabadúszom. A szabadúszóknak nem nagyon van olyan, hogy évadkezdés meg évad végén. Vagy befejeződik az évad, vagy elkezdődik. Nyilván a szeptembertől körülbelül júniusig tartó időszakot lehet egy színházi évadnak nevezni, aztán július-augusztusban meg a nyári játékokról szól a nyár, tehát végül is minden mindennel összeolvad. Most éppen egy bemutató előtt vagyunk, nem sokkal.
1: A zene azért az nálad is központi?
0: Maximálisan, igen. Kicsi gyerekkorom óta meghatározó élménye vagy meghatározó tényezője inkább az életemnek. Zene óvodától, a zenei általános és gimnáziumon keresztül a felsőoktatásban is közel a zenéhez, hangszertanulások, zongora, dobolás, éneklés, tánc, ez mind kivehetetlen már a múltamból, és szerintem az egy nagyon jó dolog, ha az ember jó barátságban van a zenével, legyen szó bármilyen zenéről, ami neki örömet szerez, legyen az komoly zene, legyen az metal, legyen az rap, legyen az bármi popkulturális szerzemény, és szerintem a zene az gyógyít. Én azt gondolom, hogy mindenkiben van valami, aztán, hogy az megfelelő táptalajba helyeződik-e, azt nem tudom. Lehet, hogy sokkal jobb Forma 1-es versenyző lennék, mint amilyen színész vagyok. De ez valószínűleg már nem fog kiderülni soha, mert senki nem rakott talán Forma 1-es autót. Én meg már közel 30-40 éve töltem ebbe a pályába, úgyhogy ezt már nagyon nem fogom feladni, csak úgy négy lágy gumiér. Én azt gondolom, hogy mindenkiben rejlik valami, csak meg kell találni a megfelelő témát leginkább. De ezek a gyerekkorban elkezdődő, vagy gyermekkorban szárnyat próbálgató kis akciók, ezek pont erre lehetnek jók, hogy kiderüljön. Volt például egy olyan csoporttársam, aki rendszerint elvert, hogy úgy mondjam, versmondásban. Mindig.

0: Ő volt az első, én mindig a második lettem, aztán szétszakadtunk, mert mentünk a Szélrózsa két irányába, aztán megint volt egy ilyen vetélytársam, aki megint mindig jobb volt. Érdekes mód, egyik őjük sincs a pályán. Az egyikből nem tudom, informatikus lett, a másikból meg nem tudom mi lett, mert külföldön él, és nem is foglalkozik a színházzal, mint olyan. Lehet, hogy lett volna bennük, de nem ezt a helyzetet választották, hogy aztán most boldogabbak-e vagy nem, vagy kiegyensúlyozottabbak-e vagy nem, vagy ne, ezt nem tudom, meg nem is tisztem ezt sem eldönteni. Szóval azért mindenkiben rejlhet valami kis huncutság, amit aztán érdemes kiaknázni. Persze az is lehet, hogy az egyik őjükből valószínűleg azért nem lett, mert inkább anyuka akarta megvalósítani önmagát, mint ő maga szerette volna, és ezzel is vigyázni kell, hogy ne a szülő köszönjön vissza a gyermeknek a produkcióján, hanem erre mondom én talán, hogy önazonos legyen.
1: Rendítsek, értem, szinkronra kérdezzek, ne kérdezzek.
0: Én szerintem a magyar szinkron nagyon kell. Főleg azért kell, mert megpróbálunk a mai napig annak ellenére, hogy nagyon sok ellenségünk van idézőjelben. Az idő, a leadási határidő, az időnkénti sok munka, amire nem jut annyi, figyelem, stb. Ennek ellenére a színészek próbálnak borzasztó szépen beszélni, és választékosan fogalmazni. És erre szerintem törekednünk kell. Addig, amíg ez a szép magyar nyelv a köztudatban van, addig ezt óvni és ápolni kell, és tovább vinni. És az, hogy Arany Jánosnak több mint 40 kifejezése van arra, hogy valaki elpirul, azt érdemes életbe tartani, tehát azt érdemes fenntartani, és érdemes ezeket a szavakat használni, és én a szinkronban is arra törekszem, hogy ne legyen szóismétlés, hanem inkább szinonimás szavakkal egészítsük ki azt. Ha esetleg a fordító erre nem figyel annyira oda, én akkor önhatalmulag vagy a rendezővel való egyeztetés után próbálom ennek az értékét tovább menteni. Ez jó dolog szerintem, és tartsuk életben, amíg csak lehet. Hál' Istennek sokan nagyon hálásak, és múltkor például pont két sorozat kapcsán egy étteremben találkoztam egy számomra teljesen vadidegen családdal, és utána kinn a parkolónál azt mondták, hogy mi ismerünk téged, és imádunk, és fantasztikus az a munka, amit ti elvégeztek, és ti ugyan nem ismertek minket, vagy te sem ismersz minket, Máté, még néven is lettem szólítva, de hogy oda vagyunk meg vissza, és nagyon köszönjük. Na hát ez olyan tulajdonképpen aznapra meg is volt a napi jó cselekedetem, hogy úgy mondjam, meg az övék is, úgyhogy akkor lehetett ott rebdesni a levegőbe. Ez jó dolog, és jó érzés az embernek. Mindenkinek szüksége van pozitív visszajelzésre, és hát nyilván nekünk is jól esik ez.
1: Ne felejtsék tehát, ki mit tud, apróságoknak, ovisoknak és általános iskolásoknak május 31-én a Savoya Parkban regisztráljanak, gyakoroljanak, izguljanak egy nagyon picikét, és köszönjék meg velem együtt a jó tanácsokat, illetve a külföldi filmekben is felismerhető hangot Szabó Máté színművésznek, a Reggeli Express vendégének.

0: Lássuk, milyen programokkal érkezik a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, mondhatnék szilárd tényeket, pláne Konstantin napon, de hát azért vannak meglepetések is, és milyen jó, hogy vannak meglepetések, és milyen jó, hogy vannak improvizációk, mert hogy pénteken, holnap este 6-kor a Fugában improvizált kortárs zenei est lesz, nem első, ez egy sorozat, pillanatnyi kompozíciókkal. A kortárs zenei szintéren aktív és elismert zenészek működnek majd közre, és az az igazi szakmai súlya ennek az estének, hogy az előadók képzett zeneszerzők. A művészeti csoport szakmai vezetője Dobszai Meskó Ilona, az elismert karmester zeneszerző és zongorista, két egykori zeneszerző tanítványával, Botos Gergelyel és Szegvári Rolanddal alkották meg ezt a bizonyos csoportot, és a csoporthoz mindig csatlakozik egy negyedik, egy hangszeres játékos, akinek személye most még nem ismert, hát ez is egyfajta meglepetés. Tehát az improvizált kortárs zenei esten a Fugában pénteken 18 órától. Néhány hely viszont már nem ismeretlen számunkra, de az oda és ahhoz kötődő történetek igen. Szent helyek és bűnös városok, ha hiszik, hanem ez egy igazi történelmi stand-up lesz a Marciban, a Marciván téri művelődési központban ma este 6-kor, aki önök elé áll, Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, tel is tele sztorival, adomával, bocsánat, hogy ezt mondtam, de hát a piramisok titkairól és a királyok völgye kifosztásáról rengeteg története van. Ismerjük-e az összes eltemetett királyt, vagy vannak-e hiányzó fáraó sírok, kik voltak a fosztogatók, egyetlen egy isten, vagy ember kedvéért valóban rejtélyes módon építették-e a piramisokat, és a többi. És a többi, úgyhogy érdemes ma este 6-kor gúla alakzatban felsorakozni a Marcibányi téri művelődési központban. Aztán egy pici lélek elemzés, a Freud Café pénteken este 6-kor várja önöket a Magvető Caféban. Az a biztos, hogyha a Dohány utca 13-at keresik meg. Pszichológiai pillanatkép nem látják, de az AI itt nagyon fontos, illetve AI vagy MI, kapcsolódások az ember és a mesterséges intelligencia között. Campos Jiménez, ez annak kiképző pszichoanalitikus mesél majd, az előadást Kőszeg Sára vezeti fel, és majd Bokor László moderálja. Tehát itt van velünk ez a digitális világ, ugyan alig néhány évtizedet már jó, de már jól megirettünk tőle. Pszichoanalitikus és pszichológiai szemszögből közelítjük meg a jelenségeket, betekintünk a rendelőkbe is, hogy a digitális kor mit hoz a terápiás térbe, mennyire befolyásolják egymást az emberi sajátosságok, illetve a gépi intelligencia működési mechanizmusai, hogyan hat érzelmi életünkre a digitális világ, meg annyi kínzó kérdés, és reméljük, hogy nem mesterséges, hanem őszinte válasz. Tehát Carlos Jiménez Annától a Magvető Caféban péntek este 6 órakor, föloldva a lelkizést, én nagy brummogást és berregést javaslok mindenkinek, főleg a hímneműeknek, szombaton és vasárnap oldtimerek tavaszi randevúja zajlik majd szivatóval a Magyar Vasút Történeti Parkban, mindenféle oldtimer autóval és motorral. Az Elegance Classic Oldtimer autó és motor kiállítás is ott lesz, válogatott magyar és külföldi járművekkel. Ha hiszik, ha nem, a zebrán át lehet menni, de csak zöldön, és ez egy családbarát programokkal készülő program, úgyhogy kívánok minden programhoz jó berregést, illetve lelkizést, valamint jó szórakozást.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Tovább melegszik az idő. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Különleges szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják, a központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, ma is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: One time. Two time.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Kamasz Melinda és László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Bart István, klímapolitikai szakértő, aki egyébként visszatérő vendégünk. Jó reggelt,
2: szia. Jó reggelt, kívánok, szervusz.
1: Ugye egy könyv kapcsán hívtunk be egyszer, amikor napozószékek a Titanicon, ez volt a címe, az egyébként szerintem remek könyvednek, tudom, mindenkinek továbbra is ajánlom, akit a klíma érdekel, szerintem tankönyvnek is kiváló. De hogy most egy picit már ezen túl megyünk, mert ugye rengeteg mindent azóta is történt, mióta a könyved megjelent. Hát ugye egyrészt ott van az orosz-ukrán háborúnak még mindig nincs vége, azért ott is történnek olyan dolgok, ami szerintem hat az energiapolitikára, a klímapolitikára világban, de hát ennél talán sokkal meghatározóbb az, ami most az iráni helyzet miatt most már hónapok óta van, Hormuzi szoros lezárása, ugye az olajtankerek nem tudnak jönni, a gáz, az LNG-t nem tudják kihozni a Hormuzi szoroson keresztül, és akkor például van egy ilyen kérdés, ami, hogy ki a legzöldebb amerikai elnök, és nekem erről az jut eszembe, hogy így az amerikai elnök választási kampányban volt egy híres mondás, de szerintem lehet, hogy ezt meg kéne változtatni. Green baby, green.
2: Igen,
1: nem? Tehát a drill baby, hát, drill helyett a green baby, green, ez hát, lesz Trumpnak az állandó jelzője?
2: Hát igen, nagyon sokan mondják ezt manapság, hogy tulajdonképpen ennél többet nem lehetett volna tenni a zöld átmenetért. Mondjuk, hogy mondjam, mint amit Trump elnök tett, mert ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag azzal, hogy lezárt, hogy gyakorlatilag ezzel a háborúval beláthatatlan időre ugye lezáródott ez a Hormuzi szoros, ezzel ugye nem csak az történt, hogy ugye kilépett, amit az olaj 20%-a a világpiacról, és a gáznak pedig talán a 3%-a, hanem az is történt, hogy mindenki számára bebizonyosodott, hogy a fosszilis energia az nem olcsó és nem megbízható. Tehát, hogy ezt azok a dolgok, amik ugye...
1: nagyon hirtelen nagyon drága.
2: Igen,
1: lenni.
2: Nagyon hirtelen nagyon drága, és mindenféle kellemetlen alakokkal kell üzletelni ahhoz, hogy neked legyen. Tehát, hogy és tulajdonképpen ezt bizonyította be nekünk Trump, szerintem sokkal jobban járt volna, hogyha azt próbálja bebizonyítani, hogy mennyire megbízható dolog ez a fosszilis, de nem ezt tette, hanem ugye pont az ellenkezőjét, és azok a hatások, ezek borzasztóan látszanak
1: világszerűen. A Putyin meg a Trump az elmúlt 4-5 évben bebizonyította, hogy nem magától értetődő, hogy olcsón jön a fosszilis.
2: Igen, energia. És hogy ez tulajdonképpen egy függőséget jelent, tehát hogy ez egy világpolitikai, diplomáciai függőséget jelent, az, hogy neked ugye importálnod kell a fosszilis energiát valahonnan, most mindegy.
1: Zűrös helyekről,
2: vagy olyan helyekről, ahol ugye megkérik ennek az árát. Ugye láttuk, hogy azért Trump nagyon szereti érvényesíteni ezt a dolgot, és az látszik, hogy amióta ugye lezárták, amióta elindult az iráni konfliktus, azóta őrületesen elkezdett száguldani ugye az összes zöld energiának a piaca. Tehát, hogy megkétszereződött az elektromos autók eladása, a hőszivattyúk, a napelemek, tehát, hogy minden őrületesen megy föl, azért, mert az emberek, ugye, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ez az egész energiaválság nagyon hasonlít arra, ami ugye a 70-es években történt, és ott is ugye az volt, hogy két energiaválság volt először 73-ban, aztán 79-ben, és amikor már a második csapás jött, akkor ugye a világ államai úgy döntöttek, hogy na jó, ebből elég, ne használjunk többet olajat, ugye villamosenergia termelésre, és ezt gyakorlatilag meg is valósították, hogy akkor születtek ezek a nagy nukleáris erőmű flották, ugye híresen Franciaország egy klasszikus példája. Na most ez most is történik, tehát hogy minden állam őrületesen elkezdett azzal foglalkozni, hogy villamosítson, tehát hogy leálljon amennyire lehet ugye a gáz és a kőolaj fogyasztásával. Ami egy hatalmas nagy különbség, hogy most már ugye van egy nagyon komoly spontán villamosítódás. Tehát hogy ugye még a 70-esekben ez gyakorlatilag az állam tudta csinálni, de az állam azt mondta, hogy jó, építek gázmezőt, meg atomerőmet, meg ilyesmi. Most az van, hogy minden ember gyakorlatilag maga elkezdheti spontán módon a saját dekarbonizációját. Tehát, és egészen elképesztő történetek vannak, ugye, hogy Pakisztánban is, vagy Szíriában, tehát olyan helyeken, ahol ugye rossz az energiaellátás, tehát sosem sikerült egy igazán jó központi, államilag vezérelt hálózatot összerakni, ott egyszerűen az emberek elkezdenek ugye maguk bizt gondoskodni
1: az energiájukról. A dízelgenerátort lecserélik napelemre?
2: Pontosan, és most már az van, hogy nem dízelgenerátort telepítenek, hanem napelemet és egy akkumulátort. akkumulátort. Ugye Kuba egy klasszikus példa, ugye Kubában nagyon súlyos a helyzet, mert ugye amióta Trump ugye átvette Venezuela vezetését, hogy nem is tudom, hogy ezt hogy mondják.
1: 51. állam lesz,
2: igen,
1: vagy
2: igen, tehát azóta ugye nem szállítanak.
3: Hát most már mindjárt ott van Kuba.
2: Igen, és ugye az olcsó venezuelai olajjal működött Kuba, és ugye most a Trump ugye nagyon keményen próbálja szorongatni a kubaiakat, és az egyik dolga, amit a kubaiak csinálnak, az, hogy elkezdtek őrületes mennyiségben napelemeket vásárolni. És most ott tartunk, hogy 24-ben az ország villamosenergia termelésének a 3%-a volt napelem, és az a terv, hogy 26-ra már 17%-a lesz az. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt lehet hatalmas nagy változásokat elérni, és ugye persze kinevet ennek a sztorinak a végén Kína. Hiszen ezeket mind ők árulják, ugye ezeket
1: ez
2: a dolgokat.
1: Ez olyan, mint a fociban mindig, hogy 90 percig fociznak, és a végén a németek nyernek. Mindenféle történik a világgazdaságban, és a végén kinyer Kína.
2: Igen, és a végén Kína nyer, de mindenki már, tehát ez nagyon fontos, hogy közben mások is nyernek, tehát ugye Pakisztán is nyer, amikor ugye hazai villamosenergia, a hazai villamosenergia termelése ugye már napelemes, és nem szenes, mert ugye kevésbé szennyező, olcsóbb, jobb, megbíztató.
1: És hát a klíma nyer a nap végén.
2: És a klíma is nyer. Igen, tehát hogy azt lehet mondani, hogy az a paradox, vagy nem is paradox, de egy nagyon új helyzet állt elő, hogy tulajdonképpen a nemzeti önrendelkezés, a klímavédelem, a gazdaság, az energiabiztonság, ugye ezek a mutatók mindegy irányba állnak. Tehát nincs olyan stratégiai paradigma, ami azt mondaná, hogy neked nem villamosítani kell, és ugye valamilyen módon átállni a megújulóknak a használatára.
1: Ez még az USA-ra is igaz, ugye, ahol pedig most őrületes mértékben ugye szaporodnak az adatközpontok, nő a villamosenergia igénye miatt, de hogy, és drill baby drill, és mégse ez megy, hanem a megújulók mennek még az USA-ba is.
2: Hát igen, és ugye itt jön be egy másik óriási, tehát hogy igen, tehát hogy Trump mindent megtesz azért, hogy csökkenjen a megújulók részarány az Egyesült Államokban, tehát konkrétan ugye most tudjuk, hogy egy csomó szélturbina szélerőmű parkot kivásárol, tehát fizetett energia cégeknek.
3: De az igaz, azért, hogy a szélturbina parkok azok megölik a madarakat?
2: Igen, de a macskák sokkal több madarat ölnek meg, tehát hogy a szélturbina parkok természetesen megölnek
3: hát,
2: egy pár madarat.
3: Ronda, tehát ez
2: egy nézőpont. Én nagyon szerettem nézni, tehát én mindig arra gondolok, hogy milyen jó, ez itt most nem egy szenes erőmű, és a gyerekeimnek esélye van arra, hogy ne egy túlföld bolygó lakjanak. Tehát nekem ezt jelenti a szélturbina.
1: Gyerekkoromban sokat jártam Ózdra, az az ózdi acélkovászati üzemek, az nem volt egy szép látvány. Igen, tehát igen, az így mentünk be vonattal Ózdra, ez nekem úgy beégett azokat.
2: Igen, nekem is. Nekem
1: füstölt, kémények, kohó, kosz, vörös, bűz, minden, tehát ahhoz képest szerintem 10 szélturbina az.
2: Igen,
1: cuki.
2: Tehát én azt gondolom, és tehát hogy a szélturbina az lehet egy jó dolog, és ugye nagyon fontos például ha már itt ennek a részén tartunk, hogy egy nagyon komoly európai trend most az, hogy valahogy megoldani azt, hogy a környéken lakók valamilyen módon tulajdonosok legyenek ezekben a szélturbinákban.
3: Igen, mert hangos is talán, nem?
2: Nem, én azt nem tudom, én szerintem nem hangos, de az nagyon fontos, hogyha ott van az a szélturbina, és arra gondolsz, hogy ez ma is termelt nekem egy kis pénzt, akkor ugye azért máshogy nézel rá. Tehát, hogy
3: Jó, de még mondjuk azért a napelem az ugye el van, tehát hogy az nem, egyrészt szerintem nem rondítja a környezetet.
2: Van, aki azt tartja rondának, tehát vannak olyanok, akik azt mondják,
1: hogy a háztetőn van, az nem zavar senkit szerintem, de ezek a mezei, a mezőre kiteszik, hát akkor az mégiscsak elvesz a természetből valamennyit.
2: Nem feltétlenül egyébként, ugye nagyon sok, most már egyre gyakrabban csinálják ezt, ugye ez az agrivoltaikus megoldásokat, hogy a napelemeket fölemelik ilyen 2 méter magasra, és akkor alatta,
1: a
2: ugye
1: tud.
2: Hát a birkák, vagy inkább növénytermesztés, tehát ugye a birka az nehéz, az megrágja a vezetéket, de a növénytermesztés is. Ugye nagyon érdekes, hogy olyan trópusi helyeken, ahol nagy hőség van, ott még növekszik is a termés átlag, mert ugye leárnyékolja. Tehát nagyon sok olyan hely van a világon, ahol azért nehéz a mezőgazdasági termés, mert túl sok a nap. Mert, és kiszárítja, ugye...
1: A macsateát is úgy csinálják, hogy fölé kell valami árnyék.
2: Pontosan, és ez egy árnyékolás, tehát hogy hely az van, tehát hogy nagyon nagy mennyiségű napelemet le tudunk rakni, és mindegy, tehát hogy ez még nagyon messzire tud elmenni, de szerintem, tehát nekem az a sokkoló, hogy én ugye klímával foglalkozom már 25 éve, és ugye ebből az időszakból a túlnyomó része arról szólt, hogy hát nagyon fontos lenne védeni a klímát, és ezért megújulókat csinálni, de az drága. Ugye? És akkor most akkor mi legyen, ugye ez a klasszikus haza vagy haladás, vagy környezet, vagy gazdaság, hogy akkor
1: most
2: drágáért védjük meg a bolygót, de közben a többiek nem csinálják, és akkor ez volt az egész dilemma, de ez megszűnt, tehát nincs ez a dilemma. Ma már az van, hogy és ugye ezt látszik az Egyesült Államokban, ahol ugye a kormány őrületesen próbálja megakadályozni a megújulók térnyerését, de mégis a megújulók mennek előre, mert a megújulókat most azonnal le tudod rakni. Ha például ezzel, pontosan, hogyha egy gázturbinát akarsz, most ott tartunk, hogy két-három évet kell várni egy gázturbinára. Tehát, hogy nem... Tehát, gyakorlatilag...
1: De hány éve mondta ki Magyarország, hogy az MVM épít három gázturbinát, és ha jól lettem, azért ezek még nagyon messze vannak attól, hogy ezeket átadhassák.
2: Igen, ez még nagyon messze van szerintem is, és hát lehet, hogy ez nem is fog megépülni, mert végül is ugye most már ott tartunk, hogy nagyon nagy részét ezeknek a tárolási szolgáltatásoknak most, tehát hogy a biztonságnak, tehát ugye nyilván az a probléma, hogy a napenergia meg a szélenergia az nem ugye télen sokkal kevesebb van napenergiából, mint nyáron, ugye éjszaka semennyi nincsen, a szélenergia pedig ugye néha meg nem fúj a szél, és ugye előfordulatnak ugye különösen Európában ilyen hosszabb időszakok, amikor sötét van, nincs napsütés, tehát gyenge a napsütés,
1: van egy
2: és szél
1: jó német kifejezés.
2: Igen, ez a Dunkelflaute, ugye ez a...
1: Ez egy gyönyörű szép német.
2: Igen, és ez a Dunkelflaute, ez a, vagy a dark doldrum, ahogy az angolok hívják, ez egy nagyon nagy veszély, hogy akkor mi van, hogyha hetekig tényleg nagyon lecsökken a villamosenergia termés, ez egy valódi probléma, amit ugye azért lehet különféle módokon kezelni. Nyilván a tárolás ebből valamennyit tud kezelni, de nem tud azért annyi tárolást, nem tudunk csinálni, hogy itt hetekig csak akkumulátorokból éljünk. Vannak erre mindenféle megoldások, de ez, hogy mondjam, ez a probléma, ez még azért arrébb van, tehát hogy ez a következő évtizedeknek a problémája.
3: Hát, Spanyolország azért bebizonyította azt, legalábbis amikor az áramkimaradás volt, hogy azért csak megújulónak azért vannak problémái.
2: Na ez nagyon érdekes, hogy ezt mindenkinek ugye ez volt az ösztönös reakció, hogy biztos a megújulók miatt, de hogyha megnézed a történet, akkor az látszik, hogy az előző héten sokkal több volt a megújuló rendszerben. Tehát egyetlen nem az a probléma. A probléma az volt, hogy ezek az inercia biztosító tartalékok nem voltak rendesen beszabályozva, és nem voltak. Tehát, hogy az, akinek kellett volna biztosítani az inerciát, az nem biztosította, és jött egy hálózati szabálytalanság Franciaországból, és akkor lecsapta a rendszer, hogy valójában nem a, tehát igazából nem a megújulók.
3: Jó, csak hogy sokféle dologra kell figyelni, hogyha az ember teljesen megpróbál átállni ilyesmire.
2: Hát ez egy másik rendszer, tehát ugyanúgy, mint
3: én
2: ahogy...
3: Rákérdeznék a nukleális energiára, mert ugye mondod, hogy annak idején, illetve hogy most ugye átállunk a zöldre, és hogy milyen jó, de hát azért volt egy olyan szakasz is, amikor a Fukushima után mindenki azt mondta, hogy vége, a nukleáris energia vége, és azért most egyre inkább látszik az, hogy lehet, hogy a németek se biztos, hogy jól döntöttek ez, vagy ott is elkezdtek erről beszélgetni. Ezt hogy látod?
2: Hát ugye a nukleáris energiával az a legnagyobb probléma, hogy nagyon drága, és nagyon lassan épül fel. Ugye hát itt látjuk, azért nem kell messzire menni, hogy
1: a
2: Paksnak már rég kéne működnie, de ugye még csak ott tartunk, hogy elméletileg öntöttek valami kis betonocskát, ugye, tehát hogy nagyon messze vagyunk attól.
3: De szükség van nukleáris energiára szerinted?
2: Én úgy gondolom, hogy a meglevő atomerőműveket, azokat tényleg butaság bezárni, meg ilyesmi, tehát hogy azokat fönt kell tartani. Lehet, hogy a későbbiekben lesz olyan helyzet, amikor az atomenergia egy fontos eszköz lesz. De én mindig azt szoktam példaként felhozni, hogy ott van ugye Kína. Ugye Kínában nincsenek zöldek, hogy mondjam, viszonylag könnyen az állam, ha valamit akar, akkor meg tudja csinálni. Tehát hogy a Kínánál erősebb és hatékonyabb állam kevés van a világon. Ők mindent építenek, tehát szelet, vizet, napot, atomot, amit akarsz, azt építenek, szenet, mert ugye van egy óriási nagy szenet is, igen, van egy óriási nagy fellendülés, és ebben a totálisan alkalmas közegben is az atomenergia fejlesztés nem bír lépést tartani a napelemmel, tehát hogy messze nem, tehát hogy éppen csak annyi nap atomenergiát tud Kína lerakni, hogy a teljes részarányban ne csökkenjen nagyon az aránya, tehát hogy egyszerűen ilyen tempóval, tehát hogy ha ilyen sokáig tart egy atomerőműnek a felépítése, akkor ez nem lesz elég. És hogyha nem elég, plusz ugye drágább is, akkor kérdés, nagyon nagy kérdés, hogy minek csináljuk egyáltalán. Tehát hogy miért nem megyünk el inkább abba az irányba, hogy próbáljuk meg megoldani a napon belüli tárolást, ami most már ugye gazdaságilag egyre hatékonyabb, és találni alternatív megoldásokat arra a dekarbonizációnak arra az utolsó 5-10%-ára. Mert ugye ez úgy néz ki, hogy nagyon viszonylag olcsón el tudunk jutni egy nagyon magas szintű dekarbonizációig, tehát hogy a gáz meg a szén kiváltásáig, de az utolsó pár százalékon, 10%-on viszont már nagyon drága azt biztosítani, hogy ne gázzal tüzeljél. Tehát ugye pontosan ez a helyzet, ugye amikor sötét van, sötét van és nincs szél, ugye a sötét szélcsend idején. De ez is egy olyan dolog, ami megváltozhat, mert ugye most már például elkezdődött a szuper mély geotermikus termelés. Tehát, hogyha sikerül megvalósítani azt, hogy ugye ilyen több 3-4 kilométerre lefúrnak a geotermikus kutakkal, most már ez mostanában kezdődik ez a technológia, és azt lehet áramtermelésre használni, mint ahogy ezt ígérik, és ez mondjuk egy évtizeden belül egy elterjedt realitás lesz, akkor viszont az van, hogy az ugye télen is működik meg szélcsendben.
1: Az egy nagyon rugalmas módszer tud lenni.
2: Tehát és semmi köze, ugye nem időjárás függő tulajdonképpen, mert a földhőt használja, ugye 3-4 kilométer mélyen van. De ez, hogy mondjam, azért erre még nem tudunk építeni, mert ez még csak mostanában kezdődik. Tehát most került piac, most lépett ugye a tőzsdére egy ilyen nagyon híres, egy nagy geotermikus cég. Tehát, hogy a következő időszakban, hogyha tényleg az a célunk, hogy hogyan oldjuk meg az utolsó 10%-ot, akkor ott még azért van időnk is, meg vannak alternatív lehetőségek is. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen probléma ebbe a dekarbonizációs sztoriba, hogy mindig előre akarunk szaladni, hogy oldjuk meg azt, hogy nem jó a nap meg a szél, mert hogy tulajdonképpen nem tudjuk mindig használni. De nem ez a cél, hanem az, hogy most növeljük ugye ezeknek a részarányát.
1: Hát nagyon szépen köszönjük István, szerintem nagyon tanulságos beszélgetésünk volt. Balt István klímapolitikai szakértőt hallottuk.
2: Köszönöm szépen.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 22-én, a hosszú hétvége előtti pénteken, reggel 6:30, SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak velünk.
2: Jó reggelt kívánunk, és hát csodálatos idő van, tehát ma reggel már tényleg az ember kilépett, és nem lehet panasz, mert tegnap még egy kicsit hűvösebb volt, és akkor se volt hideg, mert 16-17 fok volt, de ma már a szél se fúj, és tényleg annyira jó idő lesz, 30 fok is lehet.
1: Igen, a hétvégén 30 fok is lett, és képzeld el, elővettem a romantikus énemet, és lefotóztam innen a stúdiótérből a várost, mert hogy olyan szép itt a napfelkelte, legalábbis itt a Jazzy stúdiójában maga a látvány, hogy teljesen elolvasztó, és elküldtem pár embernek.
2: Tényleg?
1: Igen, nagyon szép, gyönyörű.
2: De egyébként tényleg gyönyörű, annyira sokszor elmondjuk, de annyira jó helyen ülünk itt, mert tényleg rálátunk a várost az egyik oldalon, a másik oldalon meg a hegyoldalra, ahol a házak vannak, és egyszerűen olyan szinten megnyugtató, meg a csiripelnek a madarak, néha szólnak is egy-egy hallgatónk, hogy hát hogy behallatszik a csiripelés, amikor kinyitjuk az ablakot, de tényleg annyira jó.
1: És hát van egy rossz hírem, hogyha már itt a jó hírekről beszélgetünk, hogy lesz ma a fagylaltos téma is, és képzeld el, az a téma telefonos lesz, azaz nem kapunk fagyit. Nem. Csak azért, mert Melindával imádunk enni, ezt a hallgatók
2: imádunk,
1: tudják szerintem, hogy legalábbis
2: enni.
1: Amikor gasztro témákról beszélgetünk, akkor mindig oda vagyunk, hogyha érkeznek ide különböző hát a témával kapcsolatos élelmiszerek, hogy ilyen hidegen és tárgyilagosan fogalmazzam meg, és ma a fagylalt lesz, mármint az év fagylaltja az egyik beszélgetés témája, és nem fogunk fagylaltot kapni.
2: Nem.
1: Csak nem teleportál valaki.
2: És képzeld el, hogy tegnap voltam egy olyan eseményen, ahol bemutattak egy új vezetőt egy banknál, és az egyik ilyen nagy olasz étteremben volt, és ott mindenféle kaja volt.
1: Aha.
2: Este is pizzák, meg ilyen sonkák, meg sajtok, meg ilyen kanellóni, tudod, amiben meg van töltve mindenféle krémmel, meg olyan sütemények, hogy végem volt.
1: Hát tegnap én is pizzát vacsoráztam egyébként, tegnap előttről megmaradt még néhány, és betettem a hűtőbe, és mindig azt mondják nekem otthon, hogy melegítsem meg a mikróban, de azt utálom. Tehát a pizzát felmelegíteni utálom, az olyan, mint a sült krumpli.
2: Hát
1: amit
2: tudom,
1: újra melegítesz,
2: igen,
1: akkor az már nem jó, ez csak frissen jó. Frissen isteni, frissen abbahagyhatatlan. Igen, de amikor a mikróba beteszed, én nem, inkább hidegen, ahogy úgy ráfagy a sajt, meg a pepperoni, meg nem tudom micsoda, inkább úgy megeszem, és kifejezetten ízletes.
2: Képzeld el, hogy én egyáltalán nem használok mikrot már, vagy tizenvalahány.
1: Ja, jól teszed. Én sajnos mikróban melegítem reggel a forró vizet, amiben beteszem a Nescafémat, úgyhogy az
2: én
1: tudom,
2: nem,
1: hogy nem jó, itt lenne most egy orvos, azonnal belekötne.
2: Nem tudom, mert egyébként azért sokszor ez van egyik lobby, amelyik azt mondja, hogy semmi problémád nincsen, a másik lobby azt mondja, hogy atomjaira bontja, és újra rakja, és hogy az nem oké. Hát én inkább elhittem ezt, és a mikrot végül is fel tudom azt a vizet rakni a gázra is.
1: Javaslom, hogy kérdezzük meg a brit tudósokat, azok mindig tutit mondanak mindenről. Brit tudósok állítják, hogy a mikrohullámú sütők használata ilyen vagy olyan.
2: Ilyen vagy olyan, de mind a kettőt tudják mondani, ezért ezt nem lehet tudni, hogy tényleg, de ezek a brit tudósok mindent tudnak.
1: Azért mondom.
2: Az kétségtelen. Na szóval a lényeg, hogy a tegnap akkor te is ettél, meg én is.
1: Pizzát, így van.
2: Pizzát is.
1: Következésképp valószínűleg nem aludtunk jól, vagy legalábbis nem volt olyan hatékony az alvás, mert hogyha este nyomsz magad a pizzát, vagy bármilyen szénhidrátot, akkor az alaposan megzavarja
2: az
1: magát az alvást.
2: Kifejezetten problémás, és találkoztam ott egy kollégával, aki egyszerűen egyébként nem öregszik, egyáltalán férfi, és ő mondta, néztem, hogy egy falatot se, és mondta, hogy nem.
1: Aha.
2: Hogy nem, tehát, hogy...
1: De micsoda önfegyelemre
2: hogy
1: van,
2: önfegyelemre...
1: hozzánk képest, igen, Melindához és, igen, Péterhez képest, igen, akik ezt nem bírnák.
2: Aki szintén önfegyelemmel indult el a rendezvényre,
1: igen,
2: mondtam magamnak, hogy Melinda, nem eszel semmit.
1: Majd megláttad az asztalokat, és lényegében a belépéskor megdőlt az elmélet.
2: Igen, mondtam, hogy hát jó, marad, legyen. Ki a fene akar úgy élni, hogy nem eszik.
1: Így van, az a helyzet, hogy a jó dolgok azok mind ártalmasak, azt hiszem.
2: Igen, egyébként ez tényleg, hát ez meglátta volna valaki ezt az olasz felhozatalt, ez a kollégám, ez szerintem ez egy önkínzó.
1: De remélem, hogy csapattad, tehát akkor nem az volt, mert Melinda is olyan, mint én vagyok egyébként, ezt a drága hallgatók felé mondom, nem úgy van ám, hogy akkor eszünk egy falatot, mert az úgy nem jó.
2: Nem.
1: Tehát az nem lehet.
2: Nem.
1: Ugye van egy pár ember, aki azt mondja, hogy iszik egy pohár bort, ami ugye nagyjából ilyen másfél deci mennyiség, és hogy azzal ő el van este. Hát ha iszunk, akkor igyunk rendesen, ha eszünk, együnk rendesen,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, most egy másik kollégám, mert ugye újságíró felhozatal is volt, ezért mindenkivel tudtam beszélni, másik kollégám azt mondta, hogy neki mindenki hármas szabálya van, és akkor ezzel azt mondja, sokat spórol, és az egészségének is sokat tesz.
1: Na, és mi az a szabály?
2: Azt mondta, egyes, hogyha egy pohárral iszik, akkor nem iszik. Tehát ha tudja, hogy csak egy pohárra van lehetőség, akkor azt nem issza meg. Kettő, ha nem ízlik neki az ital, vagy egyszerűen látja, hogy ez nem olyan minőségű, akkor nem issza meg. Az is egyébként oké, tehát hogy nem csak a harmadik, ha viszont iszik, iszik.
1: És általában mindig valahogy a harmadik fordul elő, nem?
2: Nem, nem, de ez a másik kollégám, aki nagyon fegyelmezett, ő nem evett, nem ivott.
1: Nem, de ez teljesen jogos egyébként, hogyha mondjuk egy olyan helyen van az ember, egy olyan fogadáson, ahol csak egy pohár pezsgőt adnak, vagy azzal kínálják meg, és akkor elkezdődik a rendezvény, és utána haza lehet menni, akkor miért veszélyeztessük magunkat azzal, hogy mondjuk beülünk utána,
2: hogy hát nem ülünk be természetesen. Nem ülünk be, de
1: minek?
2: De az minek, igen.
1: Ugye? Egy pohár.
2: Abszolút.
1: Én is így vagyok
2: mert
1: vele.
2: De a kajával ugyanez, tehát most a múltkor például voltam valahol, és akkor valaki mondta, tudod, csodálatos pogácsak voltak én, de olyan, hogy megkóstoltad, és véged volt. És akkor ott állt egy hölgy, és akkor mondta, hogy jó, akkor egyet. És akkor megevett egy pogácsát, és akkor tudod, én meg olyan 12.
1: És hogy elégedett volt vele, igen.
2: Nem, de egyébként ez a helyes, tehát hozzáteszem, hogy mi most ezen nevetgélünk, de ez a helyes, hogy tényleg, ha mindent az ember mértékkel csinálna, akkor nem lenne egészségügyi problémája, meg nem lennének semmivel probléma, tehát így kell élni, mi csak nevetgélünk a Péterrel, hogy mi tök nem ilyenek vagyunk.
1: Így van, tehát félreértés ne legyen, igen. Nem reklámot csinálunk annak, hogy dőzsöljünk,
2: sőt,
1: így van. Itt lenne, újra mondom, egy kardiológus, vagy bármilyen orvos, akkor nyilván letolna bennünket.
2: Hú, de nagyon.
1: Nagyon rosszul csináljuk.
2: Lehet, hogy már
1: de valahogy igen.
2: Már felvette a telefon.
1: Ez a mikroldi szenvedélyünk, nem tudom. Na nézzük, hogy mi lesz az adásban.
2: Na nézzük, egy különleges budapesti sétáról lesz szó mindjárt. Szerémi Nóri kollégánk, a Klasszik Rádió és a Mesélő Budapest műsorvezetője átjön hozzánk.
1: Mit szólnál ahhoz, hogyha megkérdeznénk a hallgatókat arról, ha már Mesélő Budapest és ugye séták, mert Nóri erről is fog beszélni, szóval mesélni nekünk, hogy megkérdeznénk a hallgatókat arról, hogy nekik Budapesten mi a kedvenc helyük. Nem feltétlenül vendéglátóipari egységre gondolunk, hanem egy konkrét helyre. Neked van?
2: Én tudod, nagyon sok helyet szeretek Budapesten, és nagyon sok olyan van, amikor hogy meglátom, és azt mondom, hogy úristen, de jó. És például az állandóan, és mindig szerintem a legeslegszebb hely Budapesten, ugye a várral szemben ott a
1: Pesti alsórakpart?
2: Nem a Pesti alsó, hát a maga a sétány, tudod, tehát ott fönt, amikor ott a szállodák
1: mondjuk
2: előtt.
1: Mondjuk a Vigadó tértől elindulsz
2: bármelyik irányba, és ott csak ott leülni és nézni, vagy, és ott mindig van valami zenész is, és akkor halkan zól a zene, szembe a vár. Hát ilyen, hol van ilyen gyönyörű kilátás?
1: Nem véletlen egyébként, hogy a turisták a kettest villamost, azt városnéző villamosnak használják. Vesznek egy jegyet 500 forintért a Jászai-Mari téren, és elmennek egészen a Boráros térig, mert valahogy ki vannak tanítva arra, hogy a Boráros tér után már igazából az egykor volt iparnegyed helyén, ugye egyrészt házak, másrészt
2: nézni.
1: Meg ugye a Nemzeti Színház, meg a MÜPA van, odáig már nem mennek el, de a Boráros térnél meg visszafordulnak.
2: Komolyan?
1: Igen, és ott fotóznak, elfoglalják a helyeket a Duna felőli oldalon az ablakoknál, és ott videóznak, meg fotóznak. Nem véletlen, igen, gyönyörű, tényleg gyönyörű. Érdekes, hogy egyébként én, bocsánat, mond.
2: Gyönyörű.
1: Nem, mert azt akartam mondani, hogy én is rakpartot akartam, pontosabban Duna partot akartam mondani, csak én meg a másik oldalt, mert hogy én azt szoktam mondani, és szerintem ezt a hallgatók már tudják, vagy legalábbis már párszor hallhatták tőlem, hogy szerintem én a világ legszebb közlekedési útvonalán érkezem ide a Jazzy Rádióban, mert ugye én a pesti oldalról átjövök a Petőfi hídon hajnalban, főleg ilyenkor, amikor napfelkelte van, és ott a budai alsórakpartnak a műegyetemtől a Gellért hegy alatt végigfutó, egészen az Erzsébet hídig tartó része, az valami egészen varázslatos. Megállok, fotókat készítek, vagy kiszállok, tényleg is gyönyörködöm abban, ami ott van. De tényleg nagyon szép.
2: Csodálatos. Tehát ez a része Budapestnek, itt egész végig a Duna mellett, az valami olyan hihetetlenül szép, hogy ha minden ház rendben lenne, hogyha tényleg minden nem lenne azért, mert azért Budapest elég koszos szerintem, tehát sok rajta a szemét.
1: Hát igen, de ez az emberek hibája, nem feltétlenül
2: igen,
1: a város tervezésé.
2: Egyszerűen annyira gyönyörű, annyira jól meg van csinálva, hogy ott áll az a vár ott fönt. Hát egyszerűen lenyűgöző. És amikor az ember úgy megy, és hogy tökre megnyugtatja. De nagyon szeretem.
1: Teljesen egyetértek. Na hát, drága hallgatók, 0630 2010 909, bár korán van még, de van kedvük, írják már meg, hogy önöknek Budapesten mi a legkedvesebb helyük. Újra mondom, nem feltétlenül egy étteremre gondolunk, vagy egy kávézóra, hanem olyan helyszínre, ami úgy melengeti a szívüket, amikor arra járnak, arra sétálnak, vagy úgy büszkék arra, hogy budapestiek. Na nézzük, aztán 7:30 után gasztró rovatunkban Jakabfi Dávid, az év cukrásza elárulja nekünk, hogy idén mik a fagylalt vagy fagyis trendek. Erre mondtam Melindának nagyjából 10 perccel ezelőtt, hogy Milyen kár, hogy nem élőben érkezik ide Dávid.
2: Egy kis fagyival. És egy
1: fagylaltot hozza nekünk. Bármilyet, mert egyébként én is benne vagyok bármilyen olyan fagyiban. Ugye én ilyen csokoládé puncs, meg vanília típusú fickó
2: én
1: vagyok.
2: Én is csokoládé puncs, vanília.
1: Jaj, de jó. Igen, abszolút. Figyelj, mi még az old school kategóriát képviseljük, de például, hogyha nekem valaki mondjuk sós karamellát, vagy tökmakfagyit, vagy ettem már olyat is, hogy...
2: Uborkafagyi is van.
1: Uborka, igen.
2: Lángosfagyi is.
1: De ennél merészebbet akartam mondani, na, hogy sült kolbászfagyi.
2: Oh.
1: Ugye ezeket is kóstoltam, és megvolt bennük.
2: Milyen?
1: Hát egy hideg,
2: sós,
1: hideg krém, aha, egy hideg krém, mm-hmm, mert mondjuk a tökmakfagyi édes, ez egy hideg krém, és érzed rajta valóban a sült kolbásznak a végén, amikor ugye aha, úgy szétárad a szádban a végén az ícét. Na mindegy, szóval csokoládé vanília puncs. Lényeg az, hogy nem fogunk csokoládé vaníliás puncsfagyikat kapni ma, viszont beszélgetni fogunk 7:30 után az idei fagyi trendekről.
2: 8 óra után komolyabb téma, a forint árfolyamáról.
1: Miért
2: is
1: a fagyi
2: annál...
1: nem komoly téma?
2: Az is igaz, hogy egy fagylaltot vér komolyan kell venni. Tehát a forint árfolyamáról és annak hatásáról beszélgetünk Vandlik Antallal, az Akcent a Magyarország kereskedelmi képviselőjével.
1: Aztán 8:30 után egy olyan téma, ami szerintem mindenkit érdekel, dr. Ludwig Károly pszichiáter lesz a vendégünk, aki pszichológiai szemszögből vizsgálja a mesterséges intelligenciát. Beszél az AI személyiségképéről, mert hogy lehet, hogy olyan is van neki, mármint az AI-nak személyiségképe, és az emberi viszonyulás lehetőségeiről is. Egészen borzasztó egyébként, én legalábbis annak tartom, hogy néhány ember az AI-jal úgy szokott csetelni, mint hogyha az egy valódi ember lenne.
2: Szerintem egyre több az az ember, aki nem így csinálja. Egyre kevesebb, de mindezzel a lényeg az, hogy már kevesebben vannak, akik nem így gondolják.
1: Legyen úgy.
2: Tehát én azt mondom, hogy szerintem már nagyon valószínű, hogy sokaknak egyszerűen az AI az valami olyan, annyira kedves, tehát és mindig kedves, és ha századszor kérdezel vissza, akkor is kedves.
1: És ha bunkó vagy vele, akkor is kedves.
2: Bízom, tegyük hozzá. Nagyon, és amikor leszúrom, hogy rosszat csinál, akkor mindig bocsánatot kér. És akkor egyébként van egy csomó SMS-ünk, de ebben megnézzük, hogy mik
1: jó, vannak. Jó, igen, mert hogy 9 után az idei év első negyedévének beruházási adatait nézzük meg Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető

0: aula egyébként. Ugye az aulát onnan ismerhetik sokan, hogy amikor volt a székház ostrom, akkor a rendőrök ott vették le a sisakjukat, és tulajdonképpen ott adták meg magukat a székházat ostromról embereknek, vagy próbáltak kiegyezést nyújtani feléjük. Gyönyörű az egész, tényleg csodálatosan van megcsinálva. Most egyébként sétáló túrákat tartanak ott is.
1: Tényleg?
0: Ha már mesél a Budapest, aha. Tehát idegenvezetéssel körbe lehet járni, mert hogy az volt az egykori tőzsdepalota.
1: Az volt a tőzsdepalota, és tényleg az a rész ott, amikor kimész a parkba, és hogy sétálgatsz, az szintén ugyanaz, ami nekem ugye ott a szállodák előtt a pesti rakparton, de nem az alsó.
0: Hogy
1: megnyugtat, hogy olyan leülsz, és nézed az embereket, van ott egy játszótér, csodálatos, nagyon jó hely az MTV egykörű székháza, és akkor Gergő azt írta, hogy neki a hidak tetszenek a legjobban. Kedvence a Szabadsághíz és a Gellért szálló, és köszönni, hogy vagyunk.
0: Hát, Gergő, köszönjük szépen, Gergő. És reméljük, Gergő, hogy ön is, vagy te is felszoktál ülni a Szabadsághídon néha azokra a pillérekre, amelyekre, amikor a hidet lezárják, és olyan nagy buli van a hídon, akkor a fiatalok fölülnek, és csak ott úgy elvannak, borozgatnak, kajálnak, szelfizgetnek. Én imádom azokat a pillanatokat.
1: Jaj, nagyon jó, és olyan jó nézni, amikor tényleg a fiatalok ott fogják magukat, és amikor birtokukba veszik a Szabadsághídot, azt nem tudom, hogy az van-e még.
0: Szokott lenni nyaranta. Karácsony Gergely szokta ezt lezárni alkalmanként, így hétvégére. Csodálatos.
1: Nagyon marha.
0: Nagyon jó érzés.
1: Szerintem jó ötlet, mert akkor már tudod, a hígyainkból már kettő kiesett, és kerülhetsz, én azt mondom, hogy akkor is nagyon-nagyon helyesek a fiatalok.
0: És Kodolkó szobor is van egyébként a Szabadsághídon elrejtve, csak mondom. Nyilván Gergő azt már megtalálta, így van.
1: Tényleg?
0: Van egy Kodolkó elrejtve, igen. Hogyha Pest felől indulsz Budára, és a jobb oldalon mész, akkor hamar megtalálod, ennél többet nem mondok.
1: Na jó, akkor azt én legközelebb megnézek, mert arra járok. És mert még egy, hogy a Tóth, igaza van. Hát Eriknek tök igaza van. A Tóth Árpád sétány.
0: Jaj, fönt a Várban.
1: Hát az mekkora hely már.
0: Ott nem csak a panoráma szép, ott tényleg a házak is, meg az a fajta századelei hangulat, hogy a költők ott sétáltak és írták ezeket a gyönyörű
1: verseket.
0: És azt mondja,
1: hogy a Tóth Árpád versre hasonló. Tényleg olyan hangulat, mint egy Tóth Árpád vers. Hát Erik, ez is csodálatos. Tényleg a Tóth Árpád sétány, és amikor tudod, a virágoznak a fák, és a tiszta rózsaszín minden, a cseresznye virágzás.
0: Csodálatos. Egy pár napig tart, igen, mindenki ott fotózkodik.
1: De ott azt is ellepik a külföldiek, de nem csoda, mert annyira gyönyörű. Hát Budapest gyönyörű.
0: No, 0630 2010 909, nagyon szépen köszönjük a drága hallgatóknak, hogy ennyire aktívak. Tartsák meg jó szokásokat. Önöknek mi a kedvenc helye, ami melegíti a szívüket? Szóval mi a kedvenc helyük Budapesten?

0: Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: 6 óra 48 perckor Kamasz Melinda és Pachman Péter köszönti Önöket, jó reggelt kívánunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak. Tudják, azt kérdezzük Önöktől, hogy Önöknek melyik a kedvenc helyeik Budapesten, nem vendéglátóipari egységre gondolunk, hanem olyanokra, amelyeket mi is mondtunk, mármint nem feltétlenül ugyanazokra, ugye Melinda a Dunakorzót említette.
2: Igen, a Dunakorzó, és a Dunakorzón ott esetleg venni egy kávét valahol, és kiülni az egyik ilyen székre, és csak nézni, hát ez szerintem nincs.
1: És élvezni, hogy sütkérezik a bőrödön a napfény.
2: Csodát, de az még hidegben is. Jó.
1: Ja, igen,
2: egyszerűen tényleg csodálatos. Annyira olyan kilátás van, ahogy nincs sehol, de egyébként a többi nagyon jó. Neked melyik is volt?
1: Én átmentem a túloldalára a Dunának, igazad, a Dunakorzóról nem feltétlenül látszik. Ahogy a Petőfi hídról lejövünk, és elindulunk a Gellért hegy felé a budai felsőrakparton a Műszaki Egyetem mellett, és elét tárul maga a hegy, az egyetem, a Szabadsághíd, aztán
2: Bálna.
1: Az Erzsébet híd, a Bálna a másik oldalról, és amikor ez napfelkeltében működik, akkor csodálatos.
2: Csodálatos, nagyon jó kis SMS-eink is jöttek. A Benczúr utca 6. kerületben, nem ismerem annyira a Benczúr utcát, tudom te, hogy van, létezik, és most be is ütöttem, és tényleg csodatos, és tudja az ember, hogy kicsoda, de nem jutna egy hirtelen eszembe, és tényleg állati jó hely.
1: Csodálatos ott sétálni, ez alatt a század erejé
2: három nap alatt meg is fogom
1: nyomai.
2: Nézni igen, ezt a Benczúr utcát, mert marha jó.
1: Szép csendes, főleg a hétvégén, pünkösdi hétvégén,
2: igen,
1: az csodálatosan
2: igen,
1: csendes
2: biztos,
1: környék.
2: Biztos nagyon jó, akkor a Tóth Árpád sétány a Várban szerintem ez hihetetlenül jó hely.
1: Már elolvadtunk az előbb.
2: Már elolvadtunk az előbb a virágzás, cseresznyevirágzáskor, de Tóth Árpád sétány mindig, és hát a hidak, például a Szabadsághíd, azt is beszéltük, hogy mennyire csodálatos rajta mulatni a fiataloknak, amikor le van zárva, és az MTV egykori székháza is nagyon jó hely, a Szabadságtér is.
1: No hát ugye azt kérdezzük Önöktől, hogy Önöknek melyek a kedvenc helyeik Budapesten, elhangzott itt már néhány az Önök jó voltából is, Melinda is mondott, én is mondtam, ha van kedvük, folytassuk ezt a sort, mert hogy egyébként nem sokára Szerémi Nórival, a Klasszik Rádió és a Mesélő Budapest műsorvezetőivel beszélgetünk, részben erről is, hogy miért gyönyörű, miért csodálatos, miért különleges Budapest. 0630 20 10 909.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
3: A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz. Jó reggelt kívánok! Ma 2026. május 22-e van és péntek. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolák, mind a vállalkozások világát. Noteri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó, stabil szakképzési rendszer erősítése. Sok NATO tagállam nem költ eleget Ukrajna támogatására, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. A segélyek eloszlása nem igazságos. A terheket jelenleg csak néhány ország, köztük Svédország és Németország, illetve Hollandia viseli. A főtitkár azt javasolta, hogy minden tagállam határozza meg egy kötelező minimumot az Ukrajnának szánt támogatásokra. De mivel az ötlet több nagy tagország heves ellenállásába ütközött, az előterjesztést végül levették a napirendről. Rutte szerint a vita ezzel együtt megindult a szervezeten belül, ami már önmagában pozitív lépés. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával folytatott megbeszélésén. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon erős balatoni szezonra számít a rendőrség, felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló június 1-e és szeptember 15-e között működő bizottság soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Végül az időjárásról, csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a napsütést, eső nem lesz. Még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Élénk a forgalom, de egyelőre kisebb torlódások alakultak ki, még elkerülhető a reggeli araszolás. Az M1-esen Budapest felé a külső sávban a kamionok okozta torlódás, a 61-es kilométertől az 51-es kilométerig tart, aki teheti válasza az átterelt belső sávot. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között. További utat kívánok Önöknek!
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 22-én, a hosszú hétvége előtti pénteken reggel 7 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, hogy itt vannak velünk.
2: Jó reggelt, és azt kérdezzük önöktől, hogy van-e kedvenc helyük, vagy olyan, amit nagyon szeretnek Budapesten, és hát azt kell mondjam, hogy özönlenek az SMS-ek. Azt írja valaki, hogy én a parlament épületéről, Mari írja, vagyok lenyűgözve. Napsütésben a Duna felőli oldal teljes részletében feláll, feltárul, és ehhez tartozik a Margit híd, a Lánchíd közötti partszakasz a pesti oldalon, és csodálatos napot kíván nekünk. Hát nagyon szépen köszönjük Marinak, mert szerintem is az egy gyönyörű rész a parlament szintén. Tehát egyszerűen olyan Budapestnek, hogy nem is tudom elmondani, hogy azt tényleg nem véletlen akarta megvenni azt a Queen énekese.
1: Igen, és régen egyébként a kormányőrök nem engedték, hogy fölmásszunk a lépcsőre, mármint a rakpart felőli oldalon a külső lépcsőre, mert ugye, ha fölmászunk, akkor olyan 20 lépcsőfok után van egy ilyen nagy vas rácsszerű valami, amin túl már nem lehet menni, és arra le lehet ülni, és ott tényleg egy naplementét nézni.
2: Azon a lépcsőn,
1: miközben alattad mennek az autók, sétálnak a turisták, és mennek a hajók, és közben látod a budai oldalt, egészen lenyűgöző. Tehát ott föl lehet most már ülni, vagy legalábbis én mostanában, ha a rakparton járok, azt látom, hogy az embereket fölengedik néhány lépcsőfokra ott üldögélni, szelfizgetni, vagy ott csak úgy kajálni, enni, inni, bármit csinálni, szóval, hogy nem olyan szigorúak most a kormányőrök, és ez tök jó ilyen szempontból. De voltak még mások is, ugye
2: igen, írták a Zeneházát és környékét.
1: Tényleg, a Zeneháza,
2: hú, de szép. Milyen szép.
1: Az egy díjnyertes épület egyébként.
2: Díjnyertes, rengeteg díjat nyert, és az egész Városliget, nem? Az is mennyire csodálatos. Tehát tényleg azt kell mondjam, hogy a Városligetet nagyon szépen rendbe hozták, oda egy élmény kimenni, és nagyon a hosszú hétvégén például az is nagyon jó. Ugye mondták a Bencúr utcát, amit tényleg az is nagyon-nagyon jó ötlet, nem annyira frekventált, hogy az ember azt mondja, hogy a Bencúr utcába elmegyek sétálni, de én egyébként most ezt meg fogom nézni. A
1: klasszikus 19. század végi építkezés van, ott gyönyörűek.
2: Ugye a Tóth Árpád sétányt mondták, ami szerintem tényleg szintén hozzátartozik ahhoz, hogy a Tóth Árpád, meg onnan is lenézni, te, hogy milyen,
1: igen,
2: jó az pont, a Budát látjuk, csodálatos. És mondták a Gellért szálloda, a Szabadság híd, az is mennyire jó hely. Egyébként a Gellértben én szoktam járni, fürödni, most be van zárva, ugye, mert felújítják, remélem, hogy fel fogják újítani tényleg. De az annyira jó hely az a Gellért fürdő, és abban még az anyukámék is jártak. Tehát az a nagyon jó, és az Apáczai gimi épülete.
1: Ezt írja valaki?
2: Igen, de Apáczai jó. Gimi épülete.
1: Na, azt például nem ismerem.
2: Az egyetem téren, az egyetem tér megvan.
1: Megvan, hogy meg a templom
2: is. Igen,
1: persze.
2: Ott van az Apáczai gimi. Aha. Hát csodálatos. Én egyébként az Apáczai gimiben jártam, mert annak idején, amikor fiatal voltam, akkor ott valami tornaórát tartottak.
1: Apáczai is voltál?
2: Nem voltam Apáczai, ja, hanem oda jártam valami tornaórára. Én 4 óra, 5 óra felé volt, tudod, amikor ilyen valamilyen rendezvény van. És nagyon jó az Apáczai gimi, kívülről az épülete, meg belülről is, de az egész egyetem tér nagyon jó hely. Nagyon jó hely. Képzeld el, én ott dolgoztam egy jó pár évet, mert ott volt a Figyelőnek a szerkesztősége, és mindig azt mondtuk, hogy szörnyűséges. Délben kimegyünk, szól az élő zene, ki vannak rakva a székek, mindenhol akkor még ilyen 1000-1200 forintért meg tudtál ebédelni. Jöttek a turisták, sütött a nap, hát az micsoda környék.
1: Azért kérdezem, hogy Apáczai is voltál, mert egyébként okos vagy, rendkívül okos nő vagy, és általában az okos emberek jártak oda. Én a Madácsba jártam, a Madách Imre gimnáziumba, és mindig felnéztünk azokra, akik Apáczai
2: hát is.
1: Fazekasos, meg Apáczai is.
2: Hát azok a legokosabbak, meg a Radnóti.
1: Igen, tényleg
2: Radnóti,
1: a Radnóti is,
2: Apáczai, de az egyébként az Ötvösbe is, és kaptunk még egyet, hogy a Tabán és a Bartók bulvárt.
1: Így van. Nagyon. Hát egyébként igazából szerintem bármit írnak a hallgatók, gyönyörű lesz bármi. Annak örülünk, hogy mindenkiben jön egy flash, és maga elé tárul. Mondjuk most ebben a pillanatban éppen a Tabán.
2: A Tabánban voltál koncerten?
1: Hogyne. Én még az a generáció vagyok, aki járt oda ingyenes koncertekre május 1-én.
2: Mostanában is van egyébként néha, és akkor a múltkor kivittem a gyerekeimet, mondtam, hogy kötelező kijönni velem a Tabánba, azt hiszem, Skorpió volt, és ilyen velem korú emberek, meg idősebbek ilyen rockszerkóba, és mondták, hogy anya, ez nagyon durva, de
1: nagyon
2: szerintem nagyon csodálatos volt, én ott örjön.
1: No, 0630 2010 909, önök számára melyek a legkedvesebb helyek, melyek a kedvenc helyek Budapesten? Nem sokára erről is beszélgetünk majd Szerémi Nórival, a Klasszik műsorvezetőjével, de most gyorsan elsoroljuk a névnapokat. Például ma ünnepelnek a Júliák és a Riták, meg még sok mindenki más. Boldog névnapot mindenkinek.
2: Boldog névnapot, és akkor kik születtek ma neked? Ki van?
1: Hát nekem van egy Sir Arthur Conan Doyle, brit orvosom, aki egyébként író volt, pontosabban íróként lett híresebb, és hogyha csak annyit mondok, hogy a Sherlock Holmes regényeket ő írta, a detektív regényeket, akkor szerintem mindenki számára pozícióba kerül. Sir Arthur Conan Doyle 1859-ben született ezen a napon.
2: És egyébként képzeld el, hogy a Doyle megölte 1893-ban, mert nagyon nem szerette már, hogy teljesen azonosítják őt a Holmes-tal, megölte a Holmes-ot egy regényében, és ezután elszabadult a pokol, Londonban a férfiak fekete gyászszallagot kötöttek a kalapjukra, több mint 20 000-en mondták le azt a folyóiratot, amiben ez megjelent.
1: Óriási.
2: 20 000-en lemondták, és maga az író édesanyja is egy dühös levelet írt a fiának, hogy ezt nem teheti meg, és úgy történt aztán utána, hogy jó, hát annyi, olyan nyomása volt, hogy később visszahozta őt, és ott meg is magyarázta, hogy élet újra, és a Sátánkutyáját megírta, és a Sátánkutyája micsoda könyv. Tehát, hát az annyira félelmetes, hogy amikor a Sátánkutyáját az ember elolvassa, én viszonylag fiatalon olvastam, akkor nekem végem volt, utána nem mertem sehova menni.
1: Nem tudtál aludni sem.
2: De még a mosdóba sem mertem kimenni, tehát a Sátánkutyáját.
1: Megvan nekem is, megvan. De
2: ugye iszonyatosan félelmetes.
1: De ez egy tiszta Dallas életérzés akkor, hiszen ugye a Dallasban is, amikor meghalt Bobby, akkor visszakövetelték a nézők.
2: Így van, így van.
1: Ugye hát ugyanez történt akkor, ezek szerint megölte szegény Sherlockot,
2: igen.
1: És onnantól kezdve
2: vége volt. Tehát őnek is vége volt.
1: Ja,
2: egyébként még visszamennék egy kicsit 1913-ra is, Richard Wagner, német zeneszerző, aki egyébként az egyik legmegosztóbb, de az egyik legzseniálisabb alakja a zenének.
1: Egy igazi őrült volt, jó értelemben.
2: Igen, és sokan teljesen vallásos áhítattal imádják a műveit, és tehát ha Wagnert valahol meghirdetnek, akkor ott pillanatokon belül elkelnek a jegyek, másokat megrémiszt és lefáraszt a monumentalitása, tehát egyszerűen igazából ő nem is operákat írt, hanem ilyen összművészeti alkotásokat, és ez egész egy ilyen gigantikus egységgé olvadt, és ami tényleg, hogy elképesztően hatalmas volt benne a hangerő, hogy imádta a rezet, és kitalált egy olyan hangszert is, ami még dúsabb, még ezt valami a Wagner tubának hívják, és azt mondják, hogy a Tristán és az Izolda című operának az első akkordja, az megváltoztatta a zenetörténetet, mert annyira diszonáns hangzat, ami nem oldódik fel órákon keresztül, hogy az lett a 20. századi modern zene alapja.
1: Ráadásul amennyire tudom, ugye Wagner kezdetben az irodalom iránt jobban érdeklődött, mint a zene iránt, tehát gimnazista korában még ilyen irodalmi tragédiákat írt, és csak utána kezdett amúgy, miután megismerkedett a lipcsei Tamás templom karnagyával, kezdett el az operában. Pontosabban ebben az összművészeti zenei nem is tudom miben.
2: Minden, hát
1: mindenben
2: igen,
1: alkotni,
2: igen.
1: Így van. Átjöhetünk a 20. századra?
2: Na nézzük.
1: Sir Laurence Olivier, angol színész, hát rengeteg csodálatos szerepe volt, például a Hamlet 1907-ben született ezen a napon.
2: És én pedig 1927-ben mondanám Olá Györgyöt, Széchenyi díjas és Nobel-díjas magyar származású amerikai vegyész professzor, akinek a találmányát, hogy miért kapott Nobel-díjat, azt nem részletezném teljesen, mert szerintem nagyon kevesen értenék meg, de valami karbokationokat fedezett ő fel, amely egyébként olyan szinten fontos találmány volt, hogy sokkal finomabb benzineket lehetett csinálni, és nagyobb oktánszámúakat.
1: Köszönjük szépen neki. Én 1970-ből említeném Szolnoki Petit, a Bombon énekesét, egyébként számos más zenekarban is énekel, magyar zenész, kiváló fuvolista, aki egyébként nagyon boldog lehet most így a születésnapja környékén, hiszen a hétvégén teltházas és fantasztikus, csodálatos bulit adtak Budapest egyik legnagyobb fedett szórakozó helyén, ahol megünnepelték a zenekar 30 évét.
2: Igen, hát én nekem körülbelül ennyi
1: jó,
2: volt.
1: Jó, akkor nem sokára beszélünk majd Szerémi Nórival, a Klasszik Rádió és a Mesélő Budapest műsorvezetőjével, különleges budapesti sétákról, és ezzel kapcsolatban kérdezzük önöktől, hogy önöknek melyek a kedvenc helyeik Budapesten?
2: Naplástó, van ilyen?
1: Van, ez kint van Pestnek a végén, a pesti oldalnak a végén. Igen, egy ilyen nagyon cuki kis hétvégi strandozásra, pecázásra, napozásra alkalmas kis tó. Igen.
2: Fantasztikus, aha. Még soha nem hallottam, erre most rá fogok keresni, és Péternek azért nagyon köszönöm, mert azt mondja, hogy bearanyozza a napját, hogy nevetgélünk.
1: Jaj, igen. De... köszönjük szépen. No, 0630 2010 909. Önöknek melyek a kedvenc helyeik Budapesten?

0: embereket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: A Business Classban pedig Kamasz Melinda és Pachman Péter köszönti önöket, és imádjuk a hallgatókat, mert hogy például most az egyikük nem a kedvenc budapesti helyéről, hanem arról írt nekünk üzenetet, hogy a Nobel-díjas fizikusunk egészen pontosan milyen, hát hogy mondjam, témakörben alkotott, mert mi nem tudtuk elmagyarázni, mi csak tulajdonképpen felolvastuk a hivatalos közleményt, igaz Melinda?
2: Igen, hát gyakorlatilag valamilyen molekulával, valami karbokationokkal gyakorlatilag... azt ő ki tudta szedni valahogy, és akkor attól jobb lett a benzin, de hát ez sokkal jobban elmagyarázta olvasunk, hogy 5 vegyértékű szén, és ezáltal a benzin jobban ég.
1: Köszönjük szépen!
2: A benzin jobban ég, és akkor gyakorlatilag jobban tud menni a kocsi.
1: Hát persze sokkal hatékonyabbá válik ezáltal bármi, igen, amit benzin
2: tehát
1: mozgat.
2: Ezt találta fel Oláh György, amiért Nobel-díjat kapott, és ő magyar volt, és egyébként az is fontos, hogy bár ő egész végig a élete végén Los Angelesben él, de aztán hazahozták, és Budapesten a Fiumei úti sirkertben helyezték örök nyugalomra.
1: Köszönjük szépen a drága hallgatónak, hogy tisztába tette számunkra ezt az egyébként kicsit olyan kacifántos információt, de most teljesen mással folytatjuk, egy különleges budapesti sétáról lesz szó. Szerémi Nóri, a Klasszik Rádió és a Mesélő Budapest műsorvezetője érkezik, pontosabban, ha már sétáról van szó, sétált át hozzánk a Klasszik stúdióban, ami itt van 2 szobányira.
2: Hello
1: Nóri, jó reggelt! Szia, jó reggelt!
3: Hogy itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hát pont azt mondtam, mielőtt belekezdtünk a beszélgetésbe, hogy én most izgulok, mert hogy a másik oldalon vagyok, és azért most, hogy itt ülök, így azért ez egy izgalmas feladat.
2: Hogy találtátok ki ezt a Mesélő Budapestet?
3: A Mesélő Budapest, azt ugye Tittel Kinga kezdeményezése volt, a könyv, amit ő megírt, az 10 évvel ezelőtt jelent meg, és a rádió műsor, az pedig 5 éve létezik, júniusban lesz egészen pontosan 5 éves a műsor, akkor indult, és Kinga ugye ő idegenvezető, és a fiainak, amikor mesélt és mentek az utcán, mindig mutogatott nekik mindent, és akkor innen jött az ötlete, hogy ezt milyen jó lenne könyvformájában is.
1: Rájött arra, hogy van erre érdeklődés.
3: Így van. Igen, nem csak a fiai érdeklődnek.
1: Csodálatos egyébként mind a két kiadvány, és engem megdöbbentett, amit itt Melindának suktál még a zene közben, hogy az egyiknek már a 9. kiadása az, ami éppen a kezünkben van. Óriási. Igen. Tényleg van rá érdeklődés.
3: Igen, ez a Mesélő Budapest, és ugye ez angol verzióban is megjelenik, és hát folyamatosan frissül a könyv, ahogy Budapest is változik, mert hát Budapest folyamatosan változik. Vagy van egy új épület, vagy eltűnik egy új épület, vagy megújul, vagy visszajön, vagy újra használják, vagy átalakul, vagy kiderülnek róla olyan dolgok, amelyek egyébként régen ilyen legendák voltak, és aztán a sok kutatást, amit ugye Kinga csinál, abból kiderül az, hogy aha, ez nem is egészen úgy volt.
2: Mondjál azt... már nekünk egy-két.
3: A legjobb példa, egyébként képzeljétek el, az Operaház és Sziszi királynő. Ugye arról szólt a legenda, hogy ő imádott itt lenni Budapesten, Gödöllőn, és a magyarokat nagyon szerette.
1: Ideig én is így tudtam.
3: Igen, így van. Ez igaz egyébként.
1: Ja, ez igaz, jó, okay.
3: Ez igaz. És hogy az operában milyen sokat járt. És volt egy tükör, amiben ő mindig megnézte magát, meg volt, hogy hol ült, mert hogy ott mindenki láthatta őt, és amikor elkezdett kutakodni, mert 2 évvel ezelőtt megírt egy Zenélő Budapest könyvet, akkor kiderült, hogy semmilyen feljegyzés nincs arról, a korabeli újságokban sem, és az operának az emléktárában sem, hogy ő járt volna valaha az operában. Uh-huh. Ellenben a férje, aki viszont többször volt egyébként, tehát arról van leírás, de arról, hogy Sziszi itt lett volna, arról nem.
2: Jaj, de érdekes.
3: És ezt ugye ő elmondta az idegenvezetők egyesületének is, mert hogy ugye úgy van, hogyha valaki tart egy sétát, abból ugye vizsgáznia kell, uh-huh, akárhova elmegy, ezt nem lehet csak úgy, hogy akkor ő most azt úgy elmondja, és most már úgy mondják el, hogy a legenda szerint, de ez nem egészen pontosan így volt. Tehát már az idegenvezetők is úgy mondják, hogy Sziszi nem volt az operában.
2: De egyébként biztos neked is volt egy csomó olyan dolog, nem? Amit az ember ugye elmegy épületek előtt, és nem nagyon tudja. Volt még neked olyan, ami ugyan emlékezetes ebből az 5 éves adásból?
3: Nekem rengeteg minden egyébként. Én azt tanultam meg Kinga mellett, hogy nézzünk fölfelé folyamatosan, és hogy az épületeket nézzük meg, és hát mondjuk a szecessziós épületek azok, amelyek egyébként rengeteg rengeteg apró, pici olyan dolgok vannak, amelyet tényleg akkor láthatunk, hogyha megállunk előtte, hogy hol van egy virág, hol van egy bagoly, hol van egy valamilyen más motívum, de egyébként én rendszeresen használom más interjúknál azt, amit megtanulok mondjuk ezekből a dolgokból, hogy a kávéházak milyen fontosak voltak, ugye régebben az írók életében, vagy a művészek életében, vagy mondjuk mikor volt az első lóverseny, és hogy vajon akiket hozott ott Széchenyi trénereket, azok közül leszármazottak vannak-e mondjuk a Kincsenparkban, és van egyébként egy bácsi.
1: Ez a kávéház kultúra. Igen, a kávéház kultúra, ahonnan egyébként lehet fölfelé nézni, hozzáteszem, mert hogy azt mondja Melinda, megígérte itt a hallgatóknak is, meg nekem is, idézőjelben megígérte, hogy a hétvégén sétál egyet a Benczúr utca környékén, mert hogy egy csomó üzenet érkezett, mindjárt szemezget belőle Melinda, neked is, Nóri, meg újra a hallgatóknak is, hogy melyek a kedvenc helyeik Budapesten, és éppen ott a Benczúr utca környéken jutott az eszembe, hogy milyen jó lesz, hogyha Melinda fölfelé is néz, mert az ottani, hát 19. század végi építkezésnek az elemei abszolút arra is épültek, hogy olyan gyönyörű motivumokkal lássák el a házak felső homlokzatát, amit tényleg csak akkor veszel észre, ha tudatosan keresed, de ha tudatosan keresed, akkor nagyon boldog leszel. Na nézzük, milyen üzik jöttek.
2: Hát például most egy friss üzenet, a Gülbaba kertje. Aha. Az tényleg egyébként
1: az
2: egy egészen csodálatos budai lépcsősoron lehet megközelíteni, meg van egy ilyen kis utcácska, amin fel lehet menni, hát az valami hihetetlenül jól néz ki.
3: Igen.
2: Nagyon különleges.
1: Na de nézzük a többit, Nóri, mert tulajdonképpen ehhez a beszélgetéshez írták.
2: Igen, zeneháza, akkor a Tabán, akkor a Naplástó, a Tóth Árpád sétány, Benczúr utca, a Parlament, akkor hát, mi a Petivel mondtuk, ugye én a Dunak korzót, te pedig a...
1: Én meg a budai felsőrakpartot mondtam, mert ott szoktam reggelente jönni kocsival ide dolgozni, és imádom, hogy a Gellért hegy a lábam, pontosabban a Gellért hegy lába alatt gurulok el az autóval, fantasztikus érzés, meg a gyönyörű szabadság itt. Szóval van egy csomó ilyen dolog. Egyébként ez a mostani, hogyha most a zenélő Budapestet is nézzük, és nem csak a mesélő Budapestet, az egy csomó zenei helyszínt is érint. Azt mi alapján állítottátok össze, mert ugye itt a Pesti Vígadótól az Operaházon át, mondjuk az Operett Színházig, vagy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyet, amik sok mindenről szó esik a könyvben.
3: A könyvben 15 zeneszerzőt szedett össze Kinga, akik itt jártak Budapesten, Beethoven, idősebb, ifjabb, Johann Strauss, Berlioz, és hogy ők mit csináltak itt.
1: Micsoda vendégek voltak itt Budapesten, nem elképesztő?
2: Hát ez abszolút a sztárok.
1: Igen, a sztárok, az igazi nagy sztárok.
3: Hát meg Liszt, és akkor így hosszan sorolhatnánk.
1: Az igazi rockstárok, így van, imádtak így a nők, igen.
2: Jó, de Lisztről olyan érdekeset mondtál nekünk.
1: Nem, én mondtam, mert talán épp Kinga mondta itt egyszer adásban, hogy egy Liszt Ferencnek, mert hogy erről is szó esik valamelyik könyvben, hogy például szegénynek olyan rossz volt a fogazata, hogy ő csak pépes ételeket ehetett, de ettől függetlenül imádták.
3: És a rántottát ezért imádta.
1: Igen, ezért szedte a tojás rántottát.
2: Marha érdekes, ezt most hallom először.
1: És ez nem legenda, ez nem városleg, ez tényleg így volt.
3: Aha. Igen, és a rajongás egyébként az megvolt a zeneszerzők iránt, tehát Lisztnek is minden így gyűjtötték, de ugyanúgy egyébként más zeneszerzőnek is gyűjtötték a hajszálait és minden ilyen. És kérték azt, hogy küldjenek egyébként nekik a rajongás miatt egy-egy hajszálot, vagy bármi, ami hozzá kapcsolódik. És Lisztomániának hívták egyébként.
2: Tehát már akkor neve volt?
3: Igen, akik Liszt Ferencért rajongtak.
2: Tehát akkor nem Elvis Presleyvel kezdődött ez.
3: Nem, ez Liszt Ferenccel kezdődött.
1: Nekem is volt egyszer, még nagyon régen fiatal koromban kint voltam, akkor még Diák Szigetnek hívták a Sziget Fesztivált, és az egyik kedvenc angol zenekarom kijött dedikálni a végén, és ide a felső karomra, ide a csuklom fölé alkoholos filccel valamelyik aláírta a nevét, és tényleg úgy fürödtem utána két napig, tudom, hogy picit megmosolyogtató, hogy betekertem egy ilyen nejlonnal, hogy ne jöjjön le. De és jó. Ezt mutogattam minden ismerősömnek, hogy tudjátok, hogy ki írta alá a karomat.
2: De mázli azért, hogy nem tetováltattad. Jó. Most ott lenne egy vadidegen embernek a neve a csuklód.
3: Így van, igen. Szóval egyébként szerintem Budapest fantasztikus dolgokat rejt meg, hogyha tényleg végigvesszük azokat az épületeket, a Pesti Vigadót, ami ugye régebben a Rödút volt, és hát Kinga ezerszer elmondta már, hogy ugye ezt Henci hogyan bombázta le, ami ott végig, ugye a Pesti a Súrakparton volt épületek, és a Rödútot is, aztán lett a Vigadó, és hogy az, hogy a Vigadó lett a neve, hogy milyen vita volt, ez ugye a korabeli újságokból kiderült, hogy milyen neveket próbáltak adni.
1: Mesélj
3: neki.
1: Mesélj már el akkor, hogy miért az lett a neve.
3: Na várjál, ezt meg kell keresnem.
1: Jó,
3: mert Kinga
1: érdekes?
3: Könyvében egyébként itt van, pont itt van. Na. Szóval hát mi legyen, Kégyvárda-e, vagy Lejtvárda, Vigarda, vagy tán jobb, ha Vigarda, s rosszabb-e, ha Rajonda.
1: Rajonda, ez is...
3: Igen, ezt próbálták kitalálni, hogy mi az a szó, ami legjobban.
2: De érdekes.
3: És a Vigoda miért ne legyen, vagy tán szebb, hogyha Vigolda. Üldeldének jó, s még jobban üdül, ha üdülde. És aztán gondoltak egy olyanra is, hogy legyen Gondilla, mert hogyha bemész oda, akkor a gondod elszáll, mert hogy zenét hallgatsz. És hogy de lehetne Gonerilla is. És aztán eljutottak a Vigadóig, és aztán ez lett az, ami egyébként elterjedt.
1: Mondjuk nekem nagyon tetszik a Vigadó elnevezés. Ahhoz képest elég idegennek tartom a többi, de nyilván akkor azt szoktuk volna meg, hogyha mondjuk a Rajongda, vagy a Rajonda?
3: Olyan is volt, igen. Minden volt. Vigarda is volt, meg mindenféle ilyenek.
2: Tehát egyszerűen az a fantasztikus Budapestben, de gondolom, hogy minden városban, hogy ott van előttünk az élőt, a történelem, és nem tudunk róla, és ha egy ilyen sétára, vagy meghallgatunk egy ilyen műsort, mint amit te vezetsz, az egyszerűen, akkor megismered a várost. Nem csak azt mondod, hogy mondjuk zeneháza, vagy én, hogy Alsó Rakpart, vagy Dunakorzó, vagy bármi, hanem tudom a történetet. Uh-huh. Csodálatos.
3: Igen.
1: És most már számos olyan lehetőség van, hogy mondjuk csak azért, mert az egyik hallgatónk éppen a Szabadság hidat írta, és én itt zárójelben megemlítettem, hogy ott is van Kolotkó szobor, hogy mondjuk lehet olyan túrát tenni, hogy megkeressük a Kolotkó szobrokat Budapesten.
3: Kingernek van ilyen könyve is egyébként. A Kolotkó szobrok, mini kilátók és mini szobrok, de hát ugye Kolotkó is folyamatosan bővíti, és hát ugye őt gerilla szobrászként is szoktuk emlegetni, amiatt, hogy tényleg ő egyszer csak kirak valamit oda, a közösségi médiában ő ezt elterjeszti, és aztán az emberek mennek. És mindennek van története, de ő sosem mondja el, hanem mindig az emberekre bízza azt, hogy kitalálják, hogy mi is az. És egyébként ő sosem ad interjút.
1: Aha.
3: Mert hogy ő szerinte nem tud nagyon jól magyarul, és nem akarja, hogy kellemetlenül érezze magát, és ezért ő sosem adott még interjút. Én próbáltam nagyon sokszor. Írásban lehet, hogy már adott, de szóban még nem. Úgyhogy ez egy kihívás.
1: Én egyébként javasoltam Melindának, hogyha esetleg a Szabadsághídra téved, Pest felől Buda felé, és a jobb oldalon megy, tehát inkább a Gellért hegy felé eső oldalon, akkor ott fog találni viszonylag közel a parthoz egy Kolotkó szobrot, de többet nem árulok el, hogy merre van. Ha van kedved, nézd meg, nagyon cuki.
2: Megfogom mindenképpen. Érzékeled azt, hogy az embereket jobban érdekli most már a környezetük történelme, mint korábban mondjuk?
3: Egyébként én igen, meg én azt tapasztalom, hogyha én bárkivel találkozom, vagy barátnőim jönnek hozzám mondjuk vidékről, akkor azt valahogy igénylik is, hogy menjünk el, és nézzük meg, hogy hol van nem Budapest, hanem mondjuk Pest legrégebbi fája. Egyébként
2: és hol van?
3: A Széchenyi téren, ott alá is van dúcolva, és nem lehet kijelenteni, hogy Budapest, mert ugye...
2: Nem lehet tudni, hogy meddig tart, pontosan.
3: Igen, hanem az Pest legrégebbi fája. Szóval én egyébként igen, meg a műsor kapcsán is rengeteg olyan visszajelzést kapunk, hogy nagyon jó és tetszik a hallgatóknak, rengeteg mindent megtudnak, és ugye egy picit máshogy néznek Budapestre, vagy akkor, ha sétálnak.
1: A legutóbbi különleges budapesti séta hogy sikerült? Azért kérdezem, mert láttam egy csomó fotót, kitettetek a Facebookra is, és nagyon imádták, sőt, talán még túljelentkezés is volt.
3: Folyamatosan az van egyébként, ugye most is lehet jelentkezni majd a május 29-ei sétára, de egyébként ott, hát egy ilyen 2 óra boldogság, 2 óra hosszás volt a séta, és egy 2 óra hosszás boldogság volt, és most május 29-én ugyanezt kínáljuk egyébként a hallgatóknak.
2: Ezt mondd el, merre felé mentek?
3: Ez a Zenélő Budapest tematika lesz, úgyhogy a Vigadótól indulunk, és aztán ugye elmegyünk az Operaház előtt, Operett, Színház és a Zeneakadémia előtt végzünk, de hogy közben hol leszünk még, az legyen egy picit titok.
1: Viszont nyilván a hallgatók, pontosabban a veletek sétálók megtudhatják, hogy mondjuk Liszt Ferenc miért szerette a tojásrántottát, vagy hogy miért ette gyakran.
3: Így van, ezt is megtudhatják, és egyébként jelentkezhetnek még a hallgatók 25-én 14 óráig a mesélő budapest@jazzy.hu e-mail címen.
1: Hát Nóri, nagyon szépen köszönjük, Szerémi Nórival, a Klasszik és a Mesélő Budapest műsorvezetőivel beszélgettünk, aki átsétált hozzánk klasszikusan.
3: És most 2 szobával
1: arrébb, és most visszasétál, hiszen a nyitány ott zajlik a Klasszik Rádióban. Köszi Nóri, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukaszjazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
4: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
5: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
7: Az Európai Parlament döntése értelmében a jövőben gyorsabban juthatnak kártérítéshez az érintettek, a bíróságokon pedig külön érzelmi és jogi támogatást kapnak. Az új szabályok szerint az elkövetők nem ismerhetik meg az áldozatok személyes adatait. Emellett az Unió egész területén bevezetik a 116-006-os segélyvonalat, amelyen online és applikáción keresztül is segítséget lehet kérni, a bűncselekményeket pedig már interneten is be lehet majd jelenteni. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Bűnösnek találta a párizsi fellebbviteli bíróság az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófája miatt. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában mondta ki bűnösnek a cégeket, és a maximális 225 000 eurós pénzbírság megfizetésére kötelezte őket. A döntés szerint a két vállalat viseli a teljes felelősséget a tragédiáért. Mint ismert, az utasszállítás tehát 2009. júniusában zuhant az Atlanti-óceánba, a fedélzetén 228 emberrel, köztük 5 magyar utassal. A vizsgálatok szerint a katasztrófát a sebességmérő szondák eljegesedése és a pilóták nem megfelelő tájékoztatása okozta. Itthon a jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz, még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
6: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hosszú hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, továbbá a 10-es főúton szintén befelé a Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán is a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. A Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcai hévátjáró után sávlezárás nehezíti a haladást vízvezetékjavítás miatt. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, de mától a Szerémi úti felhajtón a külső sávot megnyitották. Megnyitották, viszont napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Varga Etele, BKK Info.
6: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A gasztronómia aktualitásai, érdekességei, az egészséges életmódtól a legextrémebb fogásokig. Ez a Gastroterminál. Itt a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 22-én, a hosszú hétvége előtti pénteken, reggel 3:48-kor. SMS számunk 0630 20 10 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk, és tényleg nagyon köszönjük, hogy velünk vannak. Ezt a rengeteg SMS is bizonyítja.
2: Igen, mert hogy azt kérdeztük önöktől, hogy van-e kedvenc helyük Budapesten, és rengeteg SMS-t kaptunk. Most például jött egy olyat, hogy a Benczúr utcát már valaki említette.
1: Igen.
2: Ő azt mondja, Ági, hogy a Benczúr utcában van egy épületük, amit most újítottak fel, szecessziós épület, 904-ben a Grossman nevezetű Erdélyből származó úr építette nyaralónak, Benes Imre tervei alapján, és ezt teljesen szépen megcsinálták, tehát azt is érdemes egyébként megnézni, de nagyon sokan mondták a Gülbabaros kertjét, a parlamentet, akkor nekem a Dunakorzó, neked a másik oldala kedvenced, akkor hallottunk olyat, hogy Naplástó, és akkor van egy ilyen, hogy nagyon kedves hallgatónk azt, hogy a Szabadság híd, mert egyébként azt is mondták, hogy az milyen különleges jó hely, különleges műszaki megoldású, a partokon a két végén hatalmas súlyok függnek róla, föld alatti súlykamrákban, amik egyensúlyban tartják a két felét, mint két libikókát, úgyhogy középen el lehetne fűrészelni a hidat, és nem omlana össze. Milyen érdekes?
1: Na, legyen úgy, így van. No hát, ezekről is beszélgetünk még, 0630 20 10 909, tényleg, ha van kedvük, írják meg, hogy melyek a kedvenc helyeik Budapesten, de most a gasztró témán következik. Fi Dáviddal, az év cukrászával beszélgetünk arról, hogy mik az idei év fagyis trendjei. Hello Dávid, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok!
1: Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk, és gratul az év cukrásza minősítéshez. Figyelj csak, mitől lesz 2026-ban igazán trendi egy fagylalt? Ma már tényleg nem elég az, hogyha egy fagyi finom?
3: Ezt is nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm a nézőket, a hallgatókat, bocsánat. Hát igazából most már nagyon megyünk afelé, a világ felé, hogy egyre több textúra jelenik meg a fagylaltokból, ugye ez a szóval rengeteget találkozunk ugye a tévéműsorokban is, hogy ugye legyen benne ropogós elem, legyen benne mártás, különböző plusz élvezeti anyagok. És ugye régen volt maximum 3-4 féle íz, ugye csoki puncs, vanília vagy a citrom. Azért most már is jóval többre vágyunk, ugye nagyon sokat változott a fogyasztói igény, és rengetegen használunk már fűszert, különböző alkoholokat, tehát ugye most már az elég széles palettán mozog a 2026-os kínálat.
1: Az a helyzet, hogy nem tudok vitatkozni veled, Dávid, mert én is azt szeretem, hogyha mondjuk olyan típusú fagylaltot kérek, hogy legyen benne még pluszban csoki reszelék, vagy akár plusz tök mag, vagy ha sós karamellát kérek, akkor imádom, hogyha vannak benne ilyen kis karamella darabkák, úgyhogy teljesen jogos, amit mondasz, hogy nem elég maga az íz, kell bele még valami plusz.
3: Hát nagyon egyszerű példát szoktam felhozni, mikor előadást tartok, ugye csak képzeljük el a rántott húst a krumplipürével, ugye egyszer ott van a krumplipüré, mint egy ilyen lágy krémes valami, ott van a panír, ami roppan, és ugye maga a hús, ez is alkot egy összhangot, és ezt azért is imádjuk mi magyarok annyira, ez ugyanúgy a fagylatban is nagyon igaz, ugye a sós karamellának van egy ilyen nagyon finom, érdekes, pörkös íze, hogyha benne vannak a karamellkockák, azok úgy tényleg ropognak, és ugye a tejszínek a sejmessége az tök jó kielégíti egymást.
2: És egyébként a sós karamella, ugye, amelyik most már tényleg majdnem minden fagylaltozóban megtalálható, hogy mennyire mehet el extrém irányban? Tehát, hogy mennyire lehet mondjuk nagyon sós?
3: Hát én kb. 10 grammot szoktam használni általában egy ilyen adag 4 kilós fagylalthoz, de van, aki ennél extrém módon akár 20-25 grammig is elmegy. Nyilván ez vendégfüggő. Nálam is volt, hogy egyszer elmértem, és akkor dupla annyi ment bele. Volt is visszajelzés, de volt, hogy ez nagyon sós, de volt olyan vendégem, aki azt mondta, hogy hú, végre egy jó sós karamell. Tehát ez nagyon megosztóvá tudja tenni a közönséget az, hogyha elmegyünk egy ilyen irányba.
1: Ugye mostanában te is azért ezt intenzíven űzöd, fonyódod.

0: van éppen, hogy hogyan kell isteni fagyukat készíteni. Ugye rengeteg desszertfagyi jelenik meg, dubai csoki, lótusz, tejbe gríz. Hol van szerinted a határ a fagylalt és a desszert között?
1: Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy sok vendég elmondja, hogy a fagylaltot azért nyalni szereti, tehát nem villával esszük, mindig ezt szoktam mondani. Tehát nagyon fontos az, hogy ezek a darabok, amik mondjuk megjelennek a fagylaltban, ne legyenek túlnyomóan nagyok, nagyméretűek, ne nyomja el az élvezeti értékét magának, annak a fagylaltnak, tehát annak a hideg desszertnek, amit ugye ezzel így megszoktunk és így fogyasztunk. Nagyon kell figyelni, ne legyen túlzva. Mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen maximum 20% legyen a kiegészítő elem, tehát a ropogós és a ragú.
0: Figyelj csak, szerinted más ízeket keresnek Budapesten, vidéken, vagy éppen a Balatonnál, ahol te ugye Fonyódon dolgozol, nyaralás közben az emberek? Tehát van olyan trend, hogy Budapesten más, mint mondjuk vidéken a fagylalt fogyasztási szokás?
1: Igen, és mindig hétről hétre változik, mi ugye két hetes turnusba cseréljük mindig az ízeket, tehát mindig állandóan van például egy tökmagos, állandóan van egy túros, de egyik héten egy karamellás sajtortát adunk, ami túró alapú, a másik héten túrógombóc, mert a vendégek erre annyira vágynak, hogy forgassuk az ízeket, de az alap megmaradjon. És egyébként én vidéken azt veszem észre, hogy az igazán vidéki dolgokat kesik, tehát hogy én is most egy tejfölfagyival kísérleteztem, és nagyon-nagyon bevált.
0: Gondolom cukros tejföllel.
1: Így van, egy cukros vaníliás tejfölfagylaltot készítettem, és imádják a vendégeink. Meg először féltem tőle.
2: De egyébként nem, azért mégis az van, hogy nagyon sok az újdonság, de azért mégis a vanília csoki puncsfogy a legtöbb.
1: Tavaly nagyon kevés puncsfagyit csináltam, mert nagyon-nagyon ugye divatban volt még ez az angyalhaj csokoládé, ez a rózsaszín csokoládé, és próbáltam ezt a puncsal összekötni. Nagyon nagy sikere volt a fiatalok körében, viszont az idősek mindig rákérdeztek, hogy az milyen fagylalt, és amikor azt mondtam, hogy ez puncsalapú, akkor azonnal beleválasztottak. Idén már egy kicsit tudatosabban állítottam össze a kínálatot, a puncsot nem lehet kivenni a kínálatból, az időseknek is és a fiataloknak is nagy kedven.
0: Mitől lehet egyébként felismerni a jó fagylaltot? Mire figyeljen egy vendég, hogyha ilyet vásárol? A színére, az állagára, az összetevőkre. Ugye ott állunk a sorban, valamelyik megtetszik úgy látványra, és azt kérjük, hogyha csak nem ragaszkodunk a klasszik ízeinkhez. Mitől jó egy fagyi?
1: Nagyon érdekes, egyébként több szempontból szoktam megközelíteni, inkább azt tudom mondani, hogy azt lehet könnyebb észrevenni, hogy melyik a rossz.
0: Én nagyon szoktam mesélj,
1: arra figyelni,
0: Dávid.
1: Hogy arra szoktam hogy elsőként figyelni a higiénia, mennyire tiszta a pult kívülről, például ez nagyon-nagyon fontos. Ezt én nekem azon a legelső, amit megnézek, a táblák, milyen igényesen van megírva, például, vagy elkészítve a fagyi besztúró, ami rajta neve. Ez is nagyon fontos, ez is sok mindent elad az üzletről.
0: Képzeld el, én múltkor voltam Miskolcon egy fagylaltozóban, és egy ilyen kartonpapírra golyós tollal volt ráírva, hogy milyen fagylalt van éppen ott abban a kehelyben, úgyhogy baromira nem vettem belőle.
1: Igen, mert tehát, hogyha ezt szoktam mondani, ez elárul valamit, tehát, hogyha erre nincsen igény, akkor valószínűleg a fagylalt készítésére sincs akkora igény. Tehát én mindig szoktam mondani, hogyha ilyen 20 évvel ezelőtti mászókaszínű például egy rágógumi fagylalt, az már biztos ijesztő. Uh-huh. Általában. Vagy hogyha egy ilyen, vagy a nagyon ilyen nagyon halvány türkiszkék, az is ijesztő. Illetve azt szoktam mondani, hogy általában a kézműves fagylaltok azok nem nagy súlyúak, nem nagy méretűek, általában a tégelyből alig lógnak ki, és onnan tudjunk arra következtetni, hogy nem jó minőségű a fagylalt, tehát nagyon föl van pupozva, nagyon nagy térfogató a pultba, általában ez egy ilyen, hát most nem mondhatom ki nyilván, hogy ez milyen jelenségnek hívjuk, de hogy ez egy tipikus felfújt fagylalt.
2: Most jött egy SMS, hogy nagyon enne a túrógombóc fagyiból, hogy az egyébként az micsoda? Az hogy készül?
1: Hát mi speciálisan készítjük, mi ugye házi túróval, tejföllel készítjük vaníliás alappal, és mi belerétegezünk egy házi túrós, lájmos, sós morzsát egyébként, és abszolút visszaadja ezt a túrógombot.
0: Tehát ott is megvan a textúra, ahogy mesélted.
1: Így van, és magából a fagylatból készítek két darab túrógombócot, amit bepanírozok, és akkor azt rá szoktam tenni
0: díszítőt. Hú, de jó.
2: Na, most már elég.
0: Igen, összefejlik a nyál a szánkban, nem tudunk beszélgetni
2: igen,
0: veled.
2: Mennyire van igény a vegán, a cukor, tej és gluténmentes fagyik iránt?
1: Például nálunk az összes gyümölcs vegán és tejmentes. Ezen kívül mi szoktunk tartani egy zéró csokoládét, zéró mogyorót vagy pisztáciát, ezt szoktuk cserélgetni. Természetesen van rá igény, de mivel nálunk csak 16 féle fagylalt közül lehet választani, nagyon nehéz ennek megfelelni. De általában a vendégek például a tejmentességnél legyintenek, mert aztán, ezt mindenképp megkóstolom, akkor is a teljes.
0: Tejbe grisztfagyi van nálatok most így, hogy a túrógombócot megkóstolna az egyik hallgató? Mert én meg azt kóstolnám meg.
1: Nálunk most tejbedara fagylalt van kakaóval éppen a pultban.
0: Ó, de jó.
2: Hát az ugyanaz, ez nagyon fú, de finom
1: az,
2: lehet.
1: Az az igazi klasszik, szépen kétszer be van kakaózva. Még ha kell a kedves vendég nevét is beleírjuk.
0: De jó. Figyelj csak, Dávid, szerinted van olyan trend, amit te például, mint az évcukrász, a szakmailag túlzásnak érzel, és mégis imádják a vendégek?
1: Vannak olyan kollégáim, amiket imádok, szeretek, és mindig elmondom, hogy ebben az állati, illetve a húsos ízek felé semmiképp sem mennék el, mert nálam, hozzáteszem, nálam ez a jó ízlés határát súrolják. Uh-huh. Biztos, hogy tök jó meghökkentésnek használni ezeket a dolgokat, de engem abszolút nem nyűgöz le. Tehát én mindig mondom, hogy a fűszert is óvatosan használom. Nekünk is vannak zöldség alapú fagylaltaink, például zeller, sütőtök, vagy tökmag. Ugye a tökmagot már nagyon jól elfogadta a magyar közönség, szerintem. Lássuk, őrség zöld aranya torta. Tehát, hogy
0: igen, de az is egy kicsit édeskésebb ízű egyébként, tehát itt ne sós tökmagra gondoljunk. Én imádom, én pont az adás elején mondtam, hogy ennék most egy jó kis tökmagfagyit. Tehát legalábbis amikor én kóstoltam, az nem sós, inkább édes ízű volt az a tökmagfagyi, de nagyon finom.
1: Így van, de például én azért használok ecetet is, tehát ami például egy mascarpone is fagylaltot nagyon jól meg tud ízesíteni.
2: Nem tudom, de és egyébként nálam, ha te magad választanál a saját 16 fagyit közül, akkor melyiket ennél, ha egy gombócot lehetne?
1: Hát én tegnap pont ebben voltam gondban, én egyet szerettem volna és négyet ettem, de a Rákóczi túrós. A pisztácia az, ami közül sosem tudok dönteni.
2: Melyik a Rákóczi túrós és melyik a másik?
0: Pisztácia, azt mondta Dávid, igen. Figyelj csak, Dávid, így nagyjából a beszélgetés végén, hogyha idén-nyáron csak 3 ízt ajánlhatnál valakinek, akkor aki szeretné megérteni a 2026-os fagylalt világot vagy trendeket, akkor melyik lenne az a 3 íz így 2026-ban?
1: Így nálunk, vagy így ámblok?
0: Ámblok szerinted, így a fagyi trendekben az idei nyári ízek mik lesznek úgy igazából?
1: Hát én azt veszem észre, főleg így most, hogy benne voltam az Balaton fagyi zsűriébe, hogy a boros, tehát a helyi borokat használva, a boros fagylaltok azok, amik nagyon érdekesek. Én azt feltétlenül ajánlom megkóstolni, hogy így tényleg ami hazai dolog, tehát a borokat használva nagyon jó kombinációk.
0: Isteni.
1: Létre, és e felé megy egy kicsit, azt veszem észre.
0: Isteni.
1: A fagyi világa.
0: Isteni, nagyon jó dolguk lehet a nyaralóknak, meg az embereknek ott Fonyódon és környékén veled, Dávid. Nagyon szépen köszönjük. Jakabfi Dáviddal, az évcukrászával beszélgettünk a 2026-os fagyis trendekről. Köszi, Dávid!
1: Én is köszönöm.
0: No, és hát ugye van egy másik kérdésünk, ami már reggel óta érvényes, hogy önök számára melyik a legkedvesebb helyek Budapesten. Jó néhányan írtak már, és miközben Dáviddal beszélgettünk a fagylaltokról, a közben is írtak hallgatók.
2: Nagyon-nagyon érdekes hely jött, a Filozófusok kertje.
0: Igen, fönt a Gellért hegyen.
2: Igen, a Filozófus az egy nagyon jó hely, és ott tényleg ott is oda is érdemes elmenni, mert hogyha oda felül az ember, ott vannak ilyen kihelyezett padok, és nézelődik meg egyébként, megnézi a Filozófusokat, nagyon-nagyon-nagyon jó, és egy másik érdekes hely is jött, a Hold utca 4. A Lechner Ödön által tervezett takarékpénztár, most a kincstár.
0: Előttem van az épület, igen, annyira már csak azért jó is, mert van egy két jó étterem, ahova még magyar televíziós, ugye egykori tőzsdepalota vagy MTV székházas időkben, amikor ott dolgoztam, kijártunk a Hold utcába ebédelni, és tudom, hogy melyik épületről van szó. Csodálatos, Richard, de fölfelé kell nézni.
2: Igen, Richard mondja, hogy van néha lehetőség bejárásra, de egyébként kedvence a Tóth Árpád sétány, de egyébként más is írt. Tóth Árpád sétány az egyszerűen fantasztikus.
0: Meg hát minden, amit itt írtak, lenyűgöző. Köszönjük szépen. 0630 2010 909. Még nagyjából 2 órán keresztül megírhatják, hogy önök számára melyek a legkedvesebb helyek Budapesten.
3: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
6: Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására. Az amerikai elnök ma iktatja be a Fed új elnökét, tovább melegszik az idő. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután ezzel kapcsolatban is tárgyalt Bécsben. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a miniszterelnök elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajó közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Donald Trump amerikai elnök ma a Fehérházban esketi fel Kevin Warst, az amerikai egybank szerepét betöltő Fed új elnökévé, közölte a Trump kormányzat. Az 56 éves férfi 4 éves elnöki mandátumot kap, a Fed kormányzó tanácsának tagjaként pedig 14 éves megbízatása lesz. A szenátus május 13-án csaknem teljesen pártvonalak mentén szavazva hagyta jóvá kinevezését. Bekérették az orosz ügyvivőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. Kína kész együttműködni Moldovával a kölcsönösen előnyös kapcsolatok elmélyítésében és a két nép javát szolgáló együttműködés bővítésében, jelentette ki Wang Yi kínai külügyminiszter Pekingben moldovai kollégájával folytatott tárgyalásán. A kínai diplomácia vezetője, aki egyben a kínai kommunista párt központi bizottsága politikai bizottságának tagja is, a moldovai miniszterelnök helyettessel és külügyminiszterrel egyeztetett. Műszaki probléma miatt az utolsó pillanatban elhalasztotta a SpaceX a Starship hordozó rakéta 12. tesztrepülését Texasban. Az újabb indítási kísérletet mára tervezik. A vállalat közlése szerint a mostani repülés elsődleges célja az új rendszerek teljesítményének vizsgálata valós repülési körülmények között. Végül az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
7: Köszöntöm a hallgatókat! A főbb csomópontoknál torlódásra készüljenek. Egy baleset is fennakadást okoz a Könyves Kálmán körúton a Vajda Péter utcánál. Az M3-ason Budapest felé a kiépített terelésnél, Bak térségében. 2-3 kilométer hosszan már szakaszosan torlódnak a járművek. Lezárták a belvárosban a Bécsi utcát. Soroksáron, a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcánál pedig sávlezárásra készüljenek. További szép napot kívánok Önöknek!
3: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business as usual. A vállalkozások zavartalan működéséhez nyújtott szolgáltatásunk a Business Class fedélzetén. Jöhet adóváltozás, fordulhatnak a trendek, módosulhatnak a jogszabályok. A Business Classon gondoskodunk arról, hogy senkit se hátráltasson a jetlag. Szakértők, tippek, releváns információk a KKV-k és a vállalatok világából. Hogy minden az üzleti terv szerint haladjon. Business as usual. Most a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 22-én, a hosszú hétvége előtti pénteken, reggel 8 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk, és újra csak nagyon köszönjük, hogy itt vannak velünk.
2: Igen, és hát egy csomó SMS-t kapunk, hogy melyik a kedvenc helyük Budapesten, ami azért fontos, mert ugye 3 napos szünet lesz, és hát azért lehet, hogy el lehet menni ezekre a helyekre, és kaptunk egy újat, hogy a Libegő milyen jó hely.
1: A Libegő tökéletes, imádom. Jaj, Libegő
2: állati jó hely, tényleg. És egyébként kaptunk egy másikat, és Fűvészkert.
1: Fűvészkert, nagyon jó. Ott én mindig megidézem a Pál utcai fiúk emlékét, imádom.
2: Na, Fűvészkert nagyon-nagyon jó hely.
1: Nekem írt egy kedves ismerősöm a Messengeren, hogy Fellini a Rómain, vagy ha építészet, akkor a pesti belváros, és minden, ami Hildi József, és még hozzátette, hogy a fagyit nem eszik, vagy csak vegánt. Köszönjük szépen, szóval minden, ami Hildi József. De van itt egy kedves vendégünk, Vandlik Antal, az Akcenta magyarországi kereskedelmi képviselője, akivel a forint árfolyamáról és annak hatásáról beszélgetünk majd. De hát Antalt is megkérdezzük. Jó reggelt!
3: Szép reggelt a hallgatók!
1: Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Szóval neked mi, ha van, neked mi a kedvenc helyed Budapesten?
3: Az a baj, hogy nagyon nehéz válogatni, mert Budapest gyönyörű. Budapesten nagyon jó élni. Én egyébként nem egy helyet mondanék, vagy legalábbis elsőre, hanem én a budapesti barisztás kávézókat, annyi kedves helyben, vagy akár a teázókat, annyira sokszínű, annyira érdekes. De ha egy konkrét helyet kell mondani, akkor, és nem szabad tudom cégnevet, van fönn a várba egy egészen apróka kis kávézó, zseniális kávéjuk van, nagyon kedvesek, és én azt gondolom, hogy ott a millió, amiben el lehet fogyasztani ezt a kávét, az még hozzátesz sokat.
2: Egyébként a kávénál nagyon fontos, én csak 2 tudok inni naponta, mert annál többet nem engedett, hogy az a 2 jó legyen, és nagyon kevés helyen van jó, tehát majd a végén én azért...
1: Így van, és hát ahogy Antal mondott, nem csak maga a kávézó, amit te említettél, hanem amíg oda jutsz, meg ami után kijössz onnan, és ami utána elé tárul, mint látvány.
2: Tótárpán sétán többen is mondták, igen, hogy az mennyire fantasztikus.
1: No, de vágjunk bele a forint árfolyamába, ahhoz is kell néha kávét, tegyük hozzá. Most nem feltétlenül egyébként, mert most nagyon jól áll. Ugye az elmúlt hónapokban azért, vagy hát inkább hetekben látványosan erősödött a forint. Mi áll most ennek a hátterében szerinted?
3: Hát a forint már megitta a ma reggeli kávéját, de szerintem az előző napokat is így kezdte. Egy hónapja, amikor voltam itt, akkor beszélgettünk valami hasonló témáról, és azt gondolom egész jól öregedett az, amit akkor beszéltünk, hogy ugye akkor majdnem elérte a lokális csúcsot, és onnantól kezdve egy ilyen fluktuáló mozgás, egy ilyen fölle szamba jellemezte a forintnak az árfolyamát. Most az utóbbi egy hétben volt egy pici visszagyengülés, aminek alapvetően 4 oka volt. Az egyik egyfajta túlpozicionáltság, túlvetség. Tehát amikor egy nagyon érett trend van, tehát a forint most már több mint egy éve erősödik, és a választás után ezen még húztak egy óriásit. Tehát innentől kezdve ugye ennek az indexe 30 alá ment, tehát ilyenkor a technikai elemzők, a különböző algoritmusok már sok esetben nyomják a gombot. Nagyjából ez történt egyik oldalról. Másik oldalról nyilván, amikor sokat keresnek befektetők, akkor általában szeretik ezt eltenni. Tehát van egyfajta profitrealizálás, amit szintén láttunk. Ugye nyilván a hormuzi válságot nem lehet megkerülni, ugye itt ilyenkor gyakorlatilag naponta sokszor 2-3 változott a helyzet, ezért az amerikai elnök sokszor jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy azért mozgassa a világ gazdaságait. És hát végül, de nem utolsó sorban azért kijött egy hír, ami talán rávilágította arra, hogy az MNB-nek mik a későbbi szándékai. Ugye itt a bankközi swap árfolyamoknak a forint ágát egy 0,5%-kal megvágták, ami azért egy jó indikátor abba az irányba, hogy valószínűleg előbb-utóbb kamatvágások jönnek, és ugye a forint árfolyamát azt ugye a carry trade ügyletek, tehát a máshol fölveszem alacsony kamattal, itt magas kamattal, jellemzően tőke áttéttel próbálom kamatoztatni. Ez a típusú befektetés, ez nagyon erősen támasztotta eddig is a forintnak az árfolyamát. Most, ha ez a rés csökken, már pedig úgy néz ki, hogy valószínűleg csökken, csökkenni fog, hiszen nem akarunk ennyi kamatot fizetni az államadósság után, illetve azok az országok, vagy azok a gazdaságok, ahonnan ezeket a pénzeket olcsón föl lehet venni, és akkor itt kiemelném Japán szerepét, ahol ilyen 0,75 körüli kamaton lehet pénzt felvenni, vagy amennyire így lehet tudni, a közeljövőben kamatot fognak emelni. Tehát, tehát az a rés az mindenképpen meghatározza, de ez nem volt egy jelentős, tehát most, ha megnézzük, akkor az eddigi erősödéshez képest ez az 5-10 forintos visszagyengülés, ami azóta már meg is fordult, és már egy pár forintot újra erősödött a forint. Én azt gondolom, hogy ez belefér az ilyen kimozgás kategóriájába.
2: Ugye megyünk nyaralni, meg vásárolunk külföldi weboldalakról, ilyenkor az erős nemzeti valutának azért örül a lakosság, a nép is, meg én is. De elmagyaráznád azt pontosan, hogy valójában ez miért nem jó a magyar exportáló cégeknek, és különösen azoknak, akik rengeteget exportálnak, nagy részük a exportból jön be, és a béreket, rezsit, adókat, azokat meg forintban fizeti.
3: Talán, ha annyit mondok, hogy menjünk vissza egy évet, tehát ahogy a tavalyi évet kezdtük, 2025 eleje, az ottani jellemző devizár folyamokhoz képest a e-havi csúcsok azok 15%-os különbséget jelentettek az árfolyamot illetően. Ha ehhez hozzáveszünk, hogy a reálbérek azok attól függ, hogy melyik részét nézzük, mediánt, vagy átlagbért, vagy melyik szegmens, de ilyen 11-13%-ot erősödtek ez alatt az idő alatt. Ha ezt a két hatást kumuláljuk, akkor valójában 30%-os reálbér felértékelődés volt a külföldi befektetők szempontjából. Tehát azok a nagy üzemek, akik euróban értékesítenek, és ebből adódóan ugyan a bért forintba fizetik, de ugye ezt át kell számítani az ő üzleti kalkulációjukba, ez euróba jelenik meg, hiszen a termék értékesülésre számít, és nem pedig az előállítás helyszínen. Ez azt jelenti, hogy az ő költségeik közel 30%-ot, legalábbis a bérköltségeik, de ugye a bérköltség mellett sok olyan költség is, amin keresztül a beszállítók, a különböző egyéb szolgáltatásoknak a bértömeg emelkedése szintén megjelenik. Ilyen típusú kalkulációk nem nagyon vannak beárazva, tehát amennyire lehet tudni, most volt több megszólaló, akár a magyar ipari oldalról, akik jellemzően ilyen 390 és 400 közötti eurókkal kalkuláltak, és most jelen pillanatban ugye 355 és 360 közötti euróról beszélünk. Jellemzően az üzleti terveknek a eredmény oldala az azért 5-10%-kal kalkulál. Tehát, hogy ezt megfoghatóvá tegyem, és teljesen átüljek, tehát ne csak multikról beszéljünk, nekem van egy mezőgazdasági cégem, abszolút jellemző középvállalkozás, 1,6 milliárd forint az éves árbevétele, tavaly 30 milliós eredménnyel zártak. Idén valószínűleg egy 20 milliót tudunk nekik a deviza ügyleteiken spórolni. Ehhez képest az elmúlt két hónapban csak a, és ugye az ő devizakitettségük az, miután exportba értékesítenek, közel 100%-os, csak az ő eredmény elvárásuk, vagy lehetőségük kivetítése az olyan 200 millió forintot mozgott. Lévén, hogy a deviza árfolyamnak a teteje és az alja között ekkora rés volt. Tehát ezt azért könnyű belátni.
2: Ezt nem lehet kigazdálkodni.
3: Igen. Tehát vannak fájdalmak, és ugye beszélünk gyártásról, de valójában a szolgáltatások oldalán is ez van, hiszen amikor ide jön a turista, akkor ugye ő megnézi euróban a lehetőségeket, hogy ő neki mennyit kell költeni a szállásért, átváltja az éttermi díjakat. Egy nagyon erős forintnál ezek mind mennek fölfelé, és a versenyképesség az nem csak a gyártás, hanem a szolgáltatások terén is.
2: Tehát drágább lesz nekik a magyar szálloda, a magyar étterem, minden.
3: Én azt gondolom, hogy most mondhatjuk azt, hogy nagyon sok tekintetben örülünk az erős forintnak, különösen nyaralási szezon előtt.
1: Mert... Hát igen, azt mondják a külföldre utazók, hogy most aranykor van ilyen szempontból. Igen. Legalábbis ezekben a pillanatokban vagy hetekben.
3: Így van, pontosan. Ilyenkor érdemes ebben gondolkodni. Nyilván most jön a kávézac, tehát hogy jósoljunk azzal kapcsolatban, hogy mi következik.
2: Hát igen, mert mondjuk most pont a napokban Surányi György volt jegybankelnök, ő azt mondta, hogy olyan 3,80 körül lenne az az árfolyam, ami még nem fájna az exportőröknek, de még a másik oldal is nyugodt lenne. Az Akcentának van egyébként ilyen árfolyam, amit látja a saját vállalatainál, hogy azért az lenne a jó?
3: Itt azt kell látni, hogy nagyon erős és sok hatás van mind a két oldalon, tehát akár a forint erő, akár a forint gyengeség irányába is. És igazából a szaldó mondja meg, hogy mi fog történni, és bármelyik hatás egy picit erősebb, vagy a másik oldalon elmarad, vagy nem olyan erősen működik, az abban a pillanatban befolyásolja, hogy merre billen a forint. Tehát aki most meg tudja mondani, hogy mi lesz a forint árfolyama, tényleg a kávézacból jósol, talán az egy jó...
2: Hát mi, az elemzők mindig szokták mondani, ugye, és tavaly én emlékszem arra, hogy mindenki ilyen 4-10 körül mondta, hogy 4-10 lesz tavaly évelején, nem idén, hanem tavaly évelején is, hát minden lett, csak az nem.
3: Ez így van, tehát vannak olyan pillanatok, amikor viszonylag könnyű becsülni, és látszik, hogy mennyire lehet tévedni még ilyenkor is, mert ugye most nem 4-10 mégse a forint árfolyam. De a mostani helyzetet szerintem jól jelzi, hogy a decensebb, a nagyobb elemzőházak, illetve pénzintézeteknek a becslései azok 3.45 és 3.88 közötti árfolyamot mondanak az év végére. Tehát gyakorlatilag igen, ahányan vannak, annyi féle a szórás, talán ez a helyzetet elég jól jellemzi.
2: Ugye van esetleg olyan ágazat, amit azért ez jobban érint negatívan? Például én a Richtert említeném, ugye ott lehetett látni, hogy a Richternek tényleg hatalmas nyeresége volt devizában, de miközben forintban ott nem volt olyan nagy, és olyan igazából pont ezek miatt, az okok miatt, amit beszéltünk, hogy van esetleg olyan ágazatok, ahol jobban érezni ezt a hatást, tehát jobban kitettek vagyunk az exportnak?
3: Én azt gondolom, hogy a kisebb cégek jobban kitettek, kevésbé tudnak sírni, kiabálni. Nyilván egy Richter megszólalás, vagy egy nagyobb cégnek a megszólalása az hangosabb, a sajtótájékoztatóra többen elmennek, de ezeknek a nagy cégeknek azért nagyon sokféle a tevékenysége, tehát egyrészt a beszerzéseiken van jelentős deviza oldal, tehát ők spórolni is tudnak az erős forinttal, nem csak az értékesítési oldal, a gyártásuknak nem csak Magyarország a helyszíne, tehát nem csak forintban fizetnek béreket, a bérköltség csak egy kisebb része az ő tevékenységüknek, és az értékesítés ugye az forintban is történik, tehát sokkal, sokkal diverzebb a portfóliójuk, hogy néz ki a büdzsé. Viszont a KKV szektor, illetve például az idegenforgalom, amit említettem, az sokkal direktebben kitett ennek, tehát, és ott nagyobb tömegben lehetnek problémák ebből.
2: Ugye azt is mondják, hogy az inflációt legalább viszont sikerül letörni az erős forinttal. Ugye az energiánál ezt azért lehet tényleg egy komoly szempont, hogy ez mennyire tudja kompenzálni az exportőrök veszteségeit?
3: Valamennyire nyilván igen. Az inflációra elég sok hatás gyakorol hatást, elnézést. Tehát egyik oldalról az erős forint az tud ilyen csillapító jelleggel bírni, de másik oldalról más hatásokon keresztül viszont akár inflációgerjesztőként is megjelenhet. Illetve hát itt van a hormozi válság, ami ugye az energiárakon keresztül a különböző eladásokra, értékesítésre gyakorolt hatáson keresztül viszont ellenkező erőt tud gyakorolni.
2: Van-e valami, ahogy tudunk védekezni? Ugye vannak a devizaügyletek, amivel esetleg valamelyes az árfolyam kockázatot ki lehet szűrni, de hát azért nem tudom, hogy én tudom, hogy egy ilyen cégnél dolgozik, hát nyilván azt mondja, hogy ez jó dolog, de ez mennyire drága? Tehát a kis és középvállalatok, amit mondod, hogy pont azokat nagyon hatás, ők például tudnak élni ilyennel?
3: Határozottan, és javaslom is nekik, főleg ennyire hektikus időszakban. Tehát nyilván lehet spekulálni azzal, hogy valaki előre vásárolt, anélkül, hogy betenne eszközöket. Tehát ugye egy ilyen határidős ügylet arról szól, hogy én lekötök egy árfolyamot és egy ügyletet fél évre, egy évre előre, a mostani árfolyamhoz hasonló árfolyamon. Viszont sok esetben ugye ez akár az ellenkező irányba is elsülhet, tehát ez ugye a spekulációnak egy kedvelt ága, de ez egy választható dolog, valaki szeret, nem szeret, viszont a gyártóknál, ahol teljesen egyértelmű, hogy az egyik oldalon, tehát forintban vannak a költségei és devizában a bevételei, vagy fordítva olyan is van. Ott érdemes azt a pozíciót, amivel tervezték az adott tevékenységet, az adott ügyletet, azt előre lekötni, hiszen hogyha ellenkező irányú a mozgás, mozgás, akkor gyakorlatilag az egész évük megy a levesbe. Tehát az előbb említett mezőgazdasági vállalkozás, hogyha 50 millió nyereség helyett 150 millió mínuszban zár, akkor ezt lehet érezni, hogy az esetleg a létét is befolyásolhatja. Ha ezt le tudja előre kötni, egyfajta ilyen határidős ügylettel le tudja fedezni, akkor biztonságban van.
2: És nem olyan nagyon drága ez?
3: Igazából jelentős költsége nincsen, tehát marginális költsége van, ami a jelenlegi árfolyamhoz képes módosítja, hogy mennyiért lehet kötni, az attól függ, hogy melyik devizába megyünk, hiszen a kamat különbözetei a különböző devizáknak eltérőek. Tehát ilyen, ha valaki euróvásárlásban gondolkodik, miután az eurónak alacsonyabb a kamat szintje, mint a forintnak, ezért egy picivel magasabb árfolyamot tud lekötni, de ugye ez azt jelenti, hogy a forint a kezében marad, amit akár tud befektetni, finanszíroztatni. Az ellenkező irányba viszont alacsonyabb árfolyamot lehet realizálni.
1: Antal, nagyon szépen köszönjük. Vandik Antallal, az Akcenta magyarországi kereskedelmi képviselőjével beszélgettünk a forint árfolyamáról és annak hatásairól, meg sok minden másról, és megtisztelt Antal bennünket azzal, hogy ő is elmondta, hogy mi a kedvenc helye Budapesten. Ő egy budai kis kávézóról mesélt, ami egyébként nyilvánvalóan egy gyönyörű utcában van, és amikor oda bemegy, meg onnan kijön, akkor egyszerűen el lehet olvadni attól a látványtól, ami ott bennünket fogad fönt a budai várban. Antal, még egyszer köszönjük szépen, és tudják, drága hallgatók, 06302010909, ha van kedvük, írják meg, hogy melyek a kedvenc helyeik Budapesten.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében.

0: tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmerita.hu oldalon lehet regisztrálni. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják, a központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után. A középső sávot foglalják el a sérült gépjárművek jelentős torlódást okozva. A Viktor Hugo utcában a Hegedűs Gyula utcánál egy mentőautó foglalja el az útpályát, ezért a 76-os trolibusz terelve jár, nem érinti a Lehel térés a Hegedűs Gyula utca megállót a Jászai Mari tér felé, a Gyöngyösi utca felé közlekedő 15-ös autóbusz pedig szintén módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti a Csanádi utca Lehel tér és a Tisza utca közötti megállóit. A hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grasalkovics úton kifelé sávlezárás nehezíti a haladást a Rézöntő utcai hívát járó után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vízvezeték javítása a Bécsi úton is befelé a Vörösvári út előtt, ott a belső sáv nem járható, emiatt akadozik a haladás. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A keleti bölcsek tanításától a legfrissebb tudományos fejlesztésekig. Check-in! Most a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 22-én a hosszú hétvége előtti pénteken reggel 3:59. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: És hát van nekünk egy körkérdésünk, és nagyon sokan írnak, hál' Istennek, hogy az önök számára, drága hallgatók, melyek a kedvenc helyek Budapesten. Jó néhány üzenet érkezett már. Melinda, szerintem csak említsünk néhányat.
2: Csak néhányat. Libegő, Fűvészkert, Filozófusok kertje, Bencúr utca, Szabadsághíd, Dunakorzó, tehát nem is tudom sorolni, tényleg rengeteg volt. Egyébként a Margit-sziget nem volt.
1: Margit-sziget még nem hangzott el, igen. Egyébként Vandlik Antal, az előző vendégünk, éppen egy budai kis kávézóról mesélt, mármint egy budavári kis kávézóról, és hát következő vendégünk sem ússza majd meg ezt a kérdést. Dr. Ludwig Károly, pszichiáter vendégünk, aki amúgy pszichológiai szemszögből vizsgálja a mesterséges intelligenciát, és beszél majd az AI személyiség képéről és az emberi viszonyulás lehetőségeiről is. Jó reggelt, Károly, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt mindenkinek.
1: És hogyha már azt mondtam, hogy nem úszod meg, neked mi a kedvenc helyed Budapesten?
3: Hát közben már kicsit átálltam, mert a Filozófusok kertjét mondtam én is a Gellért hegyen, de az ötleted az teljesen jó volt, a Margit szigettel, az szintén a szívem csücske.
1: Érdekes, én is imádom, és tényleg nem mondtam még senki.
2: Nem mondtam még a Margit szigetet, nem mondta senki, pedig a Margit, melyik része a legjobb neked? De egyébként én a Palatinus strandot is szeretem.
3: Az is jó, én azt szeretem, ahol azok a hatalmas platánfák vannak, nagyjából a közepén. Lehet azért nem mondja senki, mert annyira triviális, hogy az a szívünkben benne van.
1: Meg talán, mert hogy tényleg annyi hely van Budapesten, amit említeni lehet, és mindenki elkezd gondolkodni, hogy tényleg mi az az egyetlen különleges dolog. Igen. Imádjuk mi is a Margit-szigetet. Károly, nagyon szépen köszönjük, de vágjunk bele a témába, ugye, okay. Mert hogy alapvetően itt most a mesterséges intelligencia lesz pszichológiai szemszögből megvizsgálva vélhetően. Szerinted miért annyira természetes az ember számára, hogy emberi tulajdonságokat tulajdonít vagy vetít a mesterséges intelligenciára, egyszerűen felruházza vele?
3: Igen, igen. Nem tud más csinálni. Egész egyszerűen, hogy így mondjam, ez egy metafora tulajdonképpen, de hogy a teremtéstől fogva, ugye az Isten a teremtő, az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ezt a fajta működésmódot beleteremtette az emberbe is, tehát egész egyszerűen kinézünk a felhőkre, a fákat nézzük, mindenhol valahogy magunkat látjuk, vagy valamit belelátunk, tehát antropomorfizálunk, nem tudjuk nem az érzelmeinket belevetíteni. Mi mindenhez érzelmileg kapcsolódunk, autókhoz, házakhoz,
2: igen,
3: tájakhoz.
2: Igen, elromlik egy kocsi, haragszunk rá,
3: persze. Igen, vagy becézzük a kocsinkat, vagy úgy sikamikájuk, mint a kisgyermekünknek a popsiját sem kezeljük finomabban, mint ahogy az autót kenegetjük. Tehát nagyon-nagyon érzelmi, emberi viszonyba kerülünk tulajdonképpen mindennel, nem beszélve az állatokról, és időnként még az embereket is tudjuk szeretni.
2: Gondolom, hogy ez valamelyest egy... ez vicces. Valamelyest mindenki azért megküzd ezzel, vagy legalábbis állandóan, hogy valójában tényleg beleképzelünk embereket, de helyén tudjuk kezelni, mert az emberek családjában, stb. De aki magányos, az nem esik-e bele túlzotta?
3: A mesterséges intelligenciának?
2: Igen, a mesterséges intelligenciának ez az emberi záló formájában.
1: Mert hogy nem eszközként, hanem már társként kezeli.
3: Abszolút így van. És azt kérdezted, hogy aki magányos, az nem esik-e bele túlzottan, hogy ennek van még egy legfoka, hogy így mondjam, hogy aki nem egészen magányos, az is elmagányosodhat, hogyha nem figyel a mesterséges intelligenciával való kapcsolatban. Elvonhatja a figyelmét a kapcsolataitól, tehát nem csak a magányosak cuppanhatnak rá, hanem el is lehet magányosodni vele, úgyhogy egyébként meg van társaság. Ezt a okos eszközöknél is már látjuk, amikor a vasárnapi ebédnél vagy a társaságokban mindenki a maga telefonját bújja, legfeljebb egymásnak mutogatják, hogy mit bújnak a telefonokba. Tehát ez már, hogy mondjam, elő van készítve, idézőjelve a folyamatot. Úgyhogy ez az elmagányosodás az abszolút kockázati tényező.
1: Igen, csak van itt egy kis bökkenő, hogy azért az teljesen egyértelműen kimondható, hogy az AI-nak nincsen lelke. Legalábbis ma azt gondoljuk, hogy nincsen, és vélhetően még egy jó ideig nem is lesz. Mégis ugye erős kötődést alakítanak ki hozzá emberek. Mit keresnek valójában ezekben a kapcsolatokban? Számos olyan példát lehet látni, egyébként én is a közösségi oldalamon látom, amikor valaki konkrétan partnerként beszélget este, mert nem tud mással, az AI-jal, csetel vele.
3: Igen, igen. Hát egy olyan civilizációban élünk, amiben a protézisek nagyon fontosak. És minden, ami hiányá válik, az tulajdonképpen egy potenciális árucik, ennyiben protézis. Tehát ha valaki elveszti mondjuk a karját, kicsit még visszamegyek, de vannak belső erőforrásaink, például a karunk, a szívünk és a lelkünk is ilyen belső erőforrás, annak egy csomó archetipusával, nem megyek bele a részletekbe. És hogyha ezekből bármit elvesztünk, akkor abban a pillanatban piaccá válik a testünk és a lelkünk. Tehát a ChatGPT is, illetve a mesterséges intelligencia is, legalábbis egyértelműen a személyi felhasználásra ez érvényesen, tulajdonképpen ilyen protézis. Tehát akkor, amikor valamilyen hiányunk van, belső hiányunk, akkor elkezdünk külső pótszereket keresni. És a ChatGPT roppant módon a mesterséges intelligencia alkalmas arra, hogy betöltsön ilyen hiányokat. Társhiány, szeretethiány, figyelemhiány, stb. Amiket összeszedtünk életünk során, általában a korai években kiemelten, de aztán nagyon sokszor ugye ismételjük a traumáinkat, újra és újra ugyanazokba a csapdákba esünk, és hiányaink keletkeznek, lukak vannak bennünk, hogy így mondjam, és ezeket a lukakat próbáljuk meg betölteni. Ezek a függőségek, tehát tulajdonképpen egy ilyen protézis függővé válunk, és ez a fogyasztói társadalomnak tulajdonképpen egy nagyon jó terep. De látjuk, hogy az egészségipar az valami egészen elképesztő szintekre jutott, és hát nagyon sok dologban kiengedjük a kezünkből a kontrollt, azt is, ami nálunk volt, például mondjuk a okosóránkat kérdezzük meg reggel, hogy hogy aludtunk, ahelyett, hogy magunkat kérdeznénk meg, hogy hogy aludtunk. És ha az okosóra azt mondja, hogy rosszul aludtunk, akkor is megijedünk, ha egyébként úgy érezzük, hogy jól ébredtünk,
2: teljesen
3: és fordítva.
2: Teljesen jogos.
3: Tehát ez a protézis történet, ez az, ami nagyon megy, erről most írok is,
2: de az az igazság, hogy olyan szinten megértő és olyan szinten kedves a mesterséges intelligencia, ami valószínűleg tényleg kiváltja belőlünk ezt a protézis dolgot, mert tényleg minden esetben kedves. Én szerintem akkor lesz igazán olyan nagy probléma, ha mindenhez majd társul egy külső is hozzá, tehát egy konkrét robot is van hozzá.
1: Melindának mondtam reggel, mert már mondta ezt, hogy mennyire kedves, hogy akkor is kedves velünk, ha bunkók vagyunk vele.
3: Persze.
1: Akkor is kedves vagyunk.
3: Persze. Hát egy édesget tulajdonképpen. De hát ugye a saját képünkre és hasonlatosságunkra alkottuk meg a mesterséges intelligenciát, és ahogy mindenben magunkat látjuk, szeretnénk ő benne is magunkat látni, és tulajdonképpen ez egy narcisztikus vonás itt, amiben az ember saját magát helyezi előtérbe, és isteni hatalommal szeretne rendelkezni, és a ChatGPT tulajdonképpen ezt nagyon jól meg tudja valósítani, és a ChatGPT-ben tulajdonképpen ezt látjuk, egyrészt egy iszonyú okos valamit csináltunk meg, tehát akkor mi is okosak vagyunk, és nagyon kedvesen beszél velünk, tehát azokat az igényeket tökéletesen és fenntartás nélkül kielégíti, amelyekre vágyunk. És hát tulajdonképpen ez a csapda, hogy a saját narcizmusunkba fulladunk bele, és egy ilyen önszerelem indul el. Akkor, amikor én a fallal beszélgetek, akkor az egy nagyon fura, bolond dolog. A ChatGPT azt bizonyos értelemben, kapcsolati értelemben nem más, mint egy fal, vagy mint egy traktor, csak mivel kedvesen beszél és kielégíti az igényeimet, ezért elbódulok tőle. Hát narcisztikus kapcsolatokban is ezt látjuk, hogy nagyon el tud varázsolni egy narcisztikus ember, aztán utána nehéz tőle szabadulni.
1: Szerinted az meghatározható, hogy hol húzódik az egészséges AI használat és az érzelmi függőség közötti határ? Hát én is használom az AI-t, Melinda is, persze.
3: Ez már itt van, tehát nem lehet úgy tekinteni, nem lehet azt mondani, hogy dobjuk ki, itt van, kész. De hát a mértékletesség az írtó fontos, ahogy az alkoholra egyébként mondják, hogy felelősséggel fogyaszt, vagy valami ilyesmi, hát az alkohol is ugye függőségi probléma. Van olyan, aki napi egy pohár borral már függőnek nevezhető, van olyan, aki egy-két üveggel megiszik időnként, és nem függő, tehát a függőség az nagyon egyéni. Az ember érzi, hogy mikor szippantotta be.
2: Uh-huh. Tehát valójában mindenki tudja egyébként,

0: nem valódi. De formálisan nem. Tehát ha valám kedvesek, akkor én örülök. Így vagyunk a boltba is, hogyha a boltba nagyon jól megtanítják az eladónak, hogy kedvesen kell az ügyféllel, és ő mosolyog rám, és azt mondja, uram, miben segíthetek, de ezt diszkréten tudja csinálni, akkor én inkább abba a boltba megyek, mint oda, ahol bunkók velem. Ez egyértelmű. A ChatGPT még sose bunkó. Tehát ő állandóan visszavárja a vevőit.
1: Nem tudom, hogy ránk újságírókra szerintem nem lesz szükség, de hogy rátok lesz-e szükség a jövőben?
0: Hát egy csomó helyzetben kivált, tehát vannak, a feleségem ideggondozóba dolgozik, és mondja, hogy olyanok, akik bejárnak, mint tudom, gyógyszert feliratni, azok már mondják, hogy a pszichológusokat lecserélték a ChatGPT-re. Ugye az a probléma, és ezt az emberek nem tudják, hogy a pszichológia, vagy mondjuk a pszichoterápiás munka, az módszert tan függő valamennyire, de sokkal inkább függ a gyógyulás magától, a kapcsolattól. Tehát a kapcsolat gyógyít. Mi mondjuk, ha ketten valamilyen pszichoterápiás kapcsolatban volnánk, akkor a kettőnk közötti interakciók volnának azok, ami korrekciókat tudnak létrehozni. A technika másodlagos. A ChatGPT-ben pont a kapcsolat hiányzik, csak egy virtuális kapcsolat van. Most nem akarok dramatizálni, de tulajdonképpen ez már a Matrix világa, aki látta a filmet.
1: Hogyne. Egyébként egyre jobban jön be a Matrix, csak gyakorlatilag még vagyunk. De maradhatnánk abba a kis tojásba is, amiben ott az emberek üldögéltek.
0: Ez a Matrix, ez az, és hogy nem valljuk be magunknak, hogy nekem mindig eszembe jut a Monty Pythonnak az egyik brilliáns filmje, az Erika Viking, ahol Atlantis süllyed, és a Atlantis királya közben azt mondja, hogy nem süllyedünk, illetve az egész háza népe énekli ezt, és közben persze folyamatosan süllyednek. Szóval kicsit ilyen helyzetben vagyunk.
2: Az a baj, hogy most tulajdonképpen arról beszélünk, vagy azt vetítjük előre, hogy el fog jönni az a pont, vagy az a pillanat, amikor az emberek egy része, vagy talán nagy része fontosabbnak fogja érezni az AI-jal való kapcsolatát, mint a valódi emberi kapcsolatai.
0: Bizonyos szempontból biztonságosabb, mert ugye az érzelmi kapcsolatok írtó nehezen dekódolhatók, annyi bizonytalanság van a működésünkben, kitől mire lehet számítani, konfliktusok, stb. A ChatGPT-vel való kapcsolat idézőjelben az egy sima ügy, tehát ott nem fogunk összeveszni. Azzal együtt, hogy hülye helyzetekbe keverhet engem, de múltkor például nekem azt mondta, amikor visszajeleztem neki, hogy ha elhittem volna, amit mondták, a nagy bajba lennék, és azt mondta, hogy igazad van, ne haragudj, vállalom a felelősséget. Ez komoly, mi?
1: Egészen elképesztő. Ja. Egészen elképesztő. Nekem egyszer tényleg azt mondta, hogy most már pihenjél le, mert későn kérdezettem, hogy holnap reggel együtt megnézzük. Tehát ezek tényleg olyan mondatok, nem?
0: Azt várod, hogy kinyúljon a képernyőből, és megsimogassa a buksidat.
1: De ezt mondom, hogy szerintem ez el fog jönni. Tehát igen. Én szerintem ez innentől kezdve már csak egy hajszál, hogy ez nem egy gép lesz, és nem a telefon, vagy nem a számítógép, hanem ez egy ember, aki ott ül, és úgy fog kinézni, akit én akarok, hogy kinézzen, nyilván Brad Pitt.
0: Én egy pici lehetőséget is látok benne, tudom, hogy már nincs időnk erre, talán egy legközelebbi alkalommal.
2: De van még másfél perc.
0: Oké, hát abban még sok minden belefér. Hogy bizonyos szempontból az ember elkényelmesedett sok vonatkozásban, egyáltalán a kényelemmel visszük magunkat a veszendő világba, és hogy olyan átrendeződéseket hoz létre, vagy olyan veszteségeket pont kapcsolati alapon, hogy talán ez bizonyos értelemben ilyen sokkoló, észhez térítő hatással lesz. Ezt én most vizsgálom, tehát erről nem tudok még többet mondani, de egy pici reménysugarat én látok, de az nem megy az ember nélkül. Tehát ha én idealista vagyok és reménykedem, az nem fogja megváltani a világot, az minden embernek kellene határt húzni és elgondolkozni azon, hogy mi is zajlik a világban, vagy pedig beleengedi magát a Matrix dagonyájába. Ezek egyéni felelősségek innentől.
2: És lesz valaha az AI-nak lelke?
0: Nem lesz lelke.
2: Nem lesz lelke?
0: Ebben nem hiszek. Ezt
2: többször mondtad, olvastam utánad, igen, és azért mondom, hogy több helyen is idézted. Nem. Csak azon gondolkom, hogy egyszer lehet-e, hogy lesz.
0: Nem, ami, tehát itt csak vetítés lehetséges. Tehát ha a traktorba belevetítem, hogy ő az én botondom, akkor van lelke, de nem valódi lelke van, hanem én vetítettem rá magamból valamit, és az AI-jal minden gépszerű működésből csak ez várható. Ez az a bizonyos narcisztikus projekcióvetítés, ami lélekkel ruhá a fel a lelketlen dolgokat, de attól azoknak nem lesz lelkük, hogy én abba a virtuális lélektani állapotban vagyok, hogy annak van lelke.
1: És összességében akkor te ezt az egész dolgot veszélyesnek tartod, vagy azt mondod, hogy azért vannak dolgok, amiben azért tényleg tud segíteni?
0: Hát persze, rengeteg dologban tud ténylegesen segíteni, csak nagyon, nagyon határt kellene szabni. Tehát én kifejezetten kockázatosnak látom,

0: látom, de nem szeretném démonizálni, mert az meg olyan, hogy az ördögöt az ember a falra festi, akkor az meg fog jelenni. Tehát démonizálni nem szeretném, de úgy kell valahogy, azt szoktam mondani, hogy úgy kell vele bánni, mint egy ilyen szép és elég jól megszelidített állattal, amire azért egy kis fegyelmezés mindig ráfér, és soha nem viszem be az ebédhez az asztalom, és nem engedem, hogy bebújjon mellém az ágyba. Tehát, hogy határt szabni, hogy a személyes zónákba nem beengedni, hanem tudatosítani újra és újra, hogy ez azért egy gép.
1: Hát ez nagyon tanúságos volt, Károly. Nagyon szépen köszönjük, dr. Ludwig Károly pszichiáterrel beszélgettünk, aki pszichológiai szemszögből vizsgálja a mesterséges intelligenciát, és hát beszéltünk tulajdonképpen az AI-nak egyfajta személyiségképéről is, és arról, hogy az ember hogyan viszonyulhat ehhez. Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: Azt pedig külön köszönjük, hogy elmondtad, hogy neked a Margit sziget a kedvenced, meg a filozófusok kertje, mert hogy a hallgatóktól is ezt kérdezzük, még nagyjából fél órán keresztül megírhatják 06302010909, hogy önök számára Budapesten melyek a legkedvesebb helyek.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forint elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. Törvényjavaslat kezdeményezi a nyári időszámítás állandósítását az Egyesült Államokban. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tette. Újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz a NEAK neve. Nem kifizető hely lesz, hanem értékalapú biztosító, emelte ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kalló Zoltán professzort kérte fel. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A módosítás lehetővé tenné az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. A boltoknak kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárak is. Az online vásárlások esetében pedig az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne Horvátországban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48-1 arányban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A kezdeményezést várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vezetnék be. Az előterjesztés célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óraátállást. A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világos a gazdasági aktivitást is élénkítené. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást, és úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy az embereknek ne kelljen többé az órával foglalkozniuk. Az előterjesztésnek még át kell mennie a teljes képviselőházon, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie. Itthon ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatversenydíjait. A programokat koncertek is színesítik. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt továbbra sem járható a 11. kerületben a Kelenhegyi út. A forgalmat elterelik, a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállókat. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve tapasztalhatnak lassulást, az Üllői úton befelé pedig az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Szintén csak lassan járható a Tököli út a Baros tér előtt, a folytatásban a Rákóczi úton is telítettek a sávok a Blahalujza térig. Akadozik a haladás a Budai alsórakparton a Margit hídtól délfelé, a Pesti alsórakparton pedig a Szent István parktól, ugyancsak déli irányban a Lánchídig. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton a Nagyszülős utcától befelé, erős a forgalom a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt, a Széll Kálmán tér környékén, illetve a Margit körúton is mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hollywood turista.
1: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 22-én, a hosszú hétvége előtti pénteken, 9 óra múlt 7 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak. És bár arra biztatjuk önöket, hogy írják meg, hogy mi a kedvenc helyük Budapesten, de ettől függetlenül az előző beszélgetéshez is érkezett egy üzenet a 0630 2010 909-es számra. Tudják, az AI és az emberi pszichéka kapcsolatáról beszélgettünk Ludwig Károly pszichiáterrel.
3: Érdekes beszélgetés volt, írja kedves hallgatónk. Végre ki lett mondva, hogy micsoda informális veszélyekkel bűvöli az emberiséget az AI, mégis ünnepelve mesélik, hogy milyen modellekben fogtok vele, hogy ki fog mit csinálni vele, és az ember megint a saját érdeke ellen bálványozza a leendő elnyomóját.
2: Teljesen egyetértek ezzel a hozzászólással, az a helyzet. Nagyon szépen köszönjük. 0630 2010 909. Természetesen a beszélgetésekhez kapcsolódó üzeneteket is szívesen fogadjuk, meg a mai napon éppen azokat, amelyek arról szólnak, hogy önök számára melyek a kedvenc helyek Budapesten, de most teljesen mással folytatjuk. Az idei év első negyedévének beruházási adatait vizsgáljuk meg Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével. Hello Péter, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hát nem jöttek jó adatok a beruházásokról. Elmondod a részleteket?
4: Nem, bizony. Azt láttuk, hogy mind éves, mind negyedéves alapon a beruházások zsugorodtak, és ez annak fényében nagyon-nagyon érdekes, hogy egyrészt azért az elmúlt negyedévekben már azt láttuk, hogy ellaposodik ez a fajta nagy esés, és azt gondoltuk, hogy talán elértük végre itt a gödör alját, és nem számítottunk arra, hogy az első negyedévben lesz majd még visszaesés. Pláne azért nem, mert nyilván pontosan látjuk, hogy mik szoktak történni a választások előtti utolsó negyedévben, azért erre van bőven adatunk, és ott általában azt szoktuk látni, hogy jelentősebben megpattan a beruházási dinamika, és ennek is ellentmondott most ez a friss adat, úgyhogy minden szempontból én azt gondolom, hogy egy csalódást keltő számot láttunk. Viszont azt is tudjuk közben, hogy alapvetően az első negyedévben a magyar gazdaság összteljesítménye az jó volt, úgyhogy...
3: De ezt az ellentmondást, ezt magyarázd el nekünk, hogy volt jó a magyar gazdaság teljesítménye, és a beruházások pedig azokon meg ez nem látszik.
4: Akkor a megoldás a fogyasztás lesz szerintem. Tehát valószínűleg azok a kormányzati transferek, amelyek megérkeztek a háztartásokhoz, most a háztartások ezeket elköltötték, és vélhetően ez az, ami pörgetni tudta végül a gazdaságot, tehát elsősorban a fogyasztás volt az, ami segített. És én azt gondoltam, hogy ilyen szám mögött azért lesz valami pozitív beruházási fordulat, de hát ez nem történt meg, úgyhogy szerintem, amikor majd látjuk a részleteket, akkor ott azt fogjuk látni a bruttó hazai termék részleteiben, hogy igen, a fogyasztás nagyon megugrott, de a beruházások azok továbbra sem teljesítenek jól. Egész egyszerűen nyilván, tehát hogy túl sok a bizonytalanság a vállalatok számára, de egyébként nagyon-nagyon érdekes, hogyha egy picikét belemászunk a résztekbe, akkor azt látjuk, hogy a költségvetési szervek esetében azért éves szinten nőtt a költés, tehát látszódott valamiféle beruházási felfutás, de hogy mindenhol máshol egész egyszerűen nincsen beruházási aktivitás, a vállalatok nem igazán mernek beruházni, hát mire föl a rendelésállományok azért még csak most kezdtek el éppen csak felfutni, ez is inkább néhány feldolgozóipari cégre jellemző, és közben azt látjuk, hogy háború itt, háború ott, egy kis kereskedelmi háború, egy kis valódi háború, egy kis hormozi blokkád, és akkor itt, tehát hogy erre mire vállaljanak nagy beruházásokat a vállalatok, amikor azt se tudjuk, hogy 24 óra múlva éppen hol fog felreállni a félvilág. Úgyhogy egy ilyen környezetben összességében azért nem meglepő, hogy a vállalatok kivárnak, de bíztam benne, hogy azért lesz valamiféle pozitív impulzus már, de úgy tűnik, hogy egész egyszerűen még mindig túl sok a bizonytalanság a világban, és ez nem ösztönzi beruházásra a vállalatokat.
3: Valójában egyébként mit gondoltok, hogy elértette már mindig ez a kérdés, minden egyes ilyen adatnál, most már nem tudom mennyi ideje csökkennek a beruházások, lehet, hogy 2-3 éve, hogy elérte már a mély pontot, vagy nem? Ez az első negyedéves adat.
4: Szerintem nem.
3: Tehát még mindig esni fog?
4: Igen, én nekem van egy olyan érzésem, hogy amiket most hallottunk az új kormányzattól, ugye lesznek felülvizsgált beruházások, szerződések, egyebek, ez véletlenül azzal fog járni, hogy átmenetileg ezeket a beruházásokat felfüggesztik, megállnak a kifizetések, felülvizsgálják a szerződéseket, stb. Tehát könnyen előfordulhat, hogy lesz még egy átmeneti behorpadás, tehát lesz még egy kis gödör a gödör alján, amíg mindent megpróbálnak úgy átvilágítani, és akkor zöld utat adnak azoknak a beruházásoknak, amelyeknél rendben találnak mindent, amiknél pedig gondok vannak, ott nyilván lesz amikféle átstruktúrálás, elhalasztás, stb. És valószínűleg az állam részről, tehát én alig ha látnék most rövid távon egy nagy beruházási felfutást. És persze, tudom, mindenki beszél az Európai Uniós forrásokról, de az idei évben elsősorban egy költségvetést támogató tétel lesz, tehát azt, hogy befolyik a költségvetésbe a pénz, ez egy kicsikét ki tudja könnyíteni az ország finanszírozási igényét, nem kell mondjuk annyi hitelt fölvenni az év vége felé, viszont ebből valódi beruházás inkább majd csak 2027-28-ban lesz. A nagy kérdés, hogy a vállalatok azok hogy fognak dönteni, de ezt látok, hogy mintha elindult a fölfelé az üzleti bizalom, de ez csak egy hónap, és közben azt látjuk, hogy tényleg a geopolitikában most már 322-re jelentettek éppen tegnap este Márkó Rubio, hogy most már aztán tényleg már mindjárt megállapodunk, és már ezt hallgatjuk hónapok óta gyakorlatilag az iráni ügyben, és tényleges előrépés nem történik. Úgyhogy azért nagyon-nagyon sok vállalat szerintem inkább még mindig kivár, és szerintem még látunk egy kis lejtmenetet, talán egy-két negyed évet, és majd az év vége felé mondanám azt nagyobb valószínűséggel, hogy elindul egy tartósabb felévelés a beruházásoknál, amire már iszonyatosan nagy szükség lenne a magyar gazdaságban.
3: Ugye beszéltünk arról, hogy az első negyed évben viszont nőtt a gazdaság, és megfejtetted, hogy ez a fogyasztásból lehet, de tartósan tud nőni úgy egy gazdaság, hogy közben a növekedés alapját adó beruházások azok elmaradnak?
4: Nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye pont az a probléma ezzel, hogyha nincsenek beruházások, akkor egy adott gazdaságnak a tőkeállománya, az össztőkeállománya az nem igazán tud nőni. A Magyar Nemzeti Banknak volt egy olyan kutatás, ami azt mutatta, hogy vannak olyan szektorok ma Magyarországon, ahol már az amortizációt sem pótolják a beruházások. Tehát gyakorlatilag fogy a tőkeállomány, és ugye ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy az ország potenciális növekedése, tehát hogy hosszú távon úgy alapvetően milyen növekedésre lenne képes a gazdaság, tehát ha nem nő a tőkeállomány, akkor onnan nincsen növekedési potenciál. Akkor honnan lehet növekedni? Mondjuk a munkaerőből. Ugye a demográfiai problémák miatt ez sem nagyon járható út jelen pillanatban, és hát valószínűleg a következő 5-10 évben sem lesz erre olyan instant megoldás, hogy akkor ez a komponens nagyon hozzájárulna a növekedéshez. És akkor ott van a technológiai haladás, vagy más néven mondjuk hatékonyság, vagy produktivitás növelés, hát erre kéne most nagyon ráfeküdnünk, de hát ehhez meg megint csak beruházás kéne, tehát kicsit ilyen róka fogta csuka. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a beruházás hiány, ez égető, és emiatt egy ilyen 2-3%-nál nagyobb növekedésre a magyar gazdaság jelen állapotában nem igazán képes, maximum akkor, hogyha felborul valamiféle egyensúly, mert igen, a fogyasztás húzhatja a növekedést, és az berobbanhat, és hozhat nagyon nagy számokat, de ez magával hozza vagy az inflációt nyilvánvalóan, vagy magával hoz egy erős import igényt, és akkor meg a külső egyensúlyi mutatóink kezdenek el felborulni, ami meg mondjuk éppen a forintnak nem fog jót tenni, már nyilván vannak exportőrök, akik annak éppen örülnének, hogyha most a forint árfolyama fölfelé tendálna.
2: Péter, azon gondolkodom, hogy az elmúlt években azért elég sok szó esett az akkumulátorgyárakról, meg a kifejezetten nagy vagy erős magyarországi ipari projektekről. Ezek most inkább húzzák, vagy inkább torzítják a magyar gazdaság képét?
4: Ez is jó. Igen, húzni is húzzák, de hogy torzítani is torzítják, mert hogy van olyan statisztika, például a rendelésállományok, vagy a kapacitás kihasználtság. Ez most elindult nagyon fölfelé. Tehát első ránézés, aki nincsen képbe a magyar gazdaság lisztjeivel, azt látja, hogy hát kérem szépen, beindult az ipari teljesítmény, nő a rendelésállomány, akkor itt minden szuper. Tehát egy kicsikét megpiszkeljük, akkor pontosan azt látni, Igazán ez a néhány nagy beruházás, ami elindult tavaly év végén, elindul az idejében, itt kezdték el gyakorlatilag föltornászni a termelést, ide érkeznek a megrendelések, és mindenhol máshol meg tücsök cirépelés van. Tehát igazániból ez egy torz képet mutat, mint ahogy azt szoktuk mondani például a munkaerőpiaci statisztikáról is, hogy hiába mondjuk alacsony a munkanélküliség, azért régiónként óriási eltérések vannak a 2%-től egészen a 10%-ig. Tehát ez megint csak egy kicsikét úgy bezumbolunk, beközelítünk egy mikroszintre, alacsonyabb szintre, akkor azért azt látjuk, hogy torzít a képen nagyon sokat ez a sok nagy beruházás, de egyelőre fogadjuk el azt, ami van, tehát elindul ebből valamiféle export fölfelé, ennek mindenképpen örülni kell, mert ez adhat valamiféle olyan lökést, ami lehet, hogy egy szikra lesz, és akkor az segít a magyar gazdaságnak, de önmagában ezek a beruházások, ezek a felfutó kapacitások, ezek kevesek ahhoz, hogy az összfeldolgozóipart, az összipart ki tudják húzni ebből a 3 éve tartó nagy gödörből.
3: Ugye azt szeretné a kormány, hogyha csökkennének a kamatok, és akkor beindulna a gazdaság, beindulna a hitelezés, ezt már egyébként az előző kormány is akarta, hogy vajon ez fog-e tudni segíteni a magyar gazdaságon a hitelfelvételen, ott mintha azért lehetne látni valami változást, hogy megnőtt például az ingatlan hitelek aránya.
4: Papíron igen, de én azt gondolom, és nagyon-nagyon sok kutatás erre rávilágított, nem a kamatkörnyezet a legnagyobb gátja a beruházásoknak. Uh-huh. Az nagyjából az 5.-6. helyen szerepel itt a panaszlistán alapvetően. Tehát van nagyon sok esetben olcsó forrás, akár állami forrás, akár egyébként vannak nyitott uniós forrás lehetőségek, tehát nem minden van befagyasztva, tehát ezekkel lehet élni, ezeket használják is a cégek, és nagyjából azt látjuk a Magyar Nemzeti Bank kimutatásai alapján, hogy összességében a vállalati szektor likviditása, tehát az, hogy bővelkednek-e pénzben vagy nem, tehát hogy bővelkednek, van pénzük, tehát hogyha akarnának beruházni, akkor nem az a gond, hogy nem kapnak hitelt, vagy a bankok túl magas kamaton adnak hitelt, tehát nem ez az elsődleges probléma, hanem az az elsődleges probléma, hogy ott ülnek az igazgató tanácsban a döntéshozók, és azt látják, hogy akkor most az olajára $105, lehet ez 150 is nem sokára, onnan fogunk alapanyagokat szerezni, munkaerőhiány van, új kormány van, új tervekkel, nem tudjuk, hogy mi az, ami ígéret, mi az, ami megvalósul ebből, nem igazán tudjuk, hogy akkor ez a vámtörténet, ami most van, az velünk marad-e, mert megint megfenyegette az Európai Uniót, hogy akkor itt fölemeli a vámokat. Tehát az a helyzet, hogy egy ilyen környezetben, mivel nem csak mi elemzők találgatunk, hanem a vállalatvezetők sem tudják, hogy akkor igazándiból most kéne megvalósítani azokat az óriási nagy beruházásokat, amiket mondjuk évek óta halogatnak, és ez a legfőbb probléma, tehát az, hogy most lehúzzuk az alapkamatot 6,25-ről 6%-ra vagy 5,75-re, ez önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy a gazdaságot beindítsa. Itt egy tartós bizalomjavulás kell, az, hogy végre ne legyen ennyi kockázat a világban, de hát az elmúlt évekből azt tapasztaltuk, hogy nem ilyen időket élünk, és én azt gondolom, hogy lassan hozzá kell szoktunk ehhez az állandó krízis állapothoz, és előbb-utóbb ezek mentén kell a vállalatoknak kalkulált rizikóval elkezdeni a befektetéseket, nincs mese, előre kell előbb-utóbb menekülni.
3: Hogyha a második negyed évben sem láttunk egy ilyen javuló tendenciát, és te azt mondod, hogy azért ott is inkább várható az, hogy talán még lejjebb fogunk menni, akkor kell-e valamilyen gazdaságpolitikai beavatkozás, például újabb támogatott hitelprogram, vagy bármilyen más olyan intézkedés, amely felpörgetheti a beruházásokat? Ilyet vártok, Eti?
4: Szerintem inkább az ilyen puha intézkedések kellenek, az, hogy legalább a hazai gazdaságpolitika, a hazai környezet kiszámítható legyen. És az önmagában már adhat annyi lökést, hogy elinduljanak ezek a beruházások, és akkor ugye nyilván az uniós forrásbeöremlés, ez egy szintén fontos dolog, hogy az állami beruházások szintén elinduljanak, mert ez is tud egyfajta katalizátorként működni. Tehát én nem hiszem, hogy kifejezetten itt arról beszélgettünk, hogy akkor célzott programok, biztos, hogy kell majd azzal is foglalkozni, hogyha ilyen erős marad a forint, esetleg még tovább erősödik. Így van, hogy az exportőröknek, főleg a KKV szektornak, akinek egyébként a jövedelem nagy része az exportból származik, de igazándiból import oldalon meg nem import, tehát nincsen egy ilyen természetes euróbevétel és eurókiadása, hanem mondjuk súlyosan érinti az, hogy erősebb a forint. Nekik lehet valamiféle támogatást nyújtani, de ez is inkább ilyen likviditási program és nem beruházási program. Úgyhogy én leginkább abban látom a szerepét és lehetőségét most az új kormánynak, hogy kezdjék el a munkát, amiket ígértek, azt tartsák be, legyen egy kiépülő bizalom, legyen egy stabilitás, legyen valami, amihez lehet tartani magunkat, mondjuk a vállalatoknak, és akkor onnantól kezdve azért szépen lassan öngerjesztő folyamatként elindul majd ez a növekedés, de igen, tehát ez nem egy-két hét, itt azért idő kell ehhez.
2: Péter, nagyon szépen köszönjük Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével, az idei év első negyedévének beruházási adatait néztük meg. Köszi szépen, Péter, még egyszer!
4: Szép napot, sziasztok!
2: És ne feledjék, 0630 2010 909, önöknek melyek a kedvenc helyeik Budapesten? Jó néhány érkezett már, ha gondolják, még nagyjából negyed óráig szívesen vesszük az üzeneteket. 0630 2010 909.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
1: Nem derül ki a Sándor Palota által ma közzétett dokumentumokból, hogy annak idején miért kapott elnöki kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettese. A hivatalos összefoglaló szerint Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva akart csoportos kegyelmet adni. Az iratok megerősítik, hogy a Sándor Palota jogi igazgatósága és az igazságügyi miniszter is egyértelműen K. Endre kérelmének az elutasítását javasolta. A volt államfő azonban a bevett gyakorlattól eltérően a nemleges javaslat ellenére írta alá a kegyelmi döntést. A nyilvánosságra hozott dokumentumok egyébként a nagy internetes érdeklődés miatt reggel egy ideig elérhetetlenek voltak. Tovább csökkentek a beruházások Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Az első negyed évben a fejlesztések volumene 0,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezzel a hazai beruházások értéke már harmadik éve folyamatosan mérséklődik. A KSH adatai alapján a visszaesést leginkább a feldolgozó ipar és az ingatlan piac gyengélkedése okozta, miközben a szállítás és a raktározás területén növekedni tudtak a fejlesztések. Újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz a NEAK neve. Nem kifizető hely lesz, hanem értékalapú biztosító, emelte ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kalló Zoltán professzort kérte fel. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Végül az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköskor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt továbbra sem járható a 11. kerületben a Kelenhegyi út. A forgalmat elterelik, a 27-es autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. Nem érinti az Iglói utca és a Mihály utca közötti megállókat. Telített az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve tapasztalhatnak lassulást, az Üllői úton befelé pedig az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Szintén csak lassan járható a Tököli út a Baros tér előtt, a folytatásban a Rákóczi úton is telítettek a sávok a Blahalujza térig. Akadozik a haladás a budai alsórakparton a Margit hídtól délfelé, a pesti alsórakparton pedig a Szent István parktól, ugyancsak déli irányban a Lánchídig. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton a Nagyszülős utcától befelé, erős a forgalom a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Margit körúton is mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 22-én, a hosszú hétvége előtti pénteken, reggel 9 óra múlt 33 percen, nem is tudom, hogy miért így mondom, szóval 9:30 múlt 3 perccel. SMS számunk 06302010909, a mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És hát vendégünk dr. Hoványi Márton teológus, irodalmár, az ELTE egyetemi docense. Tőle tudhatunk meg érdekességeket a pünkösd eredetéről és jelentőségéről. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok a Business Class minden hallgatójának.
1: És azért örülök, hogy beszélgethetünk erről, vagy örülünk, mert hogy ugye sokan azért alapvetően, valljuk be, csak egy hosszú hétvégét látnak ebben a pünkösdben, vagy ebben az ünnepben. Valójában mit ünnepelünk ilyenkor?
3: Hát a pünkösd az tulajdonképpen a Szentlélek ünnepe, a Szentlélek kiáradásának az ünnepe a keresztény hagyományban, és ugye ő a Szent Háromság három személye közül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármasából a harmadik isteni személy, és tulajdonképpen az ő eljövetele az, amit az egyház születésnapjaként is szoktak egyébként deklarálni, amikor pünkösd alkalmából az apostolok cselekedetei második fejezet első versétől kezdve azt olvassuk, hogy tulajdonképpen a Szentlélek, mint harmadik isteni személy leszáll az apostolokra, és innen indul el majd Péternek és az apostoli közösségnek az útja tulajdonképpen, hogy a kereszténység mint olyan terjedjen. Szóval ez egy ilyen születésnap, ha akarom. Más szempontból pedig a Szentléleknek titulált különleges ünnep, amely egyébként máshogy volt keleten, és máshogy volt nyugaton megünnepelve. Tulajdonképpen maga a szó is már izgalmas, hiszen ugye a Pentekosztészból jön, a görögből, ami annyit jelent, mint 50. És ez már mutatja is, hogy nagyon erősen kötődik a húsvéthoz.
1: Tehát mert a pünkösd jelentése az, hogy 50.
3: Azt jelenti, hogy 50, mert hogy a húsvétot követő 50. napon kell ünnepelni, és nyilván, mint hogy a húsvét az egy ilyen mozgó ünnep, ezért mindig változik a pünkösdnek is az ünnepe, de egy ideig együtt volt a mennybe menetel ünnepével is, amely egy héttel korábbra esik, és aztán ponton ez szétvált a nyugati hagyományban. De az 50. azért is fontos, mert ennek is vannak nem csak új szövetségi kereszténységhez kötető, hanem a zsidóság ószövetségi tartalmaihoz is kapcsolódó szálai. Jelesül az, hogy a jubileumi év, amely ugye mindig a 7. év volt a jubileumi év, aztán utána tovább kellett a 7x7, a 49. és a ráadásként 50. jelentkező év, a jubileum azt jelenti, hogy megfújják ezeket a különleges hangszereket a választott nép tagjai, és akkor bűnbocsánatot, az adók elengedését, és az adósságok, bocsánat, nem az adók, hanem az adósságok elengedését lelki és fizikai értelemben is ünnepelték. Tulajdonképpen ilyen szempontból tehát ez nem csak a születésnek, hanem az elengedéseknek is az ünnepe a Biblia tanítása szerint.
2: Én úgy tudom, de lehet, hogy rosszul, és nyilván te sokkal jobban tudod, hogy akkor, amikor a Szentlélek szétáradt, akkor mindenféle nyelven megtanultak az apostolok?
3: Különböző, hát ilyen jelei voltak annak, hogy a Szentlélek kiáradt. Az egyik az volt, hogy valami ilyen szélviharszerűséget tapasztaltak. Ennek is megvan a bibliai gyökere, mert a héberben a ruach kifejezés, és aztán ennek a megfelelői a pneuma a görögben, ugye a széllel kapcsolatosak. Méghozzá a hébernek ez a ruach kifejezése, amely a Szentlélekre vonatkozó jelölő is lesz majd további élésben, az egy ilyen erős, meglepő, hirtelen széllökés jelent tulajdonképpen. És ez nagyon izgalmas, hogyan kapcsolódik a Szentlélek természetéhez is, hogyan elkezdik aztán ezt majd a biblikus teológiában tanulmányozni. Szóval a szél, mint jelenlét, az egy ilyen teremtő erőt is jelent. És ez az egyik, ami tehát jelként ott van. A másik az, hogy ilyen úgynevezett lángnyelvek jelennek meg, hogyha valaki az európai festészet történetét tanulmányozza, nagyon sokszor azt lehet látni, az apostolok feje fölött ilyen kis lángnyelvek jelennek meg, ez pont a pünköst csodáját, vagy a pünkösnek a jelenlétét hozza, és a harmadik az általad említett pont, Melinda, ahol is tulajdonképpen megjelenik az, hogy a nyelveken szólás adománya, ami egy ilyen különös karizmaként regisztráltatik aztán az új szövetségben, itt jelenik meg. Tehát, hogy úgy beszéltek az apostolok, különösen Péter az ígérdetésében, hogy bár nagyon sokféle nációból érkeztek oda az emberek, de mindenki értette. Ez volt a nyelvek csodája. És aztán ennek lett is egy későbbi hagyománya, hogy egy ilyen nyelvek adományát bizonyos közösségek úgy gondolják, hogy lehet is kapni, vagy lehet is még fenntartani. Mai napig. Ez egy ilyen imádságos forma, amilyen hát egy külső nézőpontból, vagy a kereszténységnek egy ilyen klasszikusabb megközelítését magukénak tudók, valószínűleg meg is potránkoznának, vagy furcsálkodnának ezen. Kívülről olyan, mintha egy ilyen halandzsa szöveg lenne, ilyen értelmetlen szótagok egymás után ismétlése, de az ilyen pünkösdi egyházak, vagy az ilyen kis egyházak, ahol ezek nagyon erősen.
2: Itt tényleg azt majd meséld, hogy mik ezek a pünkösdi egyházak, és azok miben különböznek a többitől.
3: A pünkösdi egyházak olyan protestáns, neoprotestáns egyházak zömében, amelyek valamilyen szempontból pont arra mennek vissza, hogy a saját eredetüket a Pünköshöz és a Szentlélek spontaneitás sugalló hatásából eredeztetik. Tehát azt jelenti, hogy oldanak a megszokott kereteken, most így messziről nézve vallástudományilag, és elkezdenek ilyen spontán, ez a nyelveken beszélés, a kereteknek az újradefiniálása, a dogmatikus rendszer hátrahagyás, és egyfajta ilyen entuzianizmus jellemzi őket, szóval valamifajta lelkesültség, az érzelmeknek intenzívebb a megélése, ezek jellemzik a kiinduló ponton. Aztán nyilván ott is létrejönnek struktúrák, de főleg Amerikában, de Európa szerte is lehet találkozni ilyen típusú kisebb egyházakkal, akik ebből eredeztetik a saját identitásukat.
1: Itt említetted a festményeket és a lángnyelveket. Egy picit térjünk át ilyen szempontból, hogyha már hagyományok a művészetben vannak, hogy ugye a pünkösnek nagyon erős néphagyományai vannak Magyarországon. Például a pünkösdi királyválasztás, az honnan ered?
3: Na most azt tudni kell, hogy a pünkösdi királyválasztás nagyon jó, hogy szóba kerül, mert hogy a tehát itt nagyon, mint minden keresztény ünnepnél, nagyon sok minden keveredik. És hogy pont a pünkösdi királyválasztásnak a magyar néphagyományból kapcsolódó tradíciója, amit említettem is korábban, egyszerűen útkereszteződésnél vagyunk pünkösd esetében is, ugye ezredleg a zsidósánál egyébként egy aratás ünnep volt. És az az aratás ünnep, amely egy ilyen természethez kötődő fordulópont, kezd el vallási tartalommal egyre jobban átitatódni, és ahogy az Ószövetségből jön egy irány, úgy az Új Szövetségből érkezik egy másik irány, és ezek fognak aztán az európai mezőgazdasági, vagy adott esetben társadalmi rétegekkel találkozni, és a pünkösdi királyválasztás is, ugye ezzel lesz összefüggésben, hogy ekkor hogyan kell kakaskodni, ugye fél lábon küzdeni egymással, nem tudom, milyen megméretetések kapcsán a férfiaknak, ezek mind-mind összefüggésben vannak azzal, hogy a május és egyáltalán ennek az időszaknak a tavasz záró része hogyan kapcsolódnak adott esetben például pogány termékenység ünnepekhez. Szóval ezek mind-mind ilyen izgalmas kulturális útelágazások.
2: Ha visszatérünk egy kicsit az egyházra, hogy miért mondtad, hogy az egyház születésnapját ünnepeljük pünköstkor, hogy miért nem a Jézus feltámadása a születésnap?
3: Azért, mert ugye a hitvallás, amely ugye az alapszöveget tulajdonképpen a kereszténységnek, azt mondja, hogy hiszem az egy szent katolikus és apostoli, vagy hát a katolikus helyett más felekezetek ugye egyetemes mondanak, és apostoli a szent egyházat. Vagyis, ez nagyon érdekes csavar, mert hogy nem krisztusi, hanem apostoli egyház az, amit magáinak val minden keresztény közösség. Ez mit jelent? Hogy az apostolok által hagyományozott és megalapított institúció az, vagyis intézmény az, ami tulajdonképpen az egészet jellemzi. Tehát nem azt vindikálja magának ez az egyházi felfogás, hogy Krisztus közvetlen alapításába jön létre, hanem Krisztus miután meghalt, feltámadt, felment a mennyben, majd maga helyett elküldte a Szent Lelket, ez a pünkösd ünnepe, maga helyett elküldött Szentlélek az, aki immár az apostolokat vezetve fogja majd, a tanítványokat vezetve fogja az egyházat, amely Krisztussal összefüggésben van, de nem egy azonos valóság, az egyházat vezettetni. Tehát, amikor az egyház az önálló útjára indul, a tanítványok már saját maguk emberekként fogják vinni a világban a Krisztusféle missziót, na ez lesz az a pont, ami a Szentlélek vezetésével pünköskor indul meg. És ezért van különbség a húsvét, amely ünnepkörhöz hozzátartozik, de mégis különböző tőle a pünköst valóság. Az a pünkös lesz ezért az induló pont.
1: Ne felejtsük el, hogy te irodalmárként azért jelentősen gyakran foglalkozol vallási témákkal. A magyar irodalomban vagy a költészetben a pünkösnek milyen nyomai vannak?
3: A pünkös, na ez egy jó kérdés, hogy hogyan lehetne igazából ezt feltérképezni, mert nem önmagában szerintem a pünkös itt a leglényegesebb. Nyilván vannak ilyen istenes versek, amelyek nem tudom, előkerülnek, és akkor a pünkös témát behozzák, hanem a Szentlélek a témája lesz itt a fontos, és általában a léleknek a jelenléte. Ez is egyrészt a vallásos lírában lehet tetten érhető, másrészt itt egy teológiai témához kell visszamenjünk, mert a léleknek a témája eleve egy ilyen, ezt a blaszfém metaforát szokták használni a teológiátaként, és egy mostoha gyermeke a teológiának, hogy a Szentlélekről szóló diskurzus nagyon szegényes. Az 1950-es években, tehát körülbelül szűk 80 évvel ezelőtt, kifejezetten teológusok sokasága azt állította, hogy nincs is kidolgozva egyáltalán. És ez azért nagyon lényeges számunkra, mert ezen keresztül azt tapasztaljuk meg, hogy az európai kultúrában is a Szentléleknek a diskurzusa, a teológiája, az nagyon szegényes. És emiatt van egyébként az, hogy a lélekkel kapcsolatos történetek is, hát hogy mondjam csak, visszaszorítottak adott esetben az európai kultúra irodalmi részében is. Nyilván most a Viskó című bestsellernek, hogyha valaki utána jár, akkor abban ugye kifejezetten sajátos szerepe van a Szentlélek megjelenítésének, ami ugye szent háromságos történetnek az újraírása. ebben lehet ilyesmivel találkozni. Nyilván Pilinszkinek is vannak a Szentlélekkel kapcsolatos megfogalmazásai. Ezek jelen vannak, de messze nem annyira, mint amennyire ez a krisztocentrikus nyugati kereszténység minden más témát Krisztushoz elvezetett. És egyébként az érdekes kritikája is a keleti görög ortodox világnak, ők azt is mondták, hogy egy ilyen szent lelket alárendelő pneumatológiai szuboordinacionalizmus jellemez bennünket.
2: Úgy szépen mondtad.
3: Tehát azt jelenti, hogy alárendelődik Krisztus témájának a szent lélek, hogy mindig csak hozzá képest

0: adtak, de ez egy véremenő vitát eredményezett a firenzei zsinat kapcsán, és ezen nagyon komoly humanisták is, Nikolász Kuszánusz és mások is óriási vitákat folytattak, szóval ez egy nagyon kemény történet volt, és ez megint azt bizonyította a keleti keresztényeknek, hogy alárendelik Krisztusnak és az atyának a Szentlélek témáját. Na most erről külön lehetne beszélni fél óráig, hogy ez miért annyira fontos, de
1: tehát ez sokat megmozgatott. Röviden el tudod mondani, miért olyan fontos? Na, hát nagyon röviden.
0: A lényege az, hogy az ortodoxiában ott arra, tehát kétféle szent háromság elképzelés van. Az egyik az úgynevezett immanens szent háromság, vagyis a szent háromság belső élete, az atya és a fi és a lélek egymással hogyan vannak. Egy klasszikus hasonlatot mondok, ami nyilván sántít. Hogyha egy valaki önt egy gyertyát, abban van három kanóc, és meggyújtja őket, akkor a kérdés az, hogy egy kanóc ég, vagy egy gyertya ég, vagy három. Ugye, ha akarom három, ha akarom egy. Na, így például meg lehet közelíteni. A másik, a nem a belső élete, hanem az üdv történeti, vagyis hogy hogyan cselekszik ez a szent háromságos egy Isten a világban, és akkor vannak tulajdonítások, hogy az atya például teremt, a fiú az, aki megvált, a Szentlélek az, aki küld. Na de ezek, hogy fogalmazzam, sokkal jellemzőbbek voltak a forrás szempontjából a keleten. Ott azt mondták, hogy az atya, az ős forrás, belőle fakad a fiú is, belőle fakad a Szentlélek is, és ehhez képest a nyugatiak betették azt, hogy nem csak az atyától származik, hanem az atyától és a fiútól, ez a filió quea, quea jelenti az és, a filius az meg ugye a fiú, szóval a filió quea és a fiútól, és ez lesz az a botránykő, amiért azt gondolják, hogy itt valami dogmatikai alapvető eltérés, az ősi hitvallás megváltoztatják. Egyébként dogmatikailag nem áll ellent a keleti kereszténységnek ez a tétel, de az, hogy hozzátesznek valamit a hitvalláshoz, vagyis a tradíciót megváltoztatják, az ősi botrány. Ugye a tradíció legfőbb őrzői azok az ortodox keresztények.
1: Nagyon érdekes volt, nem?
2: Igen, nagyon kifejezetten. Figyelj csak, nagyjából még egy percünk van, így zárjuk már a beszélgetést azzal, hogy a mai gyors és zajos világban mi lehet a pünkösd aktuális üzenete az emberek számára?
0: Szerintem az újrakezdés. Az, hogy elengedni valamit, hogy valami adósságot, ami belül felhalmozódott lelkileg egyszerűen elengedjünk, és a másik oldalról pedig megérezni, hát most teológilag úgy mondanánk ezt a Szentléleknek az erejét, de hogy összességében a pünkösben azt a lehetőséget így a május és június fordulójához közeledve, hogy valami újnak a kezdete elindul, hogy valami, ami eddig nem volt, az jöhet. Ugye a más kultúrkörből ugye a tűzlónak az évét is, hogy fogalmazzam, hát így ünnepeljük.
1: Igen, azt tudjuk, tehát nagyon érdekes, hogy a tűzlót azt tudjuk, hogy micsoda pünkösdöt, meg nem, és közben ugyanazt jelenti.
0: Szóval hogy izgalmas az, hogy ha egy ilyen másik kultúrkörhez közelítünk, ott is most valami nagyon hasonló van, egy egész évre vonatkozóan ugye kínai naptárrendszer szerint, viszont ez számunkra a nyugati oldalon inkább a pünkösd ünnepében évről évre visszatérő újrakezdés lehet.
2: Köszönjük szépen Hoványi Mártonnal, dr. Hoványi Mártonnal, teológussal, irodalmárral, az ELTE docensével beszélgettünk pünkösd eredetéről és jelentőségéről. Köszönjük szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: No, hát Melinda, nézzük akkor a blue chipeket.
2: A blue chipek, az a Budapest Értéktőzsde részvényindexe az 2%-ot emelkedett, a Magyar Telekom az 2628 forintot ér, egy 4%-os mínusz, a MOL az 2,5%-os mínuszban van, 3824 forint, az OTP 40150, 6%-os plusz, a Richter pedig 1,4%-ot emelkedett, és jelen pillanatban 12200 forinton áll. Mi a helyzet a devizákkal?
1: Hát képzeld el, hogy jelenleg 1 euró 359,9 forint, tehát 360 alá ment, 1 dollár 310,1 forint, a bitcoin pedig 77.362 ponton áll.
2: Na, hát akkor most már azt is tudjuk, hogy miért, mert beszéltünk ma
1: egy
2: róla.
1: Nagyjából egy órával ezelőtt, így van. És egyébként nagyon jó kis adás volt, hozzáteszem.
2: Nagyon érdekes.
1: Még ha nem
2: dolgokat.
1: Is kaptunk fagylaltot, különböző tejbegríz, meg túrogomboz, meg rákoszti túrós.
2: Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy nem jött fagy.
1: Így van. Nagyon jó kis adás volt, tekintettel arra, hogy nagyon aktívak voltak a drága hallgatók, és nagyon szépen köszönjük nekik. Ugye azt kérdeztük tőlük, hogy melyek Budapest ikonikus helyei, vagy amiket ők nagyon szeretnek egy reggeli beszélgetés kapcsán, és hát kaptunk rengeteg üzenetet, mindenféle részét Budapestnek említették, nagyon szépen köszönjük.
2: És hát legyen csodálatos napjuk, háromnapos hétvége jön, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Nem derül ki a Sándor Palota által ma közzétett dokumentumokból, hogy annak idején miért kapott elnöki kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettese. Tovább csökkentek a beruházások Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is, pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Nem derül ki a Sándor Palota által ma közzétett dokumentumokból, hogy annak idején miért kapott elnöki kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettese. A hivatalos összefoglaló szerint Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva akart csoportos kegyelmet adni. Az iratok megerősítik, hogy a Sándor Palota jogi igazgatósága és az igazságügyi miniszter is egyértelműen K. Endre kérelmének az elutasítását javasolta. A volt államfő azonban a bevett gyakorlattól eltérően a nemleges javaslat ellenére írta alá a kegyelmi döntést. A nyilvánosságra hozott dokumentumok egyébként a nagy internetes érdeklődés miatt reggel egy ideig elérhetetlenek voltak. Tovább csökkentek a beruházások Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Az első negyed évben a fejlesztések volumene 0,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezzel a hazai beruházások értéke már harmadik éve folyamatosan mérséklődik. A KSH adatai alapján a visszaesést leginkább a feldolgozó ipar és az ingatlan piac gyengélkedése okozta, miközben a szállítás és a raktározás területén növekedni tudtak a fejlesztések. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használ nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Bekérették az orosz ügyvivőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. Donald Trump amerikai elnök ma a Fehérházban esketi fel Kevin Warst, az amerikai egybank szerepét betöltő Fed új elnökévé, közölte a Trump kormányzat. Az 56 éves férfi 4 éves elnöki mandátumot kap, a Fed kormányzó tanácsának tagjaként pedig 14 éves megbízatása lesz. A szenátus május 13-án csaknem teljesen pártvonalak mentén szavazva hagyta jóvá kinevezését. Műszaki probléma miatt az utolsó pillanatban elhalasztotta a SpaceX a Starship hordozó rakéta 12. tesztrepülését Texasban. Az újabb indítási kísérletet mára tervezik. A mostani repülés elsődleges célja az új rendszerek teljesítményének vizsgálata valós repülési körülmények között. Végül az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Massimo Martellotta zenei elképzelése a Cannes-szal, nagyrészt a 70-es évek olasz filmzenéinek és a 80-as évek szintipopjának hangulata inspirálta, az Orange and Blue szól tőlük. Előtte jön Valtarino, a velencei house iskola egyik alapembere, pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soulful house és a diszkó elemeinek ötvözése gyakran merítve a 70-es évek funky világából. Ez a Friends.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Lizzo 2010 elején nekivágott a zenei karrierje tudatos építésének, 2019-ben ért el a nagy áttörést, 2020-ban hatalmas megtiszteltetés érte, 3 Grammy-díjat is bezsebelt, 34 éves sztára színészkedéssel is kacérkodott az éneklés mellett sokaknak, a Wall Street pillangóiból is ismerős lehet, Juice című dalát játsszuk. Előtte az amerikai jazz muzsikus énekes zongorista, a legendás Nat King Cole dalát játsszuk, tehát egy 1940-ben született dal szól majd tőle, amit nagyon sokan feldolgoztak, ez a Let There Be Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 19. század végén a Duna vízhordók a Dunából vitték a vizet, főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Duna vize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamárhúzta kiskocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden Duna vízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A Duna vízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont osztrák jazzzel, Andóz jóvoltából. Tavaly megjelent sikerét játsszuk, a How to Love a Good Man Soul Mind. Előtte az acid jazz és az elektronikus zene műfaját képviselő Voodoo Funk folytatja, a Do It Again című dalukat hoztuk. New Jazz, Down Tempo, Deep House, mindezek a stílusok felfedezhetők a francia producer Saint-Germain dalaiban. Őt hallgatjuk most itt a Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa-bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz, a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
6: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nébih. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült is van. Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre, Hernádi Zsolttal, írja Magyar Péter a Facebookon. Így fogalmaz, idézem, megkeresés a MOL megerősítette a hírt, hivatalos állásfoglalást egyelőre nem kaptak az olajcégtől. Az előzetes információk alapján pirogáz benzinvezeték robbanás történt a MOL petrolkémiai ZRT területén. Nateri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolák, mind a vállalkozások világát. Nateri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó stabil szakképzési rendszer erősítése. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Bűnösnek találta a párizsi fellebbviteli bíróság az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófája miatt. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában mondta ki bűnösnek a cégeket, és a maximális 225 000 eurós pénzbírság megfizetésére kötelezte őket. A döntés szerint a két vállalat viseli a teljes felelősséget a tragédiáért. Mint ismert, az utasszállító tehát 2009. júniusában zuhant az Atlanti-óceánba, a fedélzetén 228 emberrel, köztük 5 magyar utassal. A vizsgálatok szerint a katasztrófát a sebességmérő szondák eljegesedése és a pilóták nem megfelelő tájékoztatása okozta. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Végül az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. 18 éves volt Mukkéva, amikor 2015-ben a világ legjobb női basszusgitárosának választották. Sikere töretlen, évek óta játszik és ír műfajokon átívelő basszusgitár központú zenéket. It's Miller Time című dalát játsszuk. Antti Jones Liverpool zenei köreiből emelkedett ki, korábban más előadó kísérő zenészeként járta a világot, aztán elindította a szóló karrierjét. Saját bevallása szerint olyan legendák hatottak rá, mint például Bill Withers. Ez az I Don't Understand.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt 4 kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsis elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakították át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utcai megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, melyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Egy német zongorista, Amandus következik, aki profi zenészként kezdte pályafutását az ezredforduló körül. Kísérő zenészként több éven át turnézott Paul Young mellett. Pool Bar című dalát játsszuk. Most pedig jön egy filmzene, a 2002-es aranyszerszám. Austin Powersban hallhattuk Beyoncé Work It Out című dalát.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukaszjazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Thomas Humphrey Meyer a művész nevén Bosley következik, akinek három lemeze jelent meg eddig, ebből az első a Honey Pig címet viseli. Jelenleg Berlinben él és alkot, az Are We Giving Up című dalát játsszuk. Az amerikai zenész énekes dalszerző Don West következik előtte, leginkább a blues, soul és R&B műfajokban alkot Never Loved című dalát játsszuk. Prince 1979-es dala következik most, ami igazán kalandos utat járt be, hiszen Patrice Rushannak szánta, aki visszautasította ezt, aztán mégis elénekelte Prince, de a legismertebb verzióját Chaka Khan előadásában hallhattuk 1984-ben. Ez az I Feel For You, a következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hír magazin, meghallgatjuk Jazz Kovács László Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák elejére, mert vonalán végig utazva egyetlen jegy árából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt, a Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin a Jazzin.
2: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Tovább melegszik az idő. Ez a Jazzy Daily hírmagazinja 2026. Május 22-én pénteken 11 óra 53 perckor a mikrofonnál Szabó Kati. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi telephelyén, de a lakosság nincs veszélyben, közölt a város polgármestere. Fülöp György tájékoztatása szerint a MOL petrolkémia területén ma délelőtt történt a súlyos baleset. A polgármester kiemelte, folyamatosan egyeztetnek a katasztrófa védelemmel és a gyár vezetésével. Lakosságvédelmi intézkedésekre egyelőre nincs szükség. A tüzet a tűzoltók nagy erőkkel, több oldalról vízágyukkal és habsugarakkal oltják. A helyszínre egy mobil labort is riasztottak. A robbanásban a legfrissebb információ szerint egy ember meghalt, heten pedig megsérültek, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A tűzoltás a folyamatban van, közölte azt is, hogy a megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van. Nem derül ki a Sándor Palota által ma közzétett dokumentumokból, hogy annak idején miért kapott elnöki kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettese. A hivatalos összefoglaló szerint Novák Katalin akkori köztársasági elnök a pápa látogatásra hivatkozva akart csoportos kegyelmet adni. Az iratok megerősítik, hogy a Sándor Palota jogi igazgatósága és az igazságügyi miniszter is egyértelműen K. Endre kérelmének az elutasítását javasolta. A volt államfő azonban a bevett gyakorlattól eltérően a nemleges javaslat ellenére írta alá a kegyelmi döntést. A nyilvánosságra hozott dokumentumok egyébként a nagy internetes érdeklődés miatt reggel egy ideig elérhetetlenek voltak. Tovább csökkentek a beruházások Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Az első negyed évben a fejlesztések volumene 0,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezzel a hazai beruházások értéke már harmadik éve folyamatosan mérséklődik. A KSH adatai alapján a visszaesést leginkább a feldolgozó ipar és az ingatlan piac gyengélkedése okozta, miközben a szállítás és a raktározás területén növekedni tudtak a fejlesztések. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután ezzel kapcsolatban is tárgyalt Bécsben. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a miniszterelnök elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. Nateri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolák, mind a vállalkozások világát. Nateri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó stabil szakképzési rendszer erősítése. Újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz a NEAK neve. Nem kifizető hely lesz, hanem értékalapú biztosító, emelte ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kalló Zoltán professzort kérte fel. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Több száz gyógyszer, köztük antibiotikumok és fájdalomcsillapítók okozhatnak fényérzékenységet, és válthatnak ki akár súlyos bőrtüneteket is a nyári hónapokban. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
3: Külföld!
2: Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Donald Trump amerikai elnök ma a Fehérházban esketi fel Kevin Warst, az amerikai egybank szerepét betöltő Fed új elnökévé, közölte a Trump kormányzat. Az 56 éves férfi 4 éves elnöki mandátumot kap, a Fed kormányzó tanácsának tagjaként pedig 14 éves megbízatása lesz. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. A módosítás lehetővé tenné az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. A boltoknak kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is, az online vásárlások esetében pedig az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne Horvátországban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48-1 arányban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A kezdeményezést várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vezetnék be. Az előterjesztés célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óraátállást. A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világos a gazdasági aktivitást is élénkítené. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást, és úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy az embereknek ne kelljen többé az órával foglalkozniuk. Az Európai Parlament döntése értelmében a jövőben gyorsabban juthatnak kártérítéshez az érintettek, a bíróságokon pedig külön érzelmi és jogi támogatást kapnak. Az új szabályok szerint az elkövetők nem ismerhetik meg az áldozatok személyes adatait. Emellett az Unió egész területén bevezetik a 116-006-os segélyvonalat, amelyen online és applikáción keresztül is segítséget lehet kérni, a bűncselekményeket pedig már interneten is be lehet majd jelenteni.
3: Kulturális hírek.
2: Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják a központi helyszín, a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra. A Jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős Jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Több száz gyógyszer, köztük antibiotikumok és fájdalomcsillapítók okozhatnak fényérzékenységet, és válthatnak ki akár súlyos bőrtüneteket is a nyári hónapokban. Napégésre, valamint bőrgyulladásra utaló jelek is megjelenhetnek az arra érzékenyeknél. Megfelelő védelemmel azonban ezek elkerülhetők. Hívják fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szakemberei. Az UV-fény vagy a nagy meleg emellett a készítmények minőségére is hatással lehet. Ezért fontos a gyógyszerek tárolására vonatkozó előírások betartása.
3: Budapest legfrissebb időjárása.
2: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható.
3: Ez volt a Jazzy Déli Hírmagazinja. A

Mixet Jazz Kovács László készítette. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Jazzy Mix, Jazz Kovács László válogatásában itt a Jazzin.

0: Ezt a Jazzy Mixet Jazz Kovács László készítette. Hangolódjunk a hétvégére a funky feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Tovább melegszik az idő, ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Holnap újra látogatható lesz a karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrei Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcstalálkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettirodai épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor Palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
5: A hírek után újra jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is, az Emerton Díaz Jazz Pressure zenél. Négy tagból áll a formáció, akik a Zene Akadémián találkoztak, Waze című lemezükről játsszuk, az I Say Goodbye-t. Most pedig jön a Kennedy Administration, a brooklyni székhelyű zenekar, a mai New Yorki zeneélet egyik legizgalmasabb formációja. Évekig rezidens zenekar voltak a legendás New Yorki Groove Clubban, ahol csiszolták stílusukat. Ez a Better Way.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A 9 tagú Atlantic Stars zenél majd. Duke Jones trombitás alapította, már felosztott, szinte mindenki szóló karrierbe kezdett, az Everybody's Got Summer című dalukat játsszuk. Most pedig a Jazz Juice lemezéről jön egy 1966-os dal feldolgozása, ez a Judy Greened.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kőbányai Szent László templomot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere tervezte. Az 1894, illetve 99 között épült templom különlegessége, hogy több építészeti stílust, valamint a perzsa és a magyar népi stílusokat is ötvözi, igazi szín, minta és stílus kavalkádot teremtve. Az épületen akkor legjobb mesteremberei és tervezői munkálkodtak. Az építőanyag nagy részét a kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta. Igazi különlegesség, hogy a templomot kívül belül a pécsi zsolnai gyár termékei díszítik. A mázas téglák, tetőcserepek, a díszek, szobrok, a templomot őrző öt angyal és a színes mázas óralap is a porcelán manufaktúra hírnevét öregbítik.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, jön a Wolfpack. A michigani banda zenéje játékosságáról és stílusuk eredetiségéről ismert, nagy rajongó táboruk van világszerte, a Three On is szól tőlük. Előttük jön a Loaded Honey, G. Lloyd és Lydia Kito közös side projektje. A páros a Jungle utolsó két albumának munkálatai során kezdett el együtt dolgozni. Annyi zenei ötletük született, amelyek már nem fértek bele a Jungle világába, a Don't Speak szól majd. A Club de Belugas pályafutásának kezdete 2002-re datálódik. Az együttes dalai eddig körülbelül 850 alkalommal jelentek meg, különböző jazz válogatásokat tartalmazó lemezeken. Esther Rada énekel a Save a Little Love for Me című dalban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A GANZ vállalatnak feladatai növekedésével együtt szüksége volt szakképzett segítőtársakra. GANZ Ábrahám ezért nagy körültekintéssel választotta meg közvetlen munkatársait. Így került a céghez Echleiter Antal, Keller Ulrich és Megvart András. GANZ öngyilkossága után ők lettek a vállalat örökösei és vezetői. 1869-ben a céget eladták, majd részvénytársasággá alakították. A műszaki igazgatónak, később vezérigazgatónak Megvártot nevezték ki, aki felismerte az elektrotechnika előtt álló jövőt. 1878. augusztusában megalakította a GANZ elektrotechnikai osztályát a II. Kerületi Kacsa utcában. Itt fejlődött ki az Osztrák-Magyar Monarchia első és a kontinens legrégebbi villamossági gyára.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg

0: Támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Tovább melegszik az idő, ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Holnap újra látogatható lesz a karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4 meghaltak és 40 megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrész Szibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrész Szibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, kora nyárias idő lesz a hétvégén is.
3: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Egy nagy sláger szól mindjárt, ami Whitney Houston negyedik stúdióalbumán szerepelt, George Michael-t hívta maga mellé egy duetre. Johnny Burgos egy brooklyni születésű és ott alkotó művész, aki korábban elismert hangmérnökként dolgozott olyan sztárokkal, mint 50 Cent. Jeremy Page pedig egy Grammy jelölt producer dalszerző, aki híres arról, hogy képes a retro hangzásokat modern környezetbe helyezni. Közös daluk a Caught Up.

0: Pénzi Lexikon.
1: A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett, ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rabló támadás során lelőtték. A Mozgás Korlátozottak Sport Egyesületét róla keresztelték el. Az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Alastair Lane egy francia DJ producer, aki az új generációs francia house mozgalom egyik kiemelkedő alakja. Zenéje hidat képez a 70-es évek diszkója és a modern elektronikus tánczene között. Nagy hatással volt rá Daft Punk és a Cassius korai korszaka. 2021-es dalát játsszuk. Most pedig az olasz gitárvirtuóz Giacomo Turra következik, aki Olaszország kisvárosából került a nagy színpadokra. Apja lemezeit hallgatta, aztán elkezdett gitározni, tanulni autodidakta módon. Mike Josie-val közös dalát játsszuk.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A hip-hop generáció jazzénekeseként is emlegetik Jose James nevét. Koncertjein a legújabb vokális trendek bemutatására vállalkozik. 2017-es dalát játsszuk itt a Lexikonban. Előtte Suzy Rosenél, portugál DJ producer, híres arról, hogy zeneiben bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel. Jelenléte a lisszaboni éjszakai életben megkerülhetetlen Who Turn című dalát hoztuk. Most pedig az amerikai funk soul zenekar a Commodores következik, ami az 1970-es években aratta a legnagyobb sikereit. A Machine Gun című számuk a zenekar debütáló albumáról az amerikai sportesemények egyik állandó kísérője lett.

0: Jazzy Lexikon.
1: Alpár Ignác a kiegyezés és az első világháború közötti építészetünk egyik meghatározó alakja volt. Közel 30 évig élt az Almási tér 15 szám alatti házában, amelyet maga tervezett. Itt működött Alpár építész irodája is. Életművében kiemelkedő szerepet játszottak a bankok és egyéb pénzintézetek épületei. Ennek az épület típusnak kifejezett specialistája lett. 1900-tól a fővárosban ilyen középületek sorát hozta létre. A Tőzsdepalota, később MTV székház, a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Ankerház is az ő munkája. Pályafutásának egyik csúcspontja a Millenniumi kiállítás, történelmi főcsoportja, vagyis a ma Vajdahunyadváraként ismert épületegyüttes. Budapest arculatának megteremtésében rendkívül jelentős szerepet játszott.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Magyar-lengyel koncertek a Fonóban, folytatódnak a Heidenaum eseményei, és a hétvégén jazz és bor fesztivál lesz a Margit szigeten. Jó napot kívánok! Koncertek és magyar-lengyel táncház a Fonóban jövő pénteken. A Felcsek Alapítvány célja, hogy a magyar-lengyel barátságot és együttműködést elmélyítse, mindez kulturális eszközökkel is támogatva. Ezen az estén elsőként a Miranda Liu hegedű művész által alapított V4 vonós négyes lép fel, a lengyel cselló művész Bartosz Kozjak, a szlovák hegedű művész Daniel Rumler, valamint a cseh brácsa művész Tomás Krejbics közreműködésével. A második napon a 2024-ben Felcsák lemez kiadó Lisztes Jenő cimbalom projekt lép fel. Utána pedig a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Téka együttes következik. Az estét táncház zárja, ahol Pálházi Bence bandája szolgáltatja majd a magyar és lengyel dalokat, Nagy Ella és Józsa Tamás segít a tánclépések elsajátításában. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Heidenaum egyház zenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomba zenei ritkaságok felfedezésére hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el. Pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csembalista kutatásainak köszönhetően kelnek újra életre. Jakub Jan Riba Stabat Matere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme is felcsendül. Häkkinenhez és a világhírű helsinki barokk zenekarhoz a Purcell kórus és kiváló nemzetközi szólisták is csatlakoznak. A Margit szigeti jazz és bor fesztivál idén is a zene, a borok és a különleges hangulat találkozását kínálja a Víztorony udvarában. Magyarország teljes borrégiós kínálata bemutatkozik. A fesztivál nyitánya már ma este megkezdődik, amikor a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling lép színpadra, a koncert előtt pedig már megnyílik a jazz udvar is borkóstolókkal és fesztivál hangulattal. Holnap fellép többek között az Egri János Junior Trio, az Olá Dezső Vibraton Quartet, az esti sztár vendég pedig az olasz énekes Mario Biondi lesz. Vasárnap este gála koncert lesz a Csodálatos Magyar Jazz címmel, melyen a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band is muzsikál. Hétfőn a fesztivált a Miss Chris, a Kunatons és a Tóth Viktor Skylark Metropolitan koncertjei zárják. Megnyílt az Országos Széchenyi Könyvtárban a Jövő század regénye című kiállítás, amely Jókai Mór azonos című művének világán keresztül a 19. századi jövőkép és a 20. század valósága közötti párbeszédet állítja a középpontba. Erről Sulics Fruzsina, az OSK térkép, plakát és kisnyomtatványtár kutatója beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Hát a Jövő század regényét

0: nevezték, mert Jukai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk dúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla: a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen válteszként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolt az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik. Már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. Uh-huh. És nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Felsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb párosítás a jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspólójátékosként jeleníti meg.
1: A Sulics Fruzsinával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
5: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Eloldották a tüzet a MOL tiszaújvárosi üzeménél. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat Csíksomjóba. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 5-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a Debrecenben és Miskolcon ápolt sérülteknek pedig mielőbbi jobbulást kívántak. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az íratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter szerdán már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre és több sebességmérő kamerára van szükség a fővárosban. Erről beszélt a főpolgármester egy szakmai konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a kitűzött stratégia alapján 2050-re el kell érni, hogy senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Teddik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a tanácskozáson elmondta, a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legalacsonyabb a halálos balesetek száma a fővárosban. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
7: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A Tower of Power következik. A csapat legnagyobb erőssége az öttagú fúvós szekció, akik felkérésekre a sztárok végeláthatatlan sorát kísérték már stúdió felvételeken és élő fellépéseken is. A This Time It's Real Soulmate. Most pedig a Say She She zenél, ami három énekesből áll. A nevük egy szójáték és tisztelgés a diszkó legenda Nile Rodgers és a Chic zenekar előtt. Ez a Disco Live.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz G.S. Scott. A 90-es évek végén a Roots hip-hop zenekar felfedezettjeként tűnt fel, majd maga is platina lemezesztárrá vált. A Do You Remember című dalát hoztuk. A Glenn Miller Orchestra a swing korszak legnépszerűbb és legsikeresebb nagy zenekara, amelynek hangzása a mai napig a 30-as, 40-es évek Amerikájának zenei szimbóluma. Ez a Mr. Anthony's Boogie.

0: Jazzy Lexikon.
1: Erzsébetváros külső részén a Rottenbiller utcában élt és írt a műveit Bagi Gyula, a hazai eszperantó mozgalom jeles képviselője. Az eszperantó életre hívásának alapjául az a gondolat szolgált, hogy legyen egy nemzetektől független, könnyen elsajátítható nyelv, mely gördülékenyebbé teheti a nemzetközi kapcsolatokat, és segít a bábeli konfliktusok elsimításában. Megalkotója egy lengyel gyökerekkel rendelkező személyszorvos Lazar Zamenhof volt. Bagi Gyula eszperantóhoz köthető nyelvészeti tevékenysége számos területre kiterjedt, többek között tanfolyamokat szervezett, szakpublikációkat készített, emellett költeményeket, regényeket, színdarabokat fordított és írt is Julio Bagi művész néven. Több alkalommal népszerűsítette nemzetközi konferenciákon az eszperantót és a mögötte meghúzódó eszmerendszert. Bagi Gyula Rottenbiller utca 66-ban töltött 49 évének emlékét a ház homlokzatán márványtábla őrzi.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Az osztrák New Jazz mester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrere következnek, és a Dating Line. Előtte jön Chris Botti, Michael Jackson You Are Not Alone című dalát játsza, amit egyébként R. Kelly írt. Most pedig a francia Emil Omer zenei produkciója, a Rözó felvétele szól, álló a Black is a tagja. Ez a You Can Discover, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hour-os Jazz Kovács Leszlóval. Köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1938. május 25-én ünnepélyes keretek közt rendezték meg Budapesten az Eukarisztikus Világkongresszust, amelynek látványosabb eseménye kétség kívül az első nap este lezajlott hajókörmenet volt. Az oltári szentség előtt hódoló körmenet a Szent István Bazilikából indult a Dunapartra, az Eötvöstéri hajóállomáshoz, ahol a körmenet 9 kivilágított hajója várta őket. A Gellért-hegyen rendezett tűzijáték végén a Citadellánál 50 méter magas, hatalmas kereszt gyulladt ki bengáli tűzből, vörösre festve a főváros egét. Már éjfél is elmúlt, mikor a hajó visszatért a partra, és körmenetben kísérték vissza a bazilikába az oltári szentséget. Az esti hajós körmenet koreográfiája és technikai kivitelezése egyedülállónak mondható az akkori Európában.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és össze sem hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán száraz a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív. Ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kiló arany folyik le a Fekete-tengerbe.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Megjelentek a kegyelmi ügyaktája a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentett a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Tália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar film támogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Nehéz a közlekedés a városban mindenfelé, de rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is. Az M0-as déli szektorán a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában lezárták a Pécs felé vezető lehajtóágat. Valamint útszűkületre készüljenek a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé, a Rádai Gedeon utca előtt. További útat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Media Earth, a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, nyakunkon a hétvége, remélhetőleg nem alszunk egy kortyot se, és hosszú hétvége jön, úgyhogy kortyolhatunk bátran, mehetünk a szabadba, barbecuezhatunk. Én nem szeretnék Önöknek ötletet adni, inkább csak arra bíztatom kedves hallgatóinkat, hogy maradjunk együtt, legalább a következő 3 órában, utána pedig ugyanerre számít Imre és Anna a Funky Feelingben. A tejjel kapcsolatos játékunk első hetének végére értünk, de a tejtermék tanács jóvoltából majd a jövő héten is játszunk, éppen ezért a jövő hét végén sorsoljuk fődíjunkat, amely egy két fő részére szóló wellness hétvége lesz félpanzióval, a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Persze vannak napi kérdéseink, ezek nyereménye napi ajándékcsomag, már is mondom a mai kérdést. Melyik tejfehérje csapódik ki savas közegben, sajtgyártás során? Gyanítom, többeknek meg kell kérdezniük az AI-t, vagy meggooglizni, de mindegy, ha megtudják, hogy melyik a jó válasz, akkor küldjék el a játékukat jazzy.hu címre, de én segítek, adok 3 lehetőséget. A verzió, tehát melyik tejfehérje csapódik ki savas közegben sajtgyártás során? Savófehérje, kazein vagy aminósav? Ha tudják, már is jöhet a megfejtés. Szolgálok még tejjel kapcsolatos érdekességgel, van születésnaposunk, beszélünk a közelgő Rozália bor piknikről, és természetesen felhívom majd Hávarga Marjant is, de csak a következő órában. Oh!

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, egy rövid, szülinapos kitekintés, meg persze egy zene. 1966. május 22-én született Johnny Gill, énekes, a New Edition zenekar egykori tagja. Egészen pontosan a hatodik tagja, és ráadásul az egyetlen az akkori tagok közül, aki nem Bostonból származott, de mindegy. Úgy kezdődött Johnny Gill karrierje, hogy gyermekkori barátja, Stacy Lettiso unszolta, hogy készítsen már egy demót, mert olyan jó hangja van, és tényleg mindjárt meghallják. Egyébként 1990-ben elhagyta a New Edition-t, és ahogy a New Jack Swing divatba jött, elindult a szóló pályáján, melyen összesen 8 nagy lemeze jelent meg. Ezek közül az egyikről most megszólal a My, My, My, amiből valóban kiderül, hogy Johnny Gillnek tényleg jó hangja van.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
1: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Quand j'étais petite,

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre a Dombóvári úti felhajtónál a külső sávban. Szintén baleset miatt nem járható a külső sáv a Váci úton befelé a Dráva utca előtt egy rövidebb szakaszon. Lassú az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától a Szél Kálmán térig, a Rákóczi úton befelé, valamint a Pesti a sorakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídtól szintén a Lánchídig. Torlódik a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, továbbá a 6-os főúton a befelé vezető oldalon az M0-ás autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Június 4-e és 7-e között immár 15. alkalommal költözik a Városligetbe a Rozália borpiknik, melynek egyik különlegessége, hogy nem a rohanásról, hanem a ráérős, plédes piknik hangulatról szól, ahol barátok, családok és gyerekek együtt kapcsolódhatnak ki a város zöld szívében, és ahogy olvastam a sajtóközleményt, még a négylábúak sem maradnak ki. De hogy pontosan miről van szó, azt most Horváth Mártonnal, a Rozália borpiknik főszervezőjével beszéljük meg, őt kérdezem. Pontosabban előtte üdvözlöm, tiszteletem, szép napot!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Tehát június 4-e és 7-e között lesz lehetőségünk plédes piknik hangulatban finom borokat kóstolni. Kezdjük talán a négylábúakkal. Szerintem nincs olyan hallgató, aki ne szeretné a négylábú barátainkat, kedvenceinket. Őket is kiemelték a sajtóközleményben, miért és mi okból.
1: Így van, hát alapvetően ugye a Városliget ad helyszínt a Rozáliának, én már 10 éve, és hát ugye a Városligetben alapvetően is nagyon sokan vannak kint kutyás vendégek, illetve kutyával nagyon sokan kilátogatnak a rendezvényre. És rájuk gondoltam egy pár évvel ezelőtt, hogy bár őket eddig is nagyon szeretettel vártuk, de hogy mi lenne, hogy őket konkrétan megszólítanánk különleges programokkal, és ezért a hétvégére a Jó Kutya Iskolával közösen tervezünk egészen különleges bemutatókat. Itt magyar bajnokok fognak különleges kutyatánc sókat szervezni, bemutatókat tartani, sőt idén külön szervezünk egy kutya masszázs tanfolyamot is, illetve egy rövid bemutatót. Így van, tehát, hogy aki abszolút nyitottak ezekkel a kutyás programokkal, őket nagyon nagy szeretete várjuk, természetesen nem csak kutyákkal, hanem egyébként én a gyerekeimet szoktam személy szerint kivinni, és ők is nagyon élvezik ezt a programot.
0: Hát azt hiszem, hogy a hallgató 99%-át megnyertük, mondom, nagyon sok a kutyabarát, és biztos, hogy sokan el is fogják vinni, de azért beszéljünk a kétlábúakról is, és akkor folytassuk a gyerekekről, mert bár Rozália borpiknikről van szó, ami hát mondjuk úgy, hogy felnőtt ital, 18 plusz, de azért ez egy családi program, hogyan vehetnek ebben részt a gyerekek?
1: Hát őket is, ugyanúgy, hogy a négylábúakat is nagyon sok szeretettel várjuk. Leginkább ugye a hétvégén szervezünk a számukra is programokat, többek között a színpadon is, már napközben lesznek kifejezetten gyerekeknek szóló programjaink, koncertjeink. Ezen felül pedig lesz olyan külön úgynevezett no-phone zone teraszunk, ahol kifejezetten felhívjuk a vendégeink figyelmet arra, hogy kicsit tegyék le a telefont, élvezzék a napsütést, élvezzék a jó időt, és ezen a teraszon a gyerekeknek is külön interaktív programokat is szervezünk.
0: Na most akkor megvannak a négylábúak, meg a pici kétlábúak, most jövünk mi, de azért zárójelbe hozzáteszem, hogy ugyan külön borokat nem fogunk itt kiemelni, de azért majd várok néhány típust, meg darabszámot, vagy kiállító számot, de ma már lehet például alkoholmentes borokat is kapni. Talán ettől még egy kicsit tartsuk távol a piciket, de például alkoholmentes bort kínálnak, ez csak így most jutott eszembe, hogy megkérdezem.
1: Egyre nagyobb rá az igény, tehát természetesen igen lesz kint a rendezvényen. Több kiállítónk is jelezte már, hogy ha úgy gondoljuk, és van rá érdeklődés, akkor nagyon szívesen megmutatná ezeket a termékeket, és hogy mi ennek kifejezetten örülünk. Mi abszolút támogatjuk azt, hogy ha olyan társaságok is jönnek, ahol nem feltétlenül tud mindenki bort fogyasztani, illetve alkoholos bort fogyasztani, akkor őket talán inkább kínálják meg egy alkoholmentes, kóstoltassák meg, ismerjék meg. Most már ugye borverseny is foglalkozunk külön ezzel a kategóriával.
0: Na és akkor elérkeztünk oda, ahol más beszélgetésekben kezdeni szokták, hogy akkor elérkeztünk azokhoz az italokhoz, amelyet a résztvevők legnagyobb százaléka fog majd fogyasztani, de ugye az a nevük, hogy a Rozália borpiknik, ha valaki még nem járt volna ott az elmúlt 15 évben, azt hihetné, hogy itt csak rozébor lesz, de ez valószínűleg messze van az igazságtól.
1: Igen, hát ugye még 2012-ben még úgy hoztuk létre ezt a rendezvényt, hogy a rozéborokat tettük fókuszba, illetve a gyöngyöző és pezsgő borokat, de természetesen a kiállítóinknál nem csak ezek a típusok, hanem emellett ugye a fehér borok és vörös borok is bemutatkozhatnak. Azért nagyon nagy számban, tehát az alapfeltétel, hogy rozébort mindenki hozzon, de az utóbbi évek tendenciája az, hogy a rozéborok mellett a pezsgő bor az, ami egyre inkább fókuszba kerül, és egyre több kiállítónknál most már megtalálható ez a termékcsoport is. Illetve idén kifejezett lesz olyan stand is, ahol nem csak magyar pezsgő, hanem kifejezetten külföldiek, ugye a proszekkók eddig is nagy számban megmutatkoztak a rendezvényen, idén lesz olyan sámpány kiállítunk is, ahol elég nagy választékban lehet majd sámpanyokat is kóstolni.
0: Hát fogalmazzunk úgy, hogy én magam is évtizedek óta rajta tartom az ujjamat mondjuk a borfogyasztás ütőerén, ezért látom, például vendéglátóban dolgozva, hogy sikerült a rozét behozni, majdnem már lassan az üdítőitalok közé. Jó néhány évvel ezelőtt. Ezek szerint akkor a rozé pipa, most éppen mondjuk a habzóborok, proszekok, pezsgők, sámpányok, azok, amelyeknek még szükségük van egy kis barátkoztatásra?
1: Hát először is azt túlzásra tartom, hogy azért pipa, tehát ugye azért rozéborokkal valóban mi hiszünk abban, hogy talán ezzel a rendezvényen is elértük azt, hogy egyre nagyobb a rozéfogyasztás, illetve most biztos, hogy sokkal többen fogyasztanak rozéborokat, mint 10 évvel ezelőtt. Viszont a pezsgőborok önmagában is már feltörekvő ágban vannak, nem csak ezen a rendezvényen, hanem általában a piacon is. Nem feltétlenül kell ezt külön erősítenünk, de természetesen nagyon örülünk neki, mert hogy pontosan tartjuk abszolút ezt a termékcsoportot is.
0: Na, az utolsó kérdésem előtt gyorsan elmondom a kedves hallgatóknak, hogy ha részletekre kíváncsiak, akkor a rozalia.hu weboldalon mindent megtalálnak. Tud-e nekem egy vagy hozzávetőleges, vagy akár pontos számot mondani arról, hogy hány borászat, pincészet kínálja a portékáit a Rozalián június 4-e és 7-e között?
1: Hát közel 50 kiállítónk van, borász kiállítónk van, ez ugye nem azt jelenti, hogy ennyi borászat képviselteti magát, mert vannak egyes kereskedők is, akik több borászatot is képviselnek. Minden esetre az biztos, hogy több százféle bort lehet majd kóstolni. Ezen felül 14 kiállítónknál, gasztronómiai kiállítónknál nagyon finom ételeket lehet majd ide párosítani a borok mellé. Lesznek olyan kávés partnereink is kint. Tehát tényleg arra búzítom a kedves közönséget, hogy jöjjenek, kipróbáljanak, kóstoljanak minél több bort. Tényleg érezzék jól magukat itt, alapvetően a hangulat az, ami nagyon meghatározó, amit ugye el is hangzott itt az interjú elején.
0: Igen.
1: Csodálatos, nagy füves területen vagyunk, több mint 400 négyzetméteren egyébként fedett terület is létrehozunk, tehát hogyha esetleg itt csöpögne az eső, rossz idő lenne, akkor is lesz szóba beülni. Tehát abszolút szeretet, nagyon nagy szeretettel várjuk a vendégeket.
0: Látja, beszéltünk a négy lábúakról, a kis két lábúakról, a nagy két lábúakról, mindannyian mindenről beszéltünk, szerencsére a gasztronómiát sem hagytuk ki, és azt se felejtsék el a kedves hallgatók, hogy a zene is ott lesz a Rozalián, ennek részleteit, meg minden egyéb mást egyébként a rozalia.hu weboldalon tekinthetnek meg. A célunk ezzel a rövid kis beszélgetéssel az volt, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, tehát, hogy a Rozalia borpiknik június 4-e és 7-e között lesz a Városligetben. Nagyon szépen köszönöm Horváth Mártonnak, a Rozalia Borpiknik főszervezőjének, hogy megpróbálhattuk, és majdnem sikeresek voltunk abban, hogy egy olyan 7-8 percbe majdnem mindent belesűrítsünk, a többi ott lesz kint a Városligetben. Köszönöm, hogy hívhattuk, viszont hallásra.
1: Én köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Első óránk végére értünk, de számíthatnak ránk a másodikban, és a harmadikban is. A második órában szeretnék önöknek egy filmzenét lejátszani évforduló okán, és felhívom majd Hávarga Marjant is, témánk persze a holnapi Dr. Jazzy. Ezen kívül mondom majd a játék kérdést, valamint tellyel kapcsolatos további érdekesség is jön, nem beszélve a jazzy zenékről. Itt lesz Temesi Berci, az Odyssey, Liza Stansfield és a Pázó is a következő órában, persze többek között.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Megjelentek a kegyelmi ügy aktája a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt reggel a Multiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentett a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Tália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Továbbra is arra szólnak az autók minden irányban. Korábban baleset történt a Budaörsi úton a Baksomó ponti felüljáró előtt, így a megszokott torlódáson túl ez is nehezíti az áthaladást. Útszűkületre készüljenek a második kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál, valamint lezárták a 8. kerületben a Bérkocsis utcát az Aurora utcánál. További szép napot kívánok Önöknek!
3: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
6: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet a Soul Stance dalával indítottunk, és a Smoke Orchestrával folytatjuk mindjárt. De előtte azért hadd mondjam el Önöknek, hogy hamarosan egy filmről beszélek, és annak filmzenéjét persze meg is hallgatjuk, később pedig Havarga Marjant hívom fel. Témánk a holnapi Dr. Jazzy lesz. És mivel zajlik játékunk, hát ez az óra sem kezdődhet el úgy, hogy nem mondanám el játékkérdésünket, ugyanis több nyereményünk is van. Van egy napi nyeremény, egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából, és van egy főnyereményünk, amelyet azok között sorsolunk ki, akik játszanak ezen a héten, meg a jövő héten is. A fődíj egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A következő a mai kérdésünk. Melyik tejfehérje csapódik ki savas közegben, sajtgyártás közben vagy során? Tehát melyik tejfehérje csapódik ki savas közegben a sajtgyártás során? A három lehetséges válasz: A. savófehérje, B. kazein, C. aminósav. Ha tudják a választ és szeretnének nyerni, akkor már is küldhetik e-mailben a játék@jazzy.hu címre. Most pedig jön a The Smoke Orchestra, utána pedig Temesi Berci.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 22-én. Ami miatt most filmzenét fogok játszani, az egy kereken 30 évvel ezelőtti esemény. 1996. május 22-én, mintha tegnap lett volna egyébként, nyitott az amerikai mozikban a 60-as évek tévésorozatának remake-je, Tom Cruise főszereplésével a The Mission Impossible. Azóta persze további részek is készültek belőle, mert nagyon bejött. A 96-os filmzenét viszont a U2 két tagja, Adam Clayton és Larry Mullen jegyzi, a komponista pedig természetesen Lalo Schifrin. A filmet, és csak azt az egyet, tehát az első remake-et még Brian De Palma rendezte. Érdekesség egyébként, hogy a harmadikat például az Armageddon rendezője J.J. Abrams, a negyediket meg Brad Pitt. De most nem a filmről beszélünk, hanem majd mindjárt a zenéről. Csak előtte elmondom, hogy maga az eredeti tévésorozat 7 évadot ért meg, és legendássá vált, 1966 és 73 között sugározta a CBS. Szóval legendás lett a tévésorozat, és legendás lett a mozifilm sorozat. Jöjjön most a fő téma.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható a külső sáv a Budaörsi úton a Villányi út előtt befelé. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre a Dombóvári úti felhajtónál a külső sávban, ezért arra szól a kocsisora a Budafoki úton és a Szerémi úton a Galvani utcától befelé, valamint a Dombóvári úton a Rákóczi hídi felhajtó előtt. Lassú az előrejutás az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától a Szél Kálmán térig, a Szél Kálmán tér környékén az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon Pestre, továbbá a Nagykörúton szakaszonként. Erős még a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Torlódik a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a 6-os főút kivezető oldalán az M0-as autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hour, amelyben ismét Hávarga Marian kolléganőm érkezik. Eltelt egy hét bizony, bár most nem tudott bejönni, de telefonon itt van velem. Szia Marian!
1: Szia Laci, köszöntöm a Jazzy hallgatóit!
0: Örülünk, hogy holnap lesz Dr. Jazzy, gyakorlatilag majdnem, hogy egy idős a rádióval a műsorod, és holnapra is lesz vendéged. Na de ki lesz ő, és miről fogtok beszélgetni?
1: A Dr. Jazzy vendége szombaton délután 4 órától Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, a témánk pedig az autoimmun betegségek, már csak azért is, mert ezzel kapcsolatban Dr. Csomai Zita egy nagyon érdekes könyvet írt, és ebben a könyvben több mint 100 autoimmun betegséget ismerhetünk meg, ami azt hiszem, hogy több szempontból is nagyon fontos, már csak azért is, mert én nekem az a meggyőződésem, hogy igazából nem sok mindent tudunk így átlagban, átlagos emberként az autoimmun betegségekről. Nem tudjuk, hogy pontosan mik tartoznak ide, hogy tulajdonképpen itt mi is történik a testünkben, hogy ez tényleg gyógyíthatatlan, vagy lehet befolyásolni az állapotot. De azt gondolom, hogy minden ilyen összefoglaló munka nagyon fontos.
0: Na pont ezt mondtam volna, hogy tudunk-e annyit az autoimmun betegségekről, hogy ebbe el lehessen mélyedni. Néha úgy érzem egyébként, hogy amikor valamire nem tudnak választ adni, akkor vagy az van, hogy hát ez biztos a stressz, vagy az van, hogy a hormonok, vagy az van, hogy ez valami autoimmun, tehát hogy még ez tényleg az elején tarthat, de hát akkor miről fogtok beszélgetni?
1: Egyébként tök jó, hogy ezeket most behoztad, mert én is azt gondolom, hogy itt szoktuk így teljesen laikus módon is meghatározni a különböző állapotokat, hogyha nem látjuk és a Google nem segít, akkor ez biztos valami autoimmun dolog vagy hormon. Egyébként egy picit össze is függnek a dolgok. Itt ugyanis, ha autoimmun betegségről beszélünk, és itt most egy ilyen általános összefoglalót mondok, akkor mindig valamilyen krónikus gyulladásról van szó, tehát olyan gyulladásos kórképekről, ahol a szervezetnek az immunrendszere hibásan működik. És pontosan miatt a hibás működés miatt a saját teljesen egészséges sejtjeit, vagy a szöveteit megtámadja, mert azt úgy véli, hogy az egy idegen dolog. Tulajdonképpen a betegségek, mivel nagyon sokrétű ez a gyűjtőfogam, nagyon sok minden tartozik ide, ezért nem lehet egyenként, vagyis csak egyenként lehet meghatározni, és egyénre szabottan, hogy ott miért alakult ki az autoimmun betegség, mert hogy nagyon sokféle genetikai, hormonális, környezeti tényező is szerepet játszik benne, és hogy példát is mondjak, hogy be tudjuk azonosítani a hallgatók segítségével, például az egyes típusú cukorbetegség az tipikusan autoimmun betegség. Itt ugye a hasnyálmirigynek az inzulin termelő sejtjei pusztulnak. Vagy mondjuk a sok ízületi gyulladás. Itt ugye elpusztulnak a porcok. Aztán a Hashimoto betegség, ez a pajzsmirigynek a krónikus gyulladása. Egyébként szerintem nagyon sok nő Hashimoto-tól szenved, és nem is biztos, hogy olyan rövid idő alatt meg lesz a diagnózisa. Vagy például, ami engem meglepett, amikor először olvastam róla, hogy a szklerózis multiplex is egy autoimmun betegség, de ugye főleg az ilyen idegrendszeri degenerációs folyamatoknál szoktuk azt mondani, hogy minden ide tartozik, ami tulajdonképpen a demenciához köthető valamilyen módon, és akkor a köznyelv ide sorolja a szklerózist, ide sorolja a remegéssel járó tünet együttes, tehát amikor ugye a testnek az egyensúly zavarai változnak, vagy ide sorolja a demenciának mindenféle tünetét, de hát itt is nagyon különböző dolgokról van szó. Aztán szintén autoimmun betegség, mondjuk a ikkelysömör, vagy mondjuk a lisztérzékenység.
0: Hát szóval lesz miről beszélgetni akkor tulajdonképpen, hogyha csak ezt így felsorolod. Azért néhány szót mondja szakértődről, őről, amit kell tudnunk így dióhéjban, ilyen wiki bevezető bekezdésként.
1: Dr. Csomai Zita számomra azért egy nagyon izgalmas és érdekes jelensége a gyógyítók körének, mert egy nagyon komoly háttérrel rendelkezik, tehát ő az az orvos, aki megszerezte azokat a, hogy így mondjam, képesítéseket, szakvizsgákat, klinikai gyakorlatot, amely egy nagyon magabiztos tudást és mindennapi gyakorlatot adott a számára, és aztán azt mondta, hogy jó, de van itt egy csomó minden, aminek orvosilag ugyan, ha nagyon akarom, akkor tudok magyarázatot adni rá, de mi lenne, hogyha nem választgatnánk széjjel itt a test különböző részeit és állapotváltozásait, hanem egy kicsit inkább holisztikus irányból közelítenünk meg. És azért is érdekes az ő munkája, összefoglaló munkája, mert az autoimmun betegségekkel kapcsolatban nagyon sokan észlelhetik azt, hogy egy kicsit ilyen gyógyíthatatlan kategóriába teszik őket, hogy hát bizony ezzel együtt kell élni, ez egész életében gyógyszert kell szedni, és biztos, hogy vannak ilyen állapotok, ezt én egyáltalán nem akarom kétségbe vonni. Viszont pont dr. Csomai Zita világított rá számomra először arra, hogy ez a bizonyos holisztikus megközelítés, ez pont nem a tüneteket akarja elnyomni, hanem meg akarja nézni, hogy a kiváltók, amiket említettem is, a genetika, a környezeti tényezők, a bélflóra állapota, a krónikus stressz, ezek együtt, vagy akár külön-külön is, hogyan képesek tönkretenni a testünket, és hogyha ezeket felmérjük, akkor hogyan lehet támogatni a testnek az öngyógyító folyamatait, mondjuk személyre szabott táplálkozással, mondjuk például most csak kiemelek környezeti toxinoknak, mondjuk nehéztémeknek a terhelésének a megszüntetésével, a mentális egészségre való fókuszálással, komplementer medicinákkal, és ebben nagyon sok minden beletartozik a kínai medicinától kezdve a funkcionális orvosi megközelítésig. De én azt gondolom, hogy az ő szemlélete az azért nagyon izgalmas, mert nagyon komoly akadémikus orvosi háttér, és van egy nagyon izgalmas holisztikus megközelítés.
0: Az én fejemben most egy kicsit összekuszálódtak a dolgok, de pont arra való a műsor, hogy rendet rakjon a fejekben, tehát akkor ki lesz a vendéged, miről beszélgettek?
1: Szombaton délután 4 órától, tehát dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, a dr. Jerzy vendége, és az autoimmun betegségekről fogunk alapvetően beszélgetni, de érintjük természetesen a könyvét is, amelyben több mint 100 autoimmun betegségről ír, illetve a lehetséges gyógyulási utakról.
0: Kedves Marion, köszönöm szépen, szia!
1: Én is köszönöm, szia!

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége. Hamarosan jövök a harmadik óra elején még egyszer a mai játék kérdéssel, de hogyha nem tudnak játszani, vagy nem találják a választ, semmi ok az aggodalomra. Még a jövő héten is zajlik a teljes játékunk, tehát a fődíjra egy kétfő részére szóró wellness hétvégére félpanzióval. A pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából, tehát még jövő héten is játszhatnak. Most jöjjön egy érdekesség a tejjel kapcsolatban, pontosabban több is. A világon a legelterjedtebb tejet adó szarvasmarha fajta a Holstein Fries, melynek teje mindenki számára ismert, hiszen a boltok polcain ennek a háziállatnak a tejét találjuk meg legnagyobb számban. Érdekes az is, hogy ezt a fajtát úgynevezett önfeláldozó típusú fajtának is nevezik, mivel saját szervezetének anyagcsere működését is képes háttérbe szorítani annak érdekében, hogy tejet termeljen. A Holstein Fries mellett a másik legnépszerűbb fajta a Jersey, melynek koncentráltabb, vagyis kedvezőbb beltartalmi mutatókkal rendelkező teje sokkal kedveltebb az élelmiszergyártók körében, mint egyéb társainak tejei. A fajta kedvező alvadási paramétereivel rendelkező tejét ugyanis az ipar előszeretettel használja sajt és joghurt gyártásra. Ám nem csak tehén tejet fogyasztunk, népszerű a kecske, a jú és a bivajte is. Azt pedig nem tudom, tudták-e, talán nem, hogy a tehén tejet 60 percig, míg a kecske tejet csak 30 percen át emésztjük. Önök meg ezt emészgetik, amíg jön a hír és információs blokk.

0: aztán pedig visszatérünk a harmadik óra elején Ronnie Smith Urban Nights című dalával.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon. Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Oroszországi olajfinomítót támadtak az ukránok. Ismét van közvetlen repülőjárat Budapestről az Egyesült Államokba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen is. A magyar külpolitika célja, hogy a partnerek azt érezzék, hazánk újra megérkezett Európa szívébe, világos érdekekkel, határvonalakkal és kompromisszumkészséggel. Ezt mondta Orbán Anita a Válasz Online-nak adott interjújában. A külügyminiszter az ukrajnai helyzettel kapcsolatban közölte, a kormány kész a kétoldalú kapcsolatok rendezésére, de ehhez előbb a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogait kell tisztázni. Megerősítette, hogy a tervek szerint Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök június elején Beregszászban találkozna egymással. A magyar-szlovák kapcsolatokról azt mondta, a kormány nyitott az együttműködésre, de csak akkor, ha nem büntetik a kollektív bűnösséget megállapító benes dekrétumok bírálatát, és nem koboznak el földeket etnikai alapon. Üzemi baleset történt reggel a Moltisza újvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait, és hogy történt-e emberi mulasztás. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A képviselőház energiaügyi bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó napot kívánok! Budapesten lassú az előrejutás a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Széll Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, továbbá a 6-os főút kifelé vezető oldalán az M0-as autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Lezárták a 6. kerületben a Székely utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, már csak 60 percet kell kibírni, és kezdődik a Funky Feeling Bárány Annával és Suri Imrével. De addig még van dolgunk, például az én dolgom az, hogy elmondjam a játékkérdést, önöknek pedig csak hallgatni kell a rádiót. Itt lesz velünk ebben az órában Bonnie James, Terence Darby és hamarosan a Pete Project is, de jöjjön először is a mai kérdés. Melyik tejfehérje csapódik ki savas közegben sajtgyártás során? Ezt kérdezzük önöktől, a három válasz lehetőség: A. savófehérje, B. kazein, C. aminósav. Ha tudják a választ, akkor küldjék el a játék@jazzy.hu címre. Érdemes, mert egyrészt van egy napi nyereményünk, ami egy ajándékcsomag a Tejterméktanács jóvoltából. Másrészt jövő hét végén azok között, akik játszanak, kisorsolunk egy két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Szóval küldjék csak a választ. Most mondtam el utoljára a mai kérdés, de aggodalomra semmi ok. Ha netán nem tudnak válaszolni, amit egyébként évfélig megtehetnek, jövő héten is játszani fogunk még minden nap másik kérdéssel. Nem kérdés, hogy AD/Oasis következik most, aztán a Pete Project, utána pedig ajánlok önöknek néhány programot.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlataink. Június első hetében, csütörtöktől vasárnapig, immár 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja majd a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zene is színesíti, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja majd az érdeklődőket június első hétvégéjén a Rozália borpikniken a Városligetben. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 galéria legújabb Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan is reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható a Deák 17 galériában. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydneum egyházzenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomba zenei ritkaságok felfedezésére hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el, pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csemballista kutatásainak köszönhetően kelnek új életre. Hennikenhez és a világhírű Helsinki barokk zenekarhoz a Purcell kórus és kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak, mindez jövő héten pénteken az egyetemi templomban. Május 30-án szombaton a macedón gitáros, zeneszerző, hangszerelő virtuóz Vladimir Csetkár koncertezik a Budapest Jazz Clubban. A nemzetközileg elismert muzsikus dalaiban, mintha George Benson gitározna a Jamiroquai hangszerelésére. A buli garantált, ahogy azok, akik tavaly már ott voltak a koncertjén, tudják. Soul, funky, disco, jazz és acid jazz. S hogy ez miként fér meg a BIJC színpadán? Május 30-án Vladimir Csetkár koncertjén kiderül.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
1: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lassú az előrejutás a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánchídig, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, továbbá a 6-os főút kifelé vezető oldalán az M0-ás autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megnyitották a Szerémi úti felhajtónak külső sávot, de napközben továbbra is időszakosan sávlezárásra kell számítani. Lezárták a 6. kerületben a Székely utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt vasárnap 8 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 22-én. Nézzünk három évfordulót. 1971. május 22-én röppent az amerikai lista élére a Rolling Stones Sticky Fingers című albuma, melynek borítóján ugyebár egy valódi cipzár volt, látható, illetve található. Ez a lemez a banda 70-es évekbeli első albuma volt, és mindjárt új kiadónál, a sajátjuknál jelent meg. Az amerikai piacot célozták sikerrel. Minden korábbi kiadványuknál több, 3 millió példány fogyott belőle. A borítót pedig természetesen Andy Warhol tervezte, és ezen a lemezen tűnt fel először az azóta legendássá vált jelük, a kinyújtott nyelv is. 2017-ben, már majdnem 10 éve, de szerintem mindannyian emlékszünk az esetre, szóval 2017. május 22-én, percekkel Ariana Grande manchesteri koncertje után egy öngyilkos merénylő robbantott bombát a helyszín mellett, megölve 22 embert és megsebesítve mintegy 60-at. Hatalmas volt a sokk és a felháborodás 2017-ben. 1979-ben mindenki örült, ugyanis megjelent kislemezen Diana Ross dala, a The Boss. Ez.

0: drop the stone.
1: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
2: A Mesélő Budapest rovatban most 175 évet megyünk vissza az időben, hiszen 175 éve fedezték fel Hadrianus palotájának maradványait. Ha el kellene helyeznünk, akkor harmadik kerület, Hajógyári sziget?
3: Így
2: itt
3: van.
2: Vagyunk, ugye?
3: Ugye beszéltünk már sokat Aquincumról, arról, hogy volt itt egy római erődítmény, volt itt római katonaváros, és hát bizony Hadrianus császár is, aki később császár lett, egy ideig helytartója volt Pannoniának, és bizony itt volt egy palotája Hajógyári sziget, 1851. május 19-én római kori romokra bukkantak.
2: Na de hogyan bukkantak erre? Szerintem ez is nagyon izgalmas lehetett.
3: Igen, mert korábban is sejtették, hogy itt római kori romok vannak a hajógyári szigeten, ugyanis a hajógyár építésekor 1835-ben a Vidra kotróhajó római falakba ütközött. Ennek a hajónak az üzemeltetésére érkezett hazánkba Clark Ádám, aki aztán később a Lánchíd, illetve az alagút tervezése kapcsán vált híressé. Régészeti feltárás céljából azonban akkor mentek ki először a szakértők a területre, és itt oszlopokra helyezett padot, kőfalakat és olyan írásos téglákat találtak, amelyen a leg 2 had volt olvasható, ugye légióra, illetve Hadrianusra utalva, és ez kötötte Hadrianushoz. Persze akkor még nem tudták, hogy valójában mit rejt itt a föld. 1854-ben indultak szakszerű régészeti feltárások Romer Floris régész vezetésével. Azért nem korábban, mert Romer Floris addig börtönben volt, ugyanis a szabadságharc kapcsán, a szabadságharcbeli részvétele miatt került ő börtönbe, szerzetes létére beállt a honvédségbe, és közkatonából századosi rangig vitte, tehát börtönben volt.
2: 1854-ben indultak, tehát az ásatások meddig tartott?
3: 1857-ig Romer Floris és Zsigmondi Gusztáv vezetésével. Ekkor még több méter magasan álltak nagyon gazdagon díszített falak, és akkor még azt hitték, hogy egy római fürdőt találtak. Úgyhogy a hajógyár a kiásott római kori emlékeket nagyon büszkén mutogatta, még a császári család is ellátogatott. Ugye akkor még nem volt Ferenc József és Erzsébet király és királyné, hanem még csak ugye Ausztria császáraként jöttek ide a kiegyezés előtt. Azonban a gyár szükségletei miatt a falakat elbontották, és más átalakításokat is végeztek, például csöveket vezettek keresztül a kiásott helyiségeken, illetve raktárnak használták azokat, és aztán a 19. század végén a maradványokat visszatemették.
2: Hát ettől szerintem most sok mindenkinek vérzik a szíve. Visszatemették tehát, de volt-e olyan időszak, amikor újra a középpontba került, és újabb ásatásokat kezdtek ott?
3: Igen, a 20. században 1941 és 56 között ismét ásatásokra került sor, és ekkor terült fény arra, hogy itt nem egy római fürdőt találtak, hanem a helytartói palota romjait találták meg. Ez a palota a 3. század végéig működött, többször átépítették, bővítették, és ekkoriban egy 120x150 méteres alapterületű épületnek gondolták, körülbelül 100 helyiséggel és sokféle rendeltetéssel. Aztán újabb ásatási fejezet kezdődött a 1990-es években, és ekkor derült ki a romegyüttes igazi mérete, ami körülbelül összességében 7 hektár volt. Tehát egy minden korábbi feltételezésnél nagyobb területet találtak. Itt volt főépület is, rengeteg kísérő hozzá kapcsolódó épület volt. Voltak fogadói, hivatali termek, gazdasági kiszolgáló helyiségek, gyönyörű szép fekete-fehér geometrikus mintájú mozaikokat találtak a padlózatban, nagyon szép mennyezeti és falfestményeket, ezeket a kor divatjának megfelelően többször átfestették, még az illemhelyet is geometrikus mozaik padló díszítette, találtak fürdőmedencét, tengeri jeleneteket ábrázoló díszítéssel, illetve találtak egy nagyon szép delfines szökőkutat is, illetve már ezt is azt is sikerült felfedezni, hogy padló és falfűtés, valamint vízvezeték és csatornarendszer is volt már ekkoriban. Ugye 1700 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk.
2: Igen.
3: Az egész Aquincumi Múzeum különben tényleg erről tesztem a bizonyságot, hogy olyan fantasztikus és tényleg modern vívmányokkal, technikai megoldásokkal dolgoztak, ez nem volt másképp a hajógyári szigeten sem.
2: Azt láthatjuk, hogy akkor Hadrianus imádta a nagy dolgokat, a monumentális dolgokat, de az itteni romoknak mi a jelentősége, és most látogatható-e?
3: Az a legfontosabb jelentősége ennek a romegyüttesnek, hogy a Római Birodalom egykori területéről mindössze 5 helytartói palota maradványáról tudnak, és ez a palota, ugye joggal kérdezhetnénk, hogy akkor ez most látogatható, elmehetünk-e a hajógyári szigetre? Sajnos nem látogatható, ugyanis ezt is visszatemették. A mai nap pedig ezen a szigeten egy golfpálya található a helytartói palota romjai felett. Az, hogy visszatemetik a romokat, ez egy megszokott, bevált gyakorlat, ugyanis ez a visszatemetés nagyon sokszor megvédi a sérülékeny részeket a korábbi pusztulástól. Tehát ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogják kiásni, vagy hogy ezzel végérvényesen elment a lehetősége annak, hogy ez valaha is megtekinthető legyen. Állandóan felmerül időről időre a kérdés, hogy mi legyen a palotával, hogyan tegyék a romokat látogathatóvá, vagy visszaépítsék-e. Úgyhogy különböző tervek, elképzelések látnak napvilágot, és hát reméljük, hogy egyszer, én nagyon szeretném, hogyha én megélhetném, hogy egyszer el lehet látogatni. Addig pedig nem maradt számunkra más, mint hogy el kell menni az Aquincumi Múzeumba, ahol például ezek a nagyon szép fekete-fehér mozaikpadlók, a delfines tökőkútnak a delfinje, és sok más dolog a helytartói palotából kiállításra került, és megtekinthető.
2: Köszönöm szépen!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, a pénteki Happy Hours vége. Hamarosan jön Imre és Anna a Funky Feelinggel, én pedig elbúcsúzom, és azt javaslom, találkozzunk kedden délután 4 órakor, ugyanis a pünköst hétfő miatt Happy Hours nem lesz, meg különben is hosszú lesz ez a hétvége. Jó idő ígérkezik, remélem kihasználják, és aztán kedden délután pedig összefutunk. Búcsúzik az elmúlt 3 óra műsorvezetője Jazz Kovács László, további kellemes rádiózást kívánok itt a Jazzy mellett, viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy nap.

0: www.rozalia.hu.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le!

0: Részletek www.opel.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint két súlyos és hét könnyebb sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy két ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére. Mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Tolli Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást a napközben jelző őrök segítik. Mára lezárták az érintett útszakaszt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templomtér és a Szatmári Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Kovács Botond, PKK Info.
2: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
5: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/byd.
6: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez a Jazzy, és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, valami Anikánkkal, és persze Suri Imrével. A mai műsorunkban szokás szerint 8 mixet hallhattak, itt van mindjárt az első Purple Disco Machine-nel kezdünk, és ez lesz a Can't Get Enough, aztán hátsáklétől jön a You Sexy Thing, Bill Withers-ról a Soul Shadows, illetve Cream the Cocoa-tól a Doing the Dog, vagyis hát csináljuk kutya pozban.
7: Óriási. Ezek új mixek, ugye, Imi?
6: Igen,
7: ezek
6: abszolút.
7: Teljesen abszolút. Új mixek.
6: A héten készítettem őket.
7: Nagyon büszke vagyok rád. Bill Withers az első főhősöm, aki sajnos már 4 éve nincs közöttünk, és egy cikket találtam még pedig az Old Time magazinban róla. Annyit mindenképpen fontos róla tudni, hogy Nyugat-Virginiában nőtt fel, a nagy gazdasági világválság utolsó éveiben született. Így van, 6 gyerekes család.
6: Próbálni.
7: 6 gyerekes család, és hát beszédhiba, úgyhogy ebben hasonlítotok mi.
6: De jó, már is érzem a lelki rokonságot. De várj, ő dadogott. Úgy, mint te az előbb a szerdában.
7: Így, ahogy mondod, konkrétan. Igen? Tehát, hogy lehet, hogy én is hasonlítok kicsit Bill Withersre. Ettől aztán különösen nehéz volt a társadalomban való
6: napot
7: beilleszkedése.
6: Napot kerültél nagyon, mi nagyon jó színed van, szép zöld.
7: És ráadásul még ugye neki a rasszizmussal is szembe kellett néznie. Aztán haditengerészet jött, és hát végül is aztán nagy nehezen betért egy helyi klubba, hogy végre muzsikát hallgasson.
6: Mondjuk egy kocsmába, igen.
7: Ahol Lou Rawls énekelt. Oaklandben volt ez a bizonyos koncert, és Rawls késett, a menedzsere pedig idegesen fel alá járkált a klubban, és azt mondta, hogy hetente $2000 fizetek ennek a fickónak, és képtelen időben megjelenni. Aztán később Bill Withers erre így emlékezett: a $3 órabéremmel próbáltam kivívni a klubban várakozó lányok rokonszenvét, de egyiküknek sem voltam érdekes. Nem sokkal később megérkezett Rawls, ezek a lányok pedig mind azonnal körül rajongták. Hát nem kell mondjam, hogy nem sokkal később vett egy gitárt magának Bill Withers, és hát onnantól minden történelem, tehát itt van nálunk a Funky Feelingben is.
6: A Soul Shadows-zal.

0: a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével, a Funky ikonjával.
1: És persze Bárány Anikával.
0: A biodíszlettel, így.
1: Purple Disco Machine-től szólt a Can't Get Enough, aztán Hot Chocolate-től a You Sang Sitting, Bill Withers-től a Soul Shadows, illetve Cream the Coco-tól a Doing the Dog. Na, a folytatásban. Chic Mystic. Az a szép a Chicbe egyébként, hogy ha jól végigondolom, a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt a legnagyobb korszakuk, de a Chic Mystic az egy 92-es muzsika, és egészen káprázatos, hogy az egy nagy visszatérés volt számukra. Aztán is Salamár, jön majd Salamártól a Make the Move, Salsoul Orchestrától az Oh I Love It, illetve Chictől a Freak.
0: Ha már ennyire sikkesek vagyunk, akkor, és nem Kamilka és a Pesti sikkesek most, hanem
1: Anika és a Pesti
0: a Budai sik, akkor jöjjön a Le Freak, ami az amerikai csapat harmadik kislemeze.
1: A második lemezről.
0: Így van, és a Billboard 100-as listán első helyezett lett. 7 millió példányt eladtak
1: az
0: belőle.
1: Az brutális szám.
0: Az szerintem nagyon-nagyon sok.
1: És Magyarországon sokan azt hitték, hogy az a cím, hogy Afrika, mert hogy úgy volt, hogy a Freak Out, és akkor ezt így kértettem, hogy az Afrikát tegyem be.
0: Igen. Egyébként lehet, hogy még én is így mondtam volna, sőt,
1: biztosan. Icarus Discóban ezzel ürítettem meg.
0: Icarus Discóban ezzel ürítettem a DJ-t, és még mi volt a másik? Várjál még a...
1: Kutyubiló.
0: Nem.
1: Az acskó túl eszembe. Szép.
0: Nem, hanem a... a Don Camisi. De az így, jó, hogy Don Camisi. Tehát volt egy olyan Don, akit Camisinak hívtak. Igen, aminek hát igen. Ugye az volt nem, a címe, hogy Words Don Camisi, de igen. Nem is maradjunk itt a Chicnél, Le Freak, és ahogy mondtad, valóban ez a Freak Out, ez eredetileg úgy hangzott, hogy
1: Fuck Out.
0: Fuck Off. Egyszerűen ennyit gondoltak mondani róla. Egyébként...
1: Már hogy emengedték be őket arra a szilveszteri bulira, amire egyébként meghívta őket Bill Jones a Studio 54-be, és akkor zenélünk.
0: Jó.

0: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy Benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, és persze a legjobb funk, illetve klasszikus diszkó számokkal, dalokkal, mixekkel. Siktől szólt a Sik Mystic, aztán Salamártól a Make That Move, Salsoul Orchestrától az Oh I Love It, illetve Siktől a Freak Out. Folytatásban Sessi Penison és a Finally, annak is a Funky Mixe. Aztán Funky Judge-tól a You Take Me High, Michael Jackson-tól az Off The Wall, Goldie Alexander-tól a Show You My Love, illetve a Lakeside-tól a Fantastic Voyage.
1: Lakeside. 1980-ban jelent meg a muzsika az ohiói Daytonból származó Lakeside-tól. Ez volt az első számú slágerük az azonos címet viselő lemezükről, és a dal első lett az R&B listán, és az együttes egyetlen megjelenése volt a Billboard 100-on, ahol a 55. helyre került.
0: De ez
1: viszont
0: mennyire jó dal?
1: Jó, de meg egyébként nem, hát azért most azért a Billboard 100-on 55-nek lenni, az nem rossz.
0: Nem csak, hogy nem rossz, az kiváló.
1: Így van. Aztán, hát az az igazság, hogy ez a zenekar, ez elég tagcserés, ez a Lakeside nevezetű cucc. Nem is akarnám
0: alig
1: nagyon 30, mutatni.
0: Alig 30-valahányan fordultak meg benne, ha jól emlékszem.
1: Nem is akarnám mutatni a kedves hallgatókat. A lényeg az, hogy 1977-ben a Lakeside sikere felgyorsult. Abban az évben a csoport kiadta névadó debütáló albumát, amelyen az If Didn't Have You című kis lemez is szerepelt. Végül aztán 10 lemezük jelent meg összesen, 1990-ben az utolsó.
0: Ne.
1: Ennyi.
0: Muzsikálunk.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Mert az előző mixingben 5 dalt is hallottak, Sissy Pennistontól a Finalit, aztán Funky Judge-tól a You Take Me High, Michael Jackson-tól szólt az Off the Wall, Goldie Alexander-től a Show You My Love, illetve Lakeside-tól a Fantastic Voyage. A következő mixingben csak 4 dal van, de 4 milyen dal. Supa Soul és Dion Charles közös felvétel a Hot and Cold, aztán a nemrég elhúgy Pino DiAngio-tól a McQuale Idea, Ronnie Hudson-től a West Coast Pop Luck, illetve Real People és Navasadé közös muzsikája Can't Fake the Feeling.
0: Olyan nagyon sok örömet hozott nekünk Pino DiAngio, hogy szerintem mindenképpen róla
1: beszéljünk.
0: Július 6-án hunyt el 71 éves korában, Italo Disco legenda.
1: Igazából az azért volt érdekes, mert ez a felvétele például nem annyira Italo Disco, oké, hogy olasz származású, tehát mondhatnánk rá, hogy Italo Disco, de egy nagyon jó funky alap, aminek hát a basszus utamát vették át, méghozzá az Ain't No Stopping Us-nál.
0: Így van, és egyébként az úr, 80-as dalról beszélünk, erről vált igazán ismerté, és Giuseppe Chierchia volt az ő eredeti neve.
1: Nem véletlen, hogy nevet változtatott.
0: Ez a legismertebb slágere több mint 2 millió példányban kelt el, és
1: hát a Stúdió 50 év és Orbaszában játszották, óriási sláger volt ott is, és a srác ehhez képest rettenetesen az a figura, tehát ő volt az, aki belőtt séróval, fölhajtott gallérral, ezért laza, ja, napszemüvegben a színpadon, és akkor egy cigi lóg a szájában, és akkor így beslatjuk, de ilyen nagyon ilyen, na mi van, itt vagyok, mit akartok, tehát kb. Ez a hangsúlya.
0: Igen, ezt is nyilatkozta, hogy a munkám egy játék, olyan, mintha soha életemben nem dolgoztam volna, fizetést kapok olyan dolgokért, amelyeket ingyen is csinálnék. Egyébként a halála előtt az elmúlt években DiAngio új közönségre talált, mert hogy a TikTokra is fölkeveredett.
1: Igen, felfedezték őt újból.
0: Így van. Aztán idén egy olasz pop-punk csapattal
1: vették fel újból.
0: A Masquale Ideát, alternatív változat.
1: Akartam mondani, hogy ez nem pont ugyanolyan lett.
0: Nem pont ugyanolyan, de az biztos, hogy Olaszországban platina lemez lett, és a művészt szülővárosában Pompejben temették el. Emlékezzünk róla.
1: Emlékezzünk róla. Yeah!

0: támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérült helyének állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központi égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
4: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky feeling most a Jazzin.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.

0: Nagyon-nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazz és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súr Imrével, és persze a legjobb funky mixekkel. Andy Gibb-től szólt a Shadow Dancing, aztán Mojo Flow-tól a Body Language, Faith No More-tól az Epic, aztán Tupac-től a California Love, illetve George Kelly-től a Satisfaction. Ez volt az előző mixünk. Jön a folytatás, Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, Sharatól a Gimme the Funk, illetve Rose Silk-től a Do It to the Music.
1: 1979-ben utazunk az időben vissza, Sister Sledge ekkor jelentette meg a
0: He's the Greatest Dancer.
1: He's the Greatest Dancer.
0: Mert ez volt az év, amikor megjelent a Szombatesti Láz című film, és mindenki hirtelen táncossá avanzsálta magát.
1: Nagyon jól tették, 79. február 3-án adták ki, Bernie Edwards és Nile Rodgers írták, és ők is komponálták, a 79-es We Are Family című sikeres albumukra tették föl. Billboardon a 66. helyre keveredett minden idők 100 legjobb lánycsoportjának a listáján, és ami még egy érdekesség, hogy Will Smith 97-es első számú slágerében, a Get In Jiggy With It-ben is szerepel a muzsika, és a dalszövegben pedig, hogyha egy kicsit hegyezzük a fülünket, akkor olyanokat hallhatunk, például magyarra fordítva, a legfinomabb ruhákat hordja, a legjobb tervezőket, akiket az ég ismer, fejétől a lábujjáig, Houston, Gucci, Fiorucci.
0: Így.
1: Óriási. Na, hát ez szerintem hajrá, hajrá. Egyébként Rodgers azt mondja, hogy ez lehetett az első olyan alkalom, amikor ilyen nagy márkák belekeveredtek dalszövegekbe.
0: Egyébként már... tényleg így van, korábban nem volt, sokan utána is néztek, amikor ezt nyilatkozta, és senki nem talált korábbit.
1: Így van, hát azóta meg ugye már tudjuk, Bruno Mars is emlegeti a Versace-t.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling, természetesen Suri Funky Ikon Imrével és
1: világjáró Bárányanékával. Először Mixing a Sisters Late Charade, illetve Ross Vick egy felvétele forgott, de itt a folytatás. Harold Melvin and the Blue Nostal a Don't Leave Me This Way, amit Annika még annak idően Zikarus diszkóban a Kommunásztól hallgatott.
0: Így.
1: Aztán Kiss and the Sunshine Band-től a Boogie Shoes, Van McRae-től a Keep the Fire Burning, illetve Superfly és Daft Punk közös felvétele a Pleasure Love, ami egyébként egy jó kis átirat a szeptembernek.
0: Gwen McRae. Keep the Fire Burning.
1: Kiváló választás.
0: Kiváló választás. 1943. december 21-én született az énekesnő, és leginkább talán a 75-ös Rockin' Chair című slágeréről ismert, ezt megerősíti mi?
1: Igen, bólogatom. Sőt, igazából a férjével elég sokat dolgozott együtt, és volt azért ennél nagyobb slágerük is, de ez a Keep the Fire Burning azért ez egy odavágos sláger.
0: Így van, ha már emlegetted a férjet, ő nevezett George McRae, egy fiatal tengerész. Egy héten belül férjhez ment hozzá, és abban az évben közös dalok is jelentek meg, és azt talán kevesebben tudják a kedves hallgatók közül, mint ahogy én sem tudtam, hogy Gwen McRae vette fel először 72-ben az Always on My Mind című dalt. Igen. Ez később Elvis Presley és Willie Nelson is megjelentette. És aztán még a Pet Shop Boys?
1: Így. De szép, hogy hozzámondtad, büszke vagyok rád.
0: Jó. Köszi.
1: Tehát akkor még egyszer Hello Melvin, Blue Notes, Kiss and the Sunshine Band, Gwen McRae és Superfly egy-egy felvételen állunk. I don't want you to go. See, I love you.

0: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt továbbra is a Jazzyben pedig a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, Bárány Lexikon Annával és Súri Imrével.
1: Istenem, annyira mázda, hogy eszembe jutott a Pet Shop Boys, mert aztán még ezt hallgattam volna utána, de eszembe jutott. Always on my mind, hallgassuk meg majd mindannyian a Pet Shop Boys-tól is.
0: Utolsó mixünk következik a mai este, érkezik a Kool & Gang-tól a Ladies Night, aztán Robin Stone-tól a Show Me Love. Ugye ez a Show Me Love, ez ugyanaz, amit Robin S. néven Show Me Love, az a House 90-es évek elején nagyon megjelent, mint House a garázsnak volt talán az első ilyen nagy dobása. De ez ugyanaz a dal, tehát Robin Stone az egyelő Robin S-szel, és ugyanaz a hölgy éneki ugyanazt a dal, csak egy teljesen más hangszerelést tettek elé. Ez itt most a szólós funkis változat.
1: Hiszen ez a funky feeling.
0: Így. Aztán jön még Dr. Disco-tól a Love Town, illetve Human Little-től a Don't You Want Me Baby.
1: Hát én ezt szeretem a legjobban.
0: Gondoltam.
1: Don't you want me baby. Ez az?
0: Majdnem, volt így érekli ő is, majdnem.
1: Na, Human League, ez a lényeg. 81. november 27-én jelent meg harmadik stúdióalbumuk, negyedik kislemezeként, és hát ez volt talán a legsikeresebb daluk, de az biztos, hogy 81 legkelendőbb kislemeze, és a karácsony első számú slágere. Még mindig 81-ben vagyunk, aztán 2022-ben a Rolling Stone magazin megjelentette újra 200 legjobb táncdala listáját, és ott is bekeveredett, és én elhoztam az első hatot, na, amit szerintem Imi fog mindjárt
0: még
1: felolvasni.
0: Rolling Stone magazin.
1: Rolling Stone magazin, minden idő 200 legjobb táncdala.
0: Ha. Hát várj, tippelni tudok, na, hogy mik vannak az tessék. Első hatban.
1: Has, első
0: mondjuk,
1: hat.
0: Mondjuk van benne egy Donna Summer I Feel Love.
1: Az mindjárt az első.
0: A többitek hagyjuk. A többit meghagyjuk.
1: 77-es muzsika valóban Donna Summer-től, a második Daft Punk One More Time 2000-ből, aztán a harmadik a Chic Good Times 79-ből, aztán Frankie Nas és a Jamie Princip Your Love 86-ból, In Deep természetesen 82-ből, és a hatodik Shannon Let the Music Play 83-ból.
0: Hát ezekkel a listákkal mindig lehet vitatkozni, mert hogy mindenkinek más valószínű.
1: Jó, de neked?
0: Az én kedvenc...
1: Az első három mi lett volna neked? Minden idők legjobb 200 dala között. Első
0: tánczene. Hát a Donna Summer I Feel Love az biztos, hogy benne lett volna, valószínűleg egy Eurythmics Sweet Dreams is, és harmadik?
1: Igen.
0: Biztos, hogy valami nagyon ordas funkit tettem volna oda.
1: Tessék, igen. Melyik a legordasabb funkid?
0: Play that funky music.
1: Köszönöm.
0: Oké,
1: okay, mondjuk azt most nem hallgatjuk meg.
0: Igen, most pont nem hallgatjuk meg.
1: Jó, véget ért a mai műsor, Imi. Legyél kedves, és köszönjél el a kedves hallgatóktól.
0: Csókolom.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balatona sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az országos vérellátó szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Egedű Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja

0: kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele két éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: summer fellas.
1: Oh, oh, go.
2: I like the way you work that.
3: Ezt a Jazzy Mixet Andrew J. készítette. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Jazzy Mix Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Távozik az országos vérellátó főigazgatója. A Balaton a

0: sláger pünköstkor is. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója péntek reggel. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Távozik az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bajerné Matusovics Andrea erősítette meg az RTL-nek az egészségügyi miniszter sajtósa. Hegedűs Zsolt elfogadta a lemondást. A tervek szerint még ebben a hónapban kinevezik az utódot, akinek egyik legfontosabb feladata az OVS működésének teljes átvilágítása lesz. Ebben szerepel a vérplazma felhasználásának rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása is. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Az Orbán kormány tavaly döntött a kilépésről, melyet a parlament fideszes többsége meg is szavazott. A folyamat június végén ért volna véget. Kacz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási miniszter a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. A nemzetközileg elismert fizikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére derül ki a szállás.hu adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, a családos utazók körében Nyíregyháza a legnépszerűbb. A foglalások csaknem fele két éjszakára szólt, az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Itt a 90.9 Jazzy Rádióban, ez már a Jazzy Night, a legkülönlegesebb magyar jazzy dalokkal, jazzy előadókkal, a mikrofonnál velem, Bárány Annával. Ma éjszaka egészen éjfélig olyan előadókkal várom önöket, mint például Sára Helén. A magyar-holland énekes dalszerző If Only című dala Fragments című albumán és önálló kislemezként is megjelent. A Gájer Ferenc vezette Budapest Ragtime Band a kezdésben. A zenekar célja a ragtime muzsika hagyományainak ápolása mellett több tradicionális amerikai zenei műfaj bemutatása, életben tartása és népszerűsítése. Porcelán Baba című felvételükkel indul a Jazzy Night. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytassuk zenei kalandozásunkat a jazz meg azzal. Behumi Dóri, Kozma Orsolya és Váci Eszter énekelnek Geszti Péter mellett, most a ginről, a rumról, a sörről és a borról. A Megasztár győztes Máté Péter díjas, Molnár Ferenc karamella kezdésben, indul a gyönyörű ballada, a lélekdonor. A dalok után pedig itt a Jazzy Nightban érkeznek a reggeli pillanatok, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe! Indul a Business Class!
1: Egy különleges budapesti sétáról lesz szó. Szerémi Nóri, a Klasszik Rádió és a Mesélő Budapest műsorvezetője érkezik. Pontosabban, ha már sétáról van szó, sétált át hozzánk a Klasszik stúdióból, ami itt van két szobányira. Hello,
2: vagy,
1: Nóri,
2: vicces.
1: Jó reggelt! Szia,
2: jó reggelt!
1: Jó, hogy sziasztok. Itt vagy.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek. Hát pont azt mondtam, mielőtt belekezdtünk a beszélgetésbe, hogy én most izgulok, mert hogy a másik oldalon vagyok, és azért most, hogy itt ülök, így azért ez egy izgalmas feladat.
3: Hogy találtátok ki ezt a Mesélő Budapestet?
2: A Mesélő Budapest, azt ugye Tittel Kinga kezdeményezése volt. A könyv, amit ő megírt, az 10 évvel ezelőtt jelent meg, és a rádió műsor az pedig 5 éve létezik. Júniusban lesz egészen pontosan 5 éves a műsor, akkor indult. És Kinga ugye ő idegenvezető, és a fiainak, amikor mesélt és mentek az utcán, mindig mutogatott nekik mindent, és akkor innen jött az ötlete, hogy ezt milyen jó lenne könyv formájában is.
1: Rájött arra, hogy van erre érdeklődés.
2: Így van. Igen, nem csak a fiai érdeklődnek.
1: Csodálatos egyébként mind a két kiadvány, és engem megdöbbentett, amit itt Melindának sugtál még a zenek közben, hogy az egyiknek már a 9. kiadása az, ami éppen a kezünkben van. Óriási. Igen. Tényleg van rá érdeklődés.
2: Igen, ez a Mesélő Budapest, és ugye ez angol verzióban is megjelenik, és hát folyamatosan frissül a könyv, ahogy Budapest is változik, mert hát Budapest folyamatosan változik. Vagy van egy új épület, vagy eltűnik egy új épület, vagy megújul, vagy visszajön, vagy újra használják, vagy átalakul, vagy kiderülnek róla olyan dolgok, amelyek egyébként régen ilyen legendák voltak, és aztán a sok kutatást, amit ugye Kinga csinál, abból kiderül az, hogy aha, ez nem is egészen úgy volt.
3: Ahogyan mondjál már nekünk egy-két.
2: A legjobb példa, egyébként képzeljétek el, az Operaház és Sziszi királynőm. Ugye arról szólt a legenda, hogy ő imádott itt lenni Budapesten, Gödöllőn, és a magyarokat nagyon szerette.
1: Ideig én is így tudtam.
2: Igen, így van. Is, igen. Ez igaz egyébként.
1: Ja, ez igaz, jó, oké.
2: Ez igaz. És hogy az operában milyen sokat járt. És volt egy tükör, amiben ő mindig megnézte magát, meg volt, hogy hol ült, mert hogy ott mindenki láthatta őt, és amikor elkezdett kutakodni, mert 2 évvel ezelőtt megírt egy Zenélő Budapest könyvet, akkor kiderült, hogy semmilyen feljegyzés nincs arról, a korabeli újságokban sem, és az operának az emléktárában sem, hogy ő járt volna valaha az operában. Uh-huh. Ellenben a férje, aki viszont többször volt egyébként, tehát arról van leírás, de arról, hogy Sziszi itt lett volna, arról nem.
3: Jaj, de érdekes.
2: És ezt ugye ő elmondta az idegenvezetők egyesületének is, mert hogy ugye úgy van, hogyha valaki tart egy sétát, abból ugye vizsgáznia kell, uh-huh. akárhova elmegy, ezt nem lehet csak úgy, hogy akkor ő most azt úgy elmondja, és most már úgy mondják el, hogy a legenda szerint, de ez nem egészen pontosan így volt. Tehát már az idegenvezetők is úgy mondják, hogy Sziszi nem volt az operában.
3: De egyébként biztos neked is volt egy csomó olyan dolog, nem? Amit az ember ugye elmegy épületek előtt, és nem nagyon tudja. Volt még neked olyan, ami ugyan emlékezetes ebből az 5 éves adásból?
2: Nekem rengeteg minden egyébként. Én azt tanultam meg Kinga mellett, hogy nézzünk fölfelé folyamatosan, és hogy az épületeket nézzük meg, és hát mondjuk a szecessziós épületek azok, amelyek egyébként rengeteg apró, pici olyan dolgok vannak, amelyet tényleg akkor láthatunk, hogyha megállunk előtte, hogy hol van egy virág, hol van egy bagoly, hol van egy valamilyen más motívum, de egyébként én rendszeresen használom más interjúknál azt, amit megtanulok mondjuk ezekből a dolgokból, hogy a kávéházak milyen fontosak voltak ugye régebben az írók életében, vagy a művészek életében, vagy mondjuk mikor volt az első lóverseny, és hogy vajon akiket hozott ott Széchenyi trénereket, azok közül leszármazottak vannak-e mondjuk a Kincsenparkban, és van egyébként egy bácsi.
3: Ez a kávéhez kultúra.
1: Igen, a kávéhez kultúra, ahonnan egyébként lehet fölfelé nézni, hozzáteszem, igen. Mert hogy azt mondja Melinda, megígérte itt a hallgatóknak is, meg igen. Nekem is, idézőjelben megígérte, hogy a hétvégén sétál egyet a Benczúr utca környékén, mert hogy egy csomó üzenet érkezett, mindjárt szemezget belőle Melinda, uh-huh. neked is, Nóri, meg jó, újra a hallgatóknak is, hogy melyek a kedvenc lakáshelyéig Budapesten, és éppen ott a Benczúr utca környéken jutott az eszembe, hogy milyen jó lesz, hogyha Melinda fölfelé is néz, mert az ottani, hát 19. század végi építkezésnek az elemei abszolút arra is épültek, hogy olyan gyönyörű motivumokkal lássák el a házak felső homlokzatát, amit tényleg csak akkor veszel észre, ha tudatosan keresed, de ha tudatosan keresed, akkor nagyon boldog leszel. Na nézzük, milyen üzik jöttek.
3: Hát például most egy friss üzenet a Gülbaba kertje. Aha. Az tényleg egyébként
1: az
3: egy egészen csodálatos budai lépcsősoron lehet megközelíteni, meg van egy ilyen kis utcácska, amin fel lehet menni, hát az valami hihetetlenül jól néz ki.
2: Igen.
3: Nagyon különleges.
1: Na de nézzük a többit, Nóri, mert tulajdonképpen ehhez a beszélgetéshez írták.
3: Igen, zeneháza, akkor a Tabán, akkor a Naplástó, a Tóth Árpád sétány, Benczúr utca, a Parlament, akkor hát, mi a Petivel mondtuk, ugye én a Duna korzót, te pedig a...
1: Én meg a budai felsőrakpartot mondtam, mert ott szoktam reggelente jönni kocsival ide dolgozni, és imádom, hogy a Gellérthegy a lába alatt gurulok el az autóval. Fantasztikus érzés, meg a gyönyörű szabadság itt. Szóval van egy csomó ilyen dolog. Egyébként ez a mostani, hogyha most a Zenélő Budapestet is nézzük, és nem csak a Mesélő Budapestet, az egy csomó zenei helyszínt is érint. Azt mi alapján állítottátok össze, mert ugye itt a Pesti Vígadótól az Operaházon át, mondjuk az Operettszínházig, vagy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemig, sok mindenről szó esik a könyvben.
2: A könyvben 15 zeneszerzőt szedett össze Kinga, akik itt jártak Budapesten, Beethoven, idősebb, ifjabb, Johann Strauss, Berlioz, és hogy ők mit csináltak itt.
1: Micsoda vendégek voltak itt Budapesten, nem elképesztő?
3: Hát ez abszolút a sztárok.
1: Igen, a sztárok, az igazi nagy sztárok.
2: Hát meg Liszt, és akkor így hosszan sorolhatnánk.
1: Hát az igazi rockstár, akit imádtak a nők, igen.
3: Jó, de Lisztről olyan érdekeset mondtál nekünk.
1: Nem, én mondtam, mert talán épp Kinga mondta itt egyszer adásban, hogy egy Liszt Ferencnek, mert hogy erről is szó esik valamelyik könyvben, hogy például szegénynek olyan rossz volt a fogazata, hogy ő csak pépes ételeket ehetett, de ettől függetlenül imádták.
2: És a rántott, tehát ezért imádta.
1: Igen, ezért szedte a tojás rántottát.
3: Marha érdekes, ezt most hallom először.
1: És ez nem legenda, ez nem városeg, ez tényleg így volt.
2: Aha. Igen, és a rajongás egyébként az megvolt a zeneszerzők iránt, tehát Lisztnek is minden így gyűjtötték, de ugyanúgy egyébként már zeneszerzőnek is gyűjtötték a hajszálait és minden ilyesmit, és kérték azt, hogy küldjenek egyébként nekik a rajongás miatt egy-egy hajszálot, vagy bármi, ami hozzá kapcsolódik. És Lisztomániának hívták egyébként.
3: Tehát már akkor neve volt?
2: Igen, akik Liszt Ferencért rajongtak.
3: Tehát akkor nem Elvis Presleyvel kezdődött ez.
2: Nem, ez Liszt Ferenccel kezdődött.
1: Nekem is volt egyszer, még nagyon régen fiatal koromban kint voltam, akkor még Diák Szigetnek hívták a Sziget Fesztivált, és az egyik kedvenc angol zenekarom kijött dedikálni a végén, és ide a felső karomra, ide a csuklom fölé alkoholos filccel valamelyik aláírta a nevét, és tényleg úgy fürödtem utána két napig, tudom, hogy picit megmosolyogtató, hogy betekertem egy ilyen nejlonnal, hogy ne jöjjön le. De és ezt mutogattam minden ismerősömnek, hogy tudjátok, hogy ki írta alá a karomat.
3: Tehát mázli azért, hogy nem letováltattad. Jó. Most ott lenne egy vadidegen embernek a neve a csuklód.
2: Így van, igen. Szóval egyébként szerintem Budapest fantasztikus dolgokat rejt meg, hogyha tényleg végigvesszük azokat az épületeket, a Pesti Vigadót, ami ugye régebben a Rődút volt, és hát Kinga ezerszer elmondta már, hogy ugye ezt Henci hogyan bombázta le, ami ott végig, ugye a Pesti, a Súrakparton volt épületek, és a Rődútot is, aztán lett a Vigadó, és hogy az, hogy a Vigadó lett a neve, hogy milyen vita volt, ez ugye a korabeli újságokból kiderült, milyen neveket próbáltak adni
1: mesélj
2: neki.
1: Mesélj már el akkor, hogy miért az lett a neve.
2: Na várjál, ezt meg kell keresnem.
1: Jó, jó, jó.
2: Mert
1: milyen
2: Kinga
1: érdekes?
2: Könyvében egyébként itt van, pont itt van. Na. Szóval hát mi legyen, Kéjvárda-e, vagy Lejtvárda, Vigarda, vagy tán jobb, ha Vigarda, s rosszabb-e, ha Rajonda.
1: Rajonda, ez is...
2: Igen, ezt próbálták kitalálni, hogy mi az a szó, ami legjobban.
3: De érdekes.
2: És a Vigoda miért ne legyen, vagy tán szebb, hogyha Vigolda. Üldeldének jó, s még jobban üdül, ha üdülde. És aztán gondoltak egy olyanra is, hogy legyen Gondilla, mert hogyha bemész oda, akkor a gondod elszáll, mert aha, hogy zenét hallgatsz. És hogy de lehetne Gonerilla is. És aztán eljutottak a Vigadóig, és aztán ez lett az, ami egyébként elterjedt.
1: Mondjuk nekem nagyon tetszik a Vigadó elnevezés. Ahhoz képest elég idegennek tartom a többi, de nyilván akkor azt szoktuk volna meg, hogyha mondjuk a Rajongda, vagy a Rajonda?
2: Olyan is volt, igen, szerintem minden volt. Vigarda is volt, meg mindenféle ilyenek.
3: Tehát egyszer egyszerűen az a fantasztikus Budapestben, de gondolom, hogy minden városban, hogy ott van előttünk az élő, a történelem, és nem tudunk róla, és ha egy ilyen sétára, vagy meghallgatunk egy ilyen műsort, mint amit te vezetsz, az egyszerűen, akkor megismered a várost. Nem csak azt mondod, hogy mondjuk Zeneháza, vagy én, hogy Rakpart, vagy Dunakorzó, vagy bármi, hanem tudom a történetet. Uh-huh. Csodálatos.
2: Igen.
1: És most már számos olyan lehetőség van, hogy mondjuk csak azért, mert az egyik hallgatónk éppen a Szabadság hidat írta, és én itt zárójelben megemlítettem, hogy ott is van Kolotko szobor, hogy mondjuk lehet olyan túrát tenni, hogy megkeressük a Kolotko szobrokat Budapesten.
2: Kingának van ilyen könyve is egyébként. A Kolotko szobrok, mini kilátók és mini szobrok, de hát ugye Kolotko is folyamatosan bővíti, és hát ugye őt gerilla szobrászként is szoktuk emlegetni, amiatt, hogy tényleg ő egyszer csak kirak valamit oda, a közösségi médiában ő ezt elterjeszti, és aztán az emberek mennek. És mindennek van története, de ő sosem mondja el, hanem mindig az emberekre bízza azt, hogy kitalálják, hogy mi is az. És egyébként ő sosem ad interjút.
1: Aha.
2: Mert hogy ő szerinte nem tud nagyon jól magyarul, és nem akarja, hogy kellemetlenül érezze magát, és ezért ő sosem adott még interjút. Én próbáltam nagyon sokszor. Írásban lehet, hogy már adott, de szóban még nem. Úgyhogy ez egy kihívás.
1: Én egyébként javasoltam Melindának, hogyha esetleg a Szabadsághídra téved Pest felől Buda felé, és a jobb oldalon megy, tehát inkább a Gellért hegy felé eső oldalon, akkor ott fog találni viszonylag közel a parthoz egy Kolotko szobrot, de többet nem árulok el, hogy merre van. Ha van kedved, nézd meg, nagyon cuki.
3: Megfogom mindenképpen. Érzékeled azt, hogy az embereket jobban érdekli most már a környezetük történelme, mint korábban mondjuk?
2: Egyébként én igen, meg én azt tapasztalom, hogyha én bárkivel találkozom, vagy barátnőim jönnek hozzám mondjuk vidékről, akkor azt valahogy igénylik is, hogy menjünk el, és nézzük meg, hogy hol van nem Budapest, hanem mondjuk Pest legrégebbi fája. Egyébként
3: és hol van?
2: A Széchenyi téren, ott alá is tényleg? Van dúcolva,
1: na, hát.
2: És nem lehet kijelenteni, hogy Budapest, mert ugye...
3: Nem lehet tudni, hogy meddig tart,
2: pontosan, hanem az Pest legrégebbi fája. Szóval én egyébként igen, meg a műsor kapcsán is rengeteg olyan visszajelzést kapunk, hogy nagyon jó és tetszik a hallgatóknak, rengeteg mindent megtudnak, és ugye egy picit máshogy néznek Budapestre, vagy akkor, ha sétálnak.
1: A legutóbbi különleges budapesti séta hogy sikerült? Azért kérdezem, mert láttam egy csomó fotót, kitettetek a Facebookra is, és nagyon imádták, sőt, talán még túljelentkezés is volt.
2: Folyamatosan az van egyébként, ugye most is lehet jelentkezni majd a május 29-ei sétára, de egyébként ott hát egy ilyen két óra boldogság, két óra hosszás volt a séta, és egy két óra hosszás boldogság volt, és most május 29-én ugyanezt kínáljuk egyébként a hallgatóknak.
3: Ezt mondd el, merre felé mentek?
2: Ez a Zenélő Budapest tematika lesz, úgyhogy a Vigadótól indulunk, és aztán ugye elmegyünk az Operaház előtt, Operett, Színház és a Zeneakadémia előtt végzünk, de hogy közben hol leszünk még, az legyen egy picit titok.
1: Viszont nyilván a hallgatók, pontosabban a veletek sétálók megtudhatják, hogy mondjuk Liszt Ferenc miért szerette a tojásrántottát, vagy hogy miért ette gyakran.
2: Így van, ezt is megtudhatják, és egyébként jelentkezhetnek még a hallgatók 25-én 14 óráig a mesélő Budapest kukac.jazzy.hu e-mail címen.
1: Hát Nóri, nagyon szépen köszönjük, Szerémi Nórival, a Klasszik és a Mesélő Budapest műsorvezetőivel beszélgettünk, aki átsétált hozzánk klasszikusan.
2: És most
1: két szobával arrébb, és most visszasétál, hiszen a nyitány ott zajlik a Klasszik Rádióban. Köszi Nóri, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Aradi Péter idegenvezető. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A hallgatókat most a Stettl zsidó séták keretén belül hívjuk egy olyan sétára, amelynek azt a nevet adtátok, hogy a Kék Macska Mulatótól a Somosi Orfeumig a pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján. Ez a séta egyébként majd május 26-án lesz, úgyhogy érdemes megjegyezni ezt a dátumot. Én azt gondolom, Budapesten idegenvezetőnek lenni az egy nagyon hálás feladat, ugye?
2: Így van, én ezt nagyon szeretem, és már elég régóta űzöm is ezt a foglalkozást, vagy ezt a hivatást inkább, mert tényleg annak tartom. Hálás, mert egyrészt nagyon sok külföldi látogat ide, én franciául vezetek egyébként a külföldieket, és nagyon szeretik, sokszor meglepődnek, hogy mennyi szépséget tartogat, és micsoda nagy város, és milyen gazdag a kulturális kínálata, az építészet, milyen változatos, szóval tényleg hálás dolog őket vezetni, mert mindig rácsodálkoznak dolgokra. De ugyanígy szeretek magyar nyelvű sétákat is tartani, akár helyieknek, budapestieknek. Mert ez az egyik specialitásom, úgymond, hogy olyasmit szeretek megmutatni, ami nem annyira ismert. Ilyen kis rejtett kincseket, érdekességeket. És azt gondolom, hogy akkor is, ha valaki naponta jár egy-egy utcán, elmegy olyan dolgok mellett, amelyek, hát olyan történeteket rejtenek maguk mögött, amelyekről nem tudunk egyébként, és ez külön élvezet számomra, amikor helyieknek tudok újat mondani.
1: Azt szoktuk mondani itt a rádióban, hogyha ilyen sétákról beszélgetünk, vagy bármilyen városi sétákról, hogy ugye érdemes fölfelé nézni, de érdemes a lábunk alá is nézni, mert rengeteg minden rejlik. Tényleg minden nap csak elsétálunk esetleg mellette, de amikor részt veszünk egy ilyen sétán, akkor viszont tényleg sok mindent megtudhatunk. Na de ez a séta is, ez a tematika, ez hogyan kapcsolódik a zsidósághoz, illetve hát ugye ez az az időszak szerintem, amikor egyébként tényleg a szórakozás, hát az nagyon sokat jelentett, és hát tényleg aranykorát élte.
2: Így van, pontosan, és hát még visszautalva arra, amit mondtál, hogy érdemes fölnézni és lenézni mindig. Én is általában úgy sétálok a városban, amikor egyedül sétálgatok akkor is, hogy szinte mint egy turista, hogy állandóan nézelődöm, és magam is felfedezek újabb és újabb dolgokat. Ez a tematika szerintem szintén elég izgalmas, mert egy csomó olyan műintézmény működött a városban így a 19-20. Század fordulóján, és még nagyjából a második világháborúig, amelyeknek ma már nyomuk sincs. Esetleg azok az épületek állnak, amelyekben hajdan ezek működtek, de már semmi nem utal arra, hogy milyen funkciót töltöttek be egykor. Valóban ez az időszak hihetetlenül pezsgő, nagyon élénk. Tulajdonképpen a monarchia időszakáról beszélünk, és aztán persze még tovább a két világháború közötti időszakban is. Tel is tele volt ez a környék, a Király utca és a Nagymező utca, ezt fogjuk végigjárni. Most persze lehetne még sokkal többet, de hát valahogy keretek közé kell szorítani ezt a sétát. Szóval ez a környék tel is tele volt mulatókkal, zengerályokkal, orfeumokkal, darcsarnokokkal, különféle nevekkel illették ezeket a helyeket, műfajtól és színvonaltól függően is voltak eléggé kétes, hírű helyek, és voltak egészen elegánsak is, amelyekbe akár arisztokraták, vagy a világ leggazdagabb Budapestre látogató polgárai is elmentek, vagy ott megfordultak. Hogy kapcsolódik a zsidósághoz? Egész egyszerűen úgy, hogy ez a környék, ez az egykori zsidó negyed részét képezte, különösen a Király utca, és ezeknek a helyeknek a tulajdonosai, működtetői, az ott fellépő művészek, illetve a közönségük nagy része is zsidó volt. Úgyhogy elég szoros a kapcsolat.
1: Ugye itt a Gosdú udvar az, ami esetleg eszébe juthat sok mindenkinek. Ott a mai napig vannak ugye éttermek, szórakozó helyek. Ez akkor is így volt abban az időben is?
2: Nem.
1: Vagy akkor még nem létezett?
2: Nem. A Gosdú udvar 20. század legelején épült, az az egész épület együttes, és ez a hosszú átjáró ház tulajdonképpen. tulajdonképpen, igen, amely igen. a leghosszabb átjárója, passzázsa Budapestnek. 6 egymást követő udvar és 7 épület veszi körül, illetve ezekből áll. Az is ugye a zsidó negyed része volt, és ott műhelyek, kis boltok voltak, sok ötvös is például, vagy szabók, vagy mindenféle mesterség képviselői, tehát messze nem képviselte ez akkor még azt a színes szórakozást szolgáló forgatagot, amit ma látunk. Ez körülbelül 20 éves.
1: És nem erről lesz szó ezen a sétán, ez most csak egy kicsi kitérő volt. Kik azok a művészek, akiket mindenképpen meg fogsz említeni a séta alkalmával, úgy, hogy ne áruljunk el minden természetesen?
2: Persze nem szeretnék minden poént lelőni. Egy nevet említek, aki ma elég kevéssé ismer, de a maga idejében nagyon népszerű volt, Baumann Károly, aki arról nevezetes, hogy ő volt az, aki elsőként énekelt magyar nyelven ezekben a mulatokban. A Kékmacskában többek között, ő is zsidó származású volt, és aztán a séta vége felé pedig már az elegánsabb helyeket fogjuk felidézni. A Nagymező utcában, a Somosi Orfeum, igen, vagy igen. az Arizona mulató. Az Arizonához például kapcsolódik két olyan művész, akiknek a neve ma is jól ismert, de talán nem kapcsolnánk őket automatikusan ehhez a világhoz. Főleg az első, Cifra Györgyöt, aki ugye fantasztikus virtuóz, csodálatos zongora művész volt, de a pályáját ilyen helyeken kezdte, az Arizonában, aztán bárzongoristaként is működött. A másik pedig Alfonso, akiről talán tudják a hallgatók is, hogy ő artistaként indult, és birkózó volt, egy hihetetlen erős testalkatú férfi, és részben ennek köszönhette azt, hogy az Arizonában is alkalmazták, de ennek a részleteit majd a sétán.
1: Ez a séta most magyar nyelvű lesz?
2: Ez magyar nyelvű séta lesz, úgyhogy bárki részt vehet rajta, és szeretném is, hogyha minél többen jönnének, mert azt remélem, hogy tényleg sok érdekességre fény derül.
1: Május 26-a ez a dátum, és a zsidóprogramok.hu oldalon pedig megtalálnak minden pontos információt, hogy hogyan tudnak ezen a sétán részt venni. És ha választanod kellene, hogy melyik helyszín lenne az, ahol szívesen eltöltenél egy estét, ha ma még létezne, melyik lenne az?
2: Szívesen megnézném mind a két végletet.
1: Aha.
2: Ahogy a címben is tulajdonképpen az a két véglet jelenik meg, a Kékmacska a Király utcában, a maga füllett erotikájával olykor, és hát kétes hírével, és a másik végén a Somosi Orfeum, vagy az Arizona mulató. Szívesen megnézném. Készült egyébként olyan könyv, meg olyan film, amely felidézi különösen az Arizonát, úgyhogy ott egy picit ebbe bele lehet pillantani.
1: Pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján, ez lesz tehát a téma ezen a sétán. Én pedig kívánom, hogy hát teltház legyen, na de mi a teltház? Mennyi az a létszám, amellyel még jól lehet sétálni?
2: Ezt a létszámot 20 főben határoztuk meg, az még annyi, amennyit úgy lehet kezelni egy ilyen sétán, a több az már kicsit nehezebben kezelhető, úgyhogy nagyon örülnénk, ha 20 ember megjelenne és teltházas sétáról beszél. Hatnánk.
1: Menjenek sétálni, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Aradi Péter idegenvezető volt.

0: Érkezzen még néhány programajánlat. Pünköstkor három napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kertünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát. Célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsasíták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végigvonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncert, DJ program és tűzsó teszik még hangulatosabbá. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulata Szentendre és Kanzenben. Vasárnap és hétfőn immár 15. alkalommal rendezik meg a Pünkösdi örökség ünnepet. A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni, így a pásztorételektől a helyi ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvart idéző látványvilág is színesíti a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösségépítő erejére is felhívja a figyelmet. Az idei ünnep egyben Magyarország szellemi kulturális örökségi egyezményeihez való csatlakozás 20 éves évfordulójához is kapcsolódik. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: opekačka, mi je taký oboracký várobar. Minden pár bombonet néger, 10-20
1: dobot, szívás éjjel, agyom rábom tüzel, a jó szesz. Neked fájlnak még egy felest. Baracktól
0: hajón áztak, magyarus letanult a futcsa régi vízki szóra.
2: Tehát így halandjáztak.
3: Ízik az alperes.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet

0: 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű két éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

és nagyon kellemes pénteki éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Amikor megkérdezik tőlem, hogy miért szeretek műsort vezetni itt a Jazzin, akkor nagyon-nagyon sokféle választ szoktam mondani, de talán az első és legfontosabb, hogy itt olyan előadók szerepelnek, akiket talán sehol máshol nem játszanak ennyiszer. Most például óranyitó összeállításunkban énekel Kökény Attila és Charlie. Együtt a bárban 2024-ben jelent meg a dallam, amelyben Rakoncai Viktor is szerepel természetesen. És ha már nagyszerű előadók, akkor legyen a kezdésben szaxofonjáték, mondjuk Herold Pétertől, és éneklés a legmagasabb szinten, tehát tartjuk a stílust, tartjuk a szenvedét. Takács Nikolász közreműködik Herold Peti mellett a Love of God című szerzeményben. Jó szórakozást kívánok, töltsék velünk ezt az éjszakát is. Itt a Jazzin.

Jazzmorning. Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Az előző összeállításban elmondtam, hogy miért szeretek tulajdonképpen itt a Jazzin műsort vezetni, az előadók miatt, nagyon-nagyon fontos, csodálatos művészeink vannak, és természetesen az örökzöldek miatt, tehát ezt a Jazzy Goldies hallgatói pontosan tudják. Hát a most induló összeállításunkban is hozok önöknek egy csodálatos dallamot, ifjabb Kalmár Tibor és Majlát Júlia szerzeményei közül, Valaki kell nekem is. Ez a dallam címe. Farkas Róberttel a Budapest Bár zenél, és Mező Misi énekel. A kezdésben pedig 2008-ból szól a Budapest Acoustic Band Egy spanyol fiú című dala. Jó szórakozást!

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzy Night. Zenei kalandozásunkat már is folytatjuk, mégpedig egy hosszabb összeállítással, amiben a Quimby-ből is ismerős Varga Lévius vezette Kutya vacsorája is szerepel, Elveszve, ez a dal címe, az egyik kedvencem, ha már egyfolytában a kedvenceimről van szó. Szóval ez a dallam egy olyan igazi pimasz szerelmi vallomás, és hogyha megtetszett a dallam, és megtetszett az előadó, akkor az a jó hír, hogy holnap a Bábel kertemben élőben is meghallgatható Lévius és a Kutya vacsorája fantasztikus formációja. Aztán éjfélig még Csapó Krisztiánt is hallgathatjuk, ő a Harsona mestere, Kriz a művész neve, Don't Give Up, ez pedig a dalának a címe. A kezdésben pedig Rácz Gergő, Szentevajk, Molnár Gábor szerzeménye a Full Moon értelmezésében. Indul a kettesben jó. És ezzel a meglehetősen színes összeállítással én most elköszönök. Köszönöm egész heti figyelmüket. Töltsék a hétvégét is a Jazzyvel, velem például vasárnap délelőtt 10-kor a már emlegetett Jazzy Goldiesban is találkozhatnak, ahol például Marilyn Monroe is a főhősöm lesz, de hogy miért, ezt majd vasárnap 10-kor elárulom. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium.

0: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, elmúlt éjfél kezdetét veszi a Jazzy Night. Üdvözlöm Önöket, én Repkényi Dóra vagyok. Jambalaya egyik dalát, a Partisan Second Line-t hozom nem soká. A zenekar nevét a New Orleans nemzeti ételéről kölcsönözte, mert a New Orleans-i hagyományos zenéből táplálkozik. És kezdünk Szabó Balázs bandája, valamint Julie Renz közösével, a hétköznapival. Püspök Ladányban született az énekes dalszerző, bábszínész és mesemondó, aki gyermekkorában először zongorázni tanult, aztán ott gitárosként kezdett, majd hegedült is. Ütőhangszereken, kobozon, kavalon és furuján is megtanult játszani. Koncertjeire jellemző, hogy sűrűn váltogatja hangszereit. Évekig játszott bábszínházakban. 2005-ben megalapította a Suhancos nevű magyar underground zenekart is, és 2009-ben ez feloszlott, és Balázs megalapította saját zenekarát, a Szabó Balázs bandáját. Ők jönnek most a Jazzy Night-ban.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night. Rácz Gergőtől hozok egy dalt, a Súgd a szívemet. A Fonogram díjas zeneszerző, énekes, producer 11 évesen kezdett gitározni. Első komoly zenei megmérettetése 15 éves korában volt. Pálinkás Gergelytől is hozok egy dalt, a Come Into My Life-ot. 12 éves koráig hegedülni tanult, 16 éves volt, amikor magától megtanult gitározni, így technikája igazán egyedi lett. És a Kék Nyúl Hammond Bandtől a Guessing Game-mel kezdünk. A 70-es évek szól és funk zenéjében gyökerező, urbánus tánzenét játszó Kék Nyúl igazán egyedi színfolt, a zenekar vezetője Premec Mátyás és Andy Helfer énekes alapították 2008-ban a Kék Nyúl Hammond Bandet.

itt a Jazzy, együtt vagyunk a Jazzy Nightban, Random Chip és Wolfi közöse a Tervek hálójában jön nem soká. Delov Jávor a Random Trip megálmodója és művészeti vezetője, olyan világhírű zenekarok és előadók zenészeivel is volt alkalma már színpadra állni, mint Basement Jacks vagy Amy Winehouse. És Kalmusz Feliciántól a Furalis Jazzyvel kezdünk. 5 évesen kezdett csellózni, az elkövetkező években számos versenyt nyert, és első zenekarral kísért szóló koncertjét 8 évesen adta. A felvétellel kívánok további kellemes éjszakát Önöknek. Az elmúlt egy órában a Jazzy Nightot és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

Nem is érdekel annyira, megyünk is tovább. Tényleg jó lenne tudni, mit hoz a jövő? Akkor hogy tanulhatnánk a hibáinkból? Ha nem kerülünk padlóra, honnan tudjuk, milyen onnan felállni? Ha minden terv szerint megy, akkor hol marad a spontaneitás? Van, hogy nem jön össze, amit kitűzünk magunk elé, és van, hogy pont erre van szükségünk. Ami miatt sírunk sokszor, attól szép ez a

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a

0: béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti

0: A rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.